0: Régi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál, Athénban én is bejártam Róma nagyon sok templomát, meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Janus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Janus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Janus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Janus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek igéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra, és a maival a hatra, mosolygok, boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját, a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én Janus arcom szomorú. De neked mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok hatodik utolsó leckéjéhez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek igéjét, Jónás próféta könyvéből, a negyedik részből, a harmadikból és ismét a negyedikből. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A harmadik fejezet tizedik verse pedig, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava, Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudék. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánna az Isten azt a gonosz, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indáiot fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontaködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás, a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. S jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. És mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtéri, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem álljunk. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a falnivalót. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanya keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását. Ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja. Rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Imi azért akartam társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett. Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. most is társasban.

0: nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő.
1: Mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú türése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten. És nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett, akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől, Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás. Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretet tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól, jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel

0: sem akarja gondolkozásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást, ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével. Nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helen azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet. A végpusztulás. Micsoda jónási lelkület. Micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. És ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájúldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninive, a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kívánja. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tengerviharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vágyjal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckésztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ugye mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdenünk. Lehet, hogy nehéz nagy, cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és tördeli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszédtól. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckéztetem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna, nem is. Hát mehet, szabad, elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtó. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr, előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötélről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgáját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város fele. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvén Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. El tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsátott. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását. Ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinus bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. És ott a sok állat is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzik el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost. Akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Van, amikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mondta akkor az Isten, te számod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képes könyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
0: Kedves keresztény testvéreim! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat. Szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivéieket szeretni, őket számni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fáklyákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkkal ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fog.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr,

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és Isten hozottal köszöntök mindenkit a Lépésről lépésre című műsorunkon. Vendégem Filip Lukács István, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztora. Isten hozott, István.
2: Köszönöm szépen.
1: Mai beszélgetésünk a múltkori beszélgetésünk folytatása, és alapja a János evangéliumának 7. fejezetében történő leírás. Jézus fent van Jeruzsálemben a lombsátor vagy sátoros ünnepen. Hogyan került Jézus oda, mikor került oda, zajlott-e már az ünnep? Röviden beszélgettünk erről, hadd ismételjük át egy picit bevezetőül a körülményeket, amelyekben történnek a mai események.
2: Meglepetésekkel teli történet, ugyanis Jézus nem akar indulni a barátaival, testvéreivel együtt az ünnepre, az ünnep elejétől, úgy, ahogy lenni szokott, ugyanis az ünnep előtt a zarándoklatnak is megvolt a maga a fontossága, mint egy előkészítője volt, ráhangolója az ünnepre, most Jézus erre nem vállalkozott a testvéreivel jönni. Nem csak ez lepte meg őket, hanem majd az is, amikor Jézus az ünnep közepén megjelent Jeruzsálemben az ünnepen, tehát egyedül jött fel, és meglepetésszerűen előállt a templomba tanítani, amikor senki se várta. Az Isten órája mindig másképpen jár, nem úgy, ahogy az ember elvárná, hanem valami mennyei bölcsesség szerint, és Jézus pontosan rá tudott erre hangolódni, és nem jött el még az ő órája, ezt találjuk sokszor János evangéliumában, mikor emberek késztetik, hogy tegyen bizonyos dolgokat, akár az első csodája előtt is ezt mondja a kánai mennyegzőn, amikor a vizet borrá változtatja. Itt ez alkalommal is Jézus várta az ő óráját, hogy eljöjjön, és akkor menjen fel az ünnepre. Milyen jó volna, hogyha mi is ma rádöbbennénk éppen ebben az órában arra, hogy minek jött el az órája.
1: Mielőtt Jézus felment volna az ünnepre, már előre jelezte a testvéreinek azt, hogy őt gyűlöli a világ. Minek alapján gyűlölték Jézust az emberek, a vallásos vezetők? Mi rosszat tett olyant, hogy kiérdemelje az a gyűlöletüket?
2: Igen, ahogy a kérdésed első részét fogalmaztad, bennem is épp ez a szó fogalmazódott meg, hogy Jézus valóban kiérdemelte a gyűlöletet. Nos, nem olyan értelemben, ahogy az emberek általában ma kiérdemlik ezt, hanem arra gondolunk, hogy ellensége mindenkinek lehet, viszont az irigyeket ki kell érdemelni, akkor ez Jézus esetében mindenképpen nagyon is igaz, hiszen azt a lelki tisztaságot irigyelték, amely Jézusban volt, és azt a hatalmat, amelyet Jézus az atyától ennek következtében kapott. És tulajdonképpen az történik, ami a bűneset kezdetétől már, ahogy Kain megölte az ő testvérét Ábelt, és az írás írja azt, hogy azért ölte meg, mert az Ábel tettei igazak voltak, holott a Kain tettei gonoszak voltak. Tehát az első háború a világon egy vallásháború volt, egy vallásos üldözés, és minden ilyen ószövetségi vallásos üldözés, vagy akár egyház történelmi előremutatott Jézus üldözésére, vagy pedig visszamutat a Jézus üldözésére. És ma is ugyanezt mondja Jézus, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni, ebben a világban üldöztetni fognak az igazság miatt.
1: Ilyen körülmények között megéri az igazságot választani? Tehát nem könnyebb elvegyülni a nép között, úgy élni, hogy a többiek, nem vállalni fel semmilyen üldözést, hanem egyszerűen sodródni az árral, nem egy könnyebb élet volna ez. És aztán az ember tesz, amit lehet, segít, akin lehet, megpróbál meghúzódni, ne látszódjék az ő kegyes élete. Nem volna könnyebb egy ilyen élet?
2: De mindenképpen könnyebb. Éppen ezért választják legtöbben a keresztények köréből is. Itt inkább a belső meghasonlásra tenném a hangsúlyt, hogyha az embernek a lelkiismerete egy bizonyos irányba indítja előt, és tudja, hogy valamit meg kellene tegyen, és mégis választja a könnyebbik utat, tulajdonképpen a fejlődésnek a lehetőségét vágja le az ember, a szárnyait vágja le, ha nem a magasztosabb útat választja, hanem a könnyebbik útat az életében.
1: Jézus ott van az ünnepen, vállalja a gyűlöletet, vállalja, hogy rosszabb bánásmódból részesül. Felmegy Jeruzsálembe az ünnepre, az ünnep már zajlik, és Jézus tanítja a népet. Ezt olvassuk a János Evangélium a 7. fejezet 14. versében, hogy az ünnep közepén felment Jézus a templomba, és tanítvana. És csodálkozának a zsidók, mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta. Mi volt a kérdés háta mögött, vagy mi volt az üzenet ebben a kérdésben? Hol tanulta Jézus az írásokat? És miért csodálkoztak azon, hogy Jézus tanítja a népet?
2: Hát igazából nyilván elsősorban a szemrehányás volt bennük, hogy hát nem tanulta. És mint olyan, aki nem tanulta, nem taníthat. És nem rendelkezhet azzal az igénnyel sem, hogy ő tanítson. Nos, nyilván Jézus nem tanulta az írásokat úgy, ahogyan ők tanulták. Az iskolákban, a rabbinikus iskolákban Jézus nem járt. Neki nem volt úgy egy tanítója, akitől tanulta volna, mint például Pál apostolnak, ahogy volt Gamáliel, a nagy mester, a nagy tanító. És ezért kétségbe vonták Jézusnak a jogát, a tanítói jogát. Viszont ugyanakkor elismerik, hiszen kimondják azt, hogy tudja valahonnan az írásokat. Mégis tudja. És ebben a megállapításban meg benne van az, hogy tehetetlenek egy kérdést megválaszolni. Tehát elismerik, hogy tudja, azt is tudják, hogy nem abból a forrásból merítette, ahogyan ők, és ez valahol egy csapdává válik önmaguk számára. És Jézus nyilván, hogy tudta az írásokat, ha önmagából tudta volna, az ő istenségéből fakadóan, akkor még nagyobb bizonyíték lett volna rájuk nézve, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia. Habár az írásokat azt látjuk, hogy Jézus tanulásból merítette. A zsidókhoz írott levél 5. fejezetében találkozunk azzal, hogy Jézus megtanulta az engedelmességet, ám bár fiú megtanulta az engedelmességet. Nyilván itt egy gyakorlati, egy tapasztalati tanulásról is szó van. Másrészt a Lukács evangélium a 2. fejezetének 40., 50., 51., 52. versében azt találjuk, hogy Jézus növekedett testének állapotában, lelkében, gondolatában, tehát ő is úgy tanulta, ahogyan mindenki megtanulhatná az írásokat, és természetesen, hogy az atya volt naponta a tanító mestere, tehát az atyától vette mindazt, amit tudott, és valószínű, hogy az anyjától is tanulta végig gyermekkorában.
1: Felébredt a kíváncsiságom arra, hogy vajon mit is tanított Jézus azon az ünnepen ott Jeruzsálemben, és a Biblia beszél róla egy keveset, nem ír le minden tanítást, ami akkor elhangzott. A János Evangélium a 7. fejezet 37. 38. versében Jézus tanításának egy részletével találkozunk, ahol azt olvassuk, ha valaki szomjuhozik, jöjjön én hozzám és igyék, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Mi volt ennek a tanításnak az üzenete? Mit kellett megértsenek a hallgatói Jézusnak?
2: Hadd egy néhány szót ejtsek a tanítás hátteréről. Miért épp ezt mondja Jézus? Ugye a sátoros ünnep az a zsidó népet arra emlékeztette, hogy sátrokban laktak 40 éven keresztül a pusztai vándorlás alatt, a kivonulástól 1446-tól Krisztus előtt, azt követő 40 éven keresztül, míg a sínai pusztában vándoroltak. És nem egyszer a nép víz nélkül maradt. Ha emlékszünk, volt, amikor Mózes megütötte a sziklát, és víz fakadt belőle, máskor meg kellett volna szólnia a sziklának, de újból megütötte, ami Mózes földi boldogulásának az elveszítését is jelentette, emiatt nem ment be a földi Kanánba. Tehát Izrael népe többször a pusztában vizet kapott, Isten vizet fakasztott nekik. Pál apostol majd később beszél is arról, hogy ez a kőszikla, ez maga Krisztus volt. Tehát ő ott volt velük, az Ószövetségben a pusztai vándorlás során, ő maga volt akkor is a víz. Mózes is összeköti az 5. könyvben a kősziklát, amelyből a víz fakadt Istennel. Tehát a kősziklából fakadt a víz, és utolsó beszédében Mózes elmondja a népnek, hogy Isten kőszikla, cselekedete igazságos. Tehát valami sejtelme kellett volna legyen az ószövetségi népnek is arról, hogy ez a szikla, amelyikből a víz fakad, ez maga Isten. Átvitt értelemben, most nem szószoros értelemben, hogy de átvitt értelemben igazából Isten az, aki adta ő nekik a vizet, Isten az a szikla, aki megüttetett majd, akinek az oldalából víz és vér folyt. És Jézus elmondja, hogy ő az életnek a vize, akkor tulajdonképpen ott van a zsidó népben ez a háttér. Másrészt egyes fejezések szerint a papok az ünnep egy bizonyos pontján egyik korsóból a pap vizet öntött ki egy csatornába, a másik korsóból bort öntött ki. A két csatorna egy adott helyen találkozott, a víz és a bor összefolytak, befolyt a Kidron patakába, és a Kidron patak a Jordánba vitte, a Jordán pedig a tengerbe vitte ezt a vizet és a bort, víz és bor vegyítékét. És ezzel jelképezni akarta azt is, ahogyan Isten szerette volna, hogy a nép egy áldást hozó víz legyen a világ számára, elindul valahonnan a csermely, ahogy irodalmunkban is van, hogy akarom, mert búsmerésség, akarom, mert világcsodája, valaki az értől indul el, és befut a Szent Nagy Óceánba. Tehát ezzel a képpel találkozunk Ezékiel könyvében, hogy egyre nagyobb az áldást hozó víz, elő bokáig ér, aztán tértig, aztán derékig, és így tovább. És ez Izrael népét kellett volna jelképezze, akik áldásává válnak ennek a világnak. Nos, amikor a pap ezt a szolgálatot elvégezte, egyrészt emlékeztetett arra, hogy az Ószövetségben Isten adott vizet, másrészt meg azt, hogy ők maguk egy áldás kellene legyenek a világ számára, Jézus ekkor lép fel. Ekkor mondja azt az igét, amit te említettél, hogy én vagyok az életnek vize. Tehát mindezt magára vonatkoztatja. A több évszázados ünnepet, a több évszázados áldást, lelki felüdülést, testi áldásokat Jézus mind-mind önmagára vonatkoztatja, és azt mondja, hogy mindez én vagyok. Minden áldás én belőlem származik, én vagyok az élet vize. Ezt már elmondta egy alkalommal beszélgetésében egy személynek, most pedig a nép előtt mondja el, hogy nem csak egy embernek akarok az élet vize lenni, hanem mindenkinek, kivétel nélkül.
1: Jézus ekkor magára vonatkoztatta a bibliai történelmet és az isteni cselekvést. Hogyan lehet alkalmazni Jézusnak eme tanítását napjainkra? Mit jelent ma az a tény, hogy Jézus az élet víze, vagy mit jelent az, hogy aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Hogyan ihat valaki ebből a vízből, és hogyan válhat ő maga forrásá?
2: hitáltal vesszük Jézust, személyét, tanításait. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát hallom az igét, ahogy Jézus mondja, hogy én vagyok az életnek vize. Ez felébreszti a vágyat én bennem. Mert hogy amúgy is szomjúhozom, érzem azt, hogy az életemből valami hiányzik. Szomjúhozom a szentség után, a jóság után, a lelki béke után, a szeretet után. Most mindez Jézusban van. Amikor erről értesülök, és hitáltal elfogadom, akkor iszok a forrásból. De nem úgy iszok, hogy csupán az áldásokat fogadom el, hanem úgy, hogy maga a forrás válik tulajdonommá. És így kap választ a kérdésed második része, hogy hogyan lesz valakinek a belseje élő vizek forrásaivá. Tehát Jézustól nem csak az áldást vehetjük át hitáltal, az áldásait, az ajándékait, hanem őt magát is. Amikor őt magát befogadtuk szívünkben, akkor ő bennünk él, és egyrészt minket eláraszt az ő áldásaival, másrészt pedig e végső soron áldássá válunk úgy, ahogy tervezte Isten a zsidó nép számára is, amit az imént említettem. Krisztus bennünk. Tehát egyrészt az áldásai miénk, másrészt pedig ő önmagát adja nekünk, hogy ő legyen bennünk, és ezáltal válik az életünk egy állandó forrássá.
1: Milyen nagyszerű tanításokat mondott Jézus az embereknek, és mennyi lehetőséget nyújtott feléjük, hogy megváltozzon az életük. Mégis azt látjuk, hogy nagyon sokan leselkedtek Jézus után, keresték az övesztét, sőt, ezen az ünnepen is azt látjuk, hogy egész idő alatt, míg Jeruzsálemben tartózkodott Jézus, kémek lesték, és minden nap új terveket szőttek arra, hogy elhallgattassák, figyelték a papok, a vének, keresték, hogyan ejthetik őt csapdába. Már azt is tervezték, hogy leállítják őt erőszakkal is, ha szükséges. De nem csak ezt akarták, hanem látni, hogy meg akarták szégyeníteni Jézust, ezt a galileai tanítót a nép előtt. Egy általános ellenségeskedés, amit említetted, Jézus valamilyen formában kiérdemelte az ő tisztaságával, az ő jellemével. Egy adott pillanatban Jézus tanítása közben ugye megkérdőjelezik a jogot, aminek alapján tanít, a tekintélyt, amit hiányolnak Jézustól. Hogyha egy picit még ezzel a kérdéssel foglalkozunk, akkor szeretném megkérdezni, hogy honnan lehetett a Jézus korában szert tenni tanítói tekintélyre,

0: ezek a nagy tanítók is a tekintélyüket. Tehát jó lehet Gamálielnek is például volt tanítója, és a tanítójának is volt tanítója. De végső soron mind a nagy tanítóhoz, Istenhez vezethetőek vissza, amennyiben a tanításuk jó volt. És Jézus nem veti meg a tekintélyt, nem önmagától származtatja az ő tanítását, hanem igazából azt mondja, hogy abból a forrásból merítette ő is a tanítást, amelyből ezek a nagy tanítók annyi különbséggel, hogy ő egyenesen az atyától merítette. Tehát nem ment át több szájon, több kezen az információ, több generáción, hanem ő visszatért a forráshoz, a forrásból merített.
1: Köszönöm szépen, egy zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Ugye Jézus idejében, mint napjainkban sok tanító van, vagy sok tanító volt. Vannak igaz tanítók is, vannak hamis tanítók is, és Jézus is beszél hamis tanításról, hamisságról, ami lehet egy tanítóban. Hogyan lehet felismerni, hogy ki a hamis tanító? Hogyan lehet megkülönböztetni az igaz tanítót a hamis tanítótól? Mit tanít erről Jézus?
1: Egyrészt érdekes a 7. fejezet 16. versében, János evangélium 7. fejezet 16. versében, hogy Jézus elmondja azt, hogy a tudomány nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Most figyeljük fel, hogy mekkora különbség van mondjuk a mai emberek, a mai világi tanítók és a proféták között. Tehát a mai világi tanító mindenki azzal dicsekszik, hogy az információ az övé. Hogy nem plagizált, nem máshonnan merített eredeti gondolatai vannak, és ez teszi tekintélyé, hogy tényleg eredeti tud-e hozni. Ezzel szemben a proféták tekintélyét éppen az adta, hogy arra hivatkoztak, hogy nem tőlük van, hanem Istentől vették a tanítást. Ezen belül viszont úgy a hamis proféták, mint az igaz proféták erre hivatkoztak. Tehát ha végigolvassuk az ószövetségi profétai könyveket, majd mindegyik úgy kezdődik, hogy és szólt az Úr ehhez meg ahhoz a profétához. De a hamis proféták is ezzel az igénnyel léptek fel, hogy szólott az Isten hozzájuk. Most Jézus is azt mondja, hogy nem az övé a tudomány, hanem azé, aki őt elküldte. Ezzel Jézus bevezet a prófétai területre. Tehát ő nem csak egy tanító, hanem egy próféta, vagy még helyesebben mondva, nem egy erkölcsi tanító, aki önmagától tanít, hanem egy olyan próféta, aki igényt tart arra, hogy Istentől veszi a tanítást. És azon belül hogyan következtethető ki, hogy Jézus igaz tanító vagy hamis? Erre is válaszol, vagy ki az igaz és ki a hamis tanító. Azt mondja, hogy a

0: 18. versben, hogy figyeljük meg, hogy kinek a dicsőségét keresi a tanító. Amennyiben egy tanító, egy proféta saját dicsőségét keresi, nem Istentől van. Amennyiben másrészt egy proféta az Isten dicsőségét keresi, annyiban Istentől van. Tehát kinek a megdicsőítését keresi? Csak két vallás létezik a Földön. Az egyik, amely embereket dicsőít meg, teremtményeket, a másik pedig, amely a Teremtő Isten dicsőíti meg. És Jézus erre utal vissza, és azt mondja, hogy figyeljétek meg, hogy én nem keresem a dicsőségemet. Ez az egyik bizonyíték annak, hogy nem magamtól vagyok. Isten sem a saját felmagasztalását, boldogulását kereste, odaadta életét az emberért, egyszülött fiát az ember megváltásáért. Az Isten világában ezt látjuk, ezt kell újból és újból megértenünk, hogy minden másokért él, és az önző szíven kívül az egész teremtettségben még mindig látható ez, hogy nem az önmaga dicsőítését keresi, hanem a szolgálatának a betöltését minden a maga helyén, még akkor is, hogyha a világunkban fellelhető mindenhol a bűnnek a nyoma. Az emberi szív viszont önmagát akarja megdicsőíteni, és Jézus azt mondja, hogy ennek alapján lehet látni és tudni, hogy valaki milyen tanító. Krisztus dicsőíti, Isten dicsőíti, vagy pedig önmagát dicsőíti meg. Másrészt Jézus a 17. versben egy olyan másik kritériumról beszél, vagy egy olyan másik mutatóról beszél, amely már a hallgatókban van. Tehát ugye, hadd összegezzük, minden proféta azt mondja, hogy ő Istentől van. Jézus egyrészt beszél egy jelről, amely megkülönbözteti az igaz és hamis profétát, és azt mondja, hogy az igaz proféta Isten dicsőíti a hamis proféta önmagát. És másrészt viszont a kérdés eldöntésében, hogy akkor most ki kit dicsőít a valóságban, a hallgatóit hívja meg, hogy legyenek segítségére. És azt mondja, hogy ti döntitek el ezt. Mert aki akarja cselekedni az Isten akaratát, az felismerheti a tudományról, hogy Istentől van-e vagy nem. Aki nem akarja cselekedni az Isten akaratát, az nem fogja megtudni azt, hogy ez most honnan származik. Tehát a hallgató hozzáállása is döntő ebben a kérdésben. Tehát ha egy hallgató nyitott szívű, tényleg az igazságot akarja tudni, tényleg arra vágyik, hogy független attól, hogy az mibe kerül, de az az igazság legyen, ha ez a nyitottság ott van egy emberben, akkor megismerheti a tudományt, hogy honnan származik. Ha ez nincs, ha eleve azt mondja az ember, hogy már pedig bizonyos dolgokat én amúgy sem vállalnék fel az igazság megértésében, vagy annak követésében, akkor nem ismerheti meg. Az igazság és annak megismerése nem annyira egy értelmi kérdés, mint egy szívbéli kérdés. Ha szívemben nyitott vagyok az igazság iránt, akkor értelmemmel is meg tudom érteni. Ha szívemben nem vállalom annak a követését, akkor értelemmel se lehet felfogni. Ha valaki akarja cselekedni az Isten akaratát, csak az értheti meg világosan.
1: Ennek alapján már kezd érthetővé lenni, hogy Jézust miért nem ismerik fel, mint igaz tanítót, aki az Isten dicsőségét keresi. Ott voltak az ő rossz akarói, akiknek gonosz szándékát Jézus egy pillanatra szembesíti önmagukkal, és elmondja, hogy meg akarják ölni. Ha Jézust mindenképp meg akarták ölni, akkor miért nem fogták meg ott, amikor a kezükben volt? Fényes nappal rendelkeztek kellő katonai erővel, hogy Jézust megfogják. Miért nem tették ezt ott nyíltan, amikor közöttük volt?
0: Mert hogy az önzés és a hazugság az elválaszthatatlanul összetartoznak. Tehát ezek az emberek önzőek voltak. Jézust el akarták tenni lábalól, másrészt saját felmagasztalásukat keresték. Viszont ezt nyilván vallani, ezt nyilván kivitelezni az emberek előtt, azok előtt, akik megértették, hogy Jézus Istentől van, ezt viszont nem vállalták fel. Tehát az önzés az nem vállalja fel nyíltan azt, hogy ő önző. Itt, hogyha felvállalták volna azt, hogy egyszerűen zavarja őket, hogy Jézus milyen, és az semmi ellenérvük nem volt irányába, viszont csak, hogy irigységből el akarták tenni láb alól, akkor az emberek előtt ez nyilvánvaló lett volna. Ezt viszont nem vállalták fel. Tehát figyeljük meg, hogy bárhol vagyunk az életben, ahol valaki nagyra tör, nem vállalja fel azt, hogy ő önző célból teszi ezt. Már a mennyben, amikor Lucifer fellázadt Isten ellen, akkor is ki kellett találnia valami hazugságot. És farka után mondta az ég csillagainak a harmad részét. Ez a farok szó, ez kétértelmű, ugyanis egyszerre jelent farkot, és ugyanakkor mesét is. Az angol nyelvben is így van ez, akár csak a héberben. És az, hogy farkával vonta maga után az angyalok egy harmad részét, az azt fejezi ki, hogy hazugságával, meséivel vonta maga után. Mert az önző embernek mindig szüksége van egy mesére. Az igaz embernek elég az igaz történet.
1: Miután a sokasság tagadja, és sőt azt mondja Jézusnak, hogy ördög van benne, ki akar téged megölni, Jézus visszautal egy cselekvésére, amit közöttük tett. Mit tett Jézus Jeruzsálemben, ami felkeltette a vallásos vezetők gyűlöletét?
0: Érdekes, hogy Jézus onnan folytatja tovább a jeruzsálemi történetet. Legalábbis János így írja meg az evangéliumot, ahol abba hagyta egy korábbi ünnepen. Jézus ugyanis Galileában élt, az ünnepekre járt fel Jeruzsálembe. Legutóbb, amikor fent volt Betesdában, a Jókapunál, meggyógyított egy 38 éve betegségében lévő embert, és szombaton gyógyította meg, és amiatt, hogy ő szombaton gyógyított egy embert, megépített az ő szavával, ezért őt meg akarták ölni, hogy szombatot rontott. Tehát ez volt az oka, miért meg akarták őt ölni. Erre utal vissza Jézus, hogy semmi nem változott meg bennetek azóta, hogy itt voltam az ünnepen, sőt, most is ugyanaz a szándék él szívetekben, meg akartok engem ölni, mondja. Ha belegondolunk abba, hogy a szombat rontással vádolták ekkor meg Jézust, akkor erre válaszol a 7. fejezet 22. versében, hadd olvassam. Azért Mózes adta nétek a körülmetélkedést, és szombaton körülmetélitek az embert. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, én rám haragusztok-e, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? Jézus azt mondja, hogy ugyanezt teszitek ti is szombaton, amit én tettem. Természetesen a szó egy szűkebb, egy szegényebb értelmében, hiszen körülmetélitek az embert szombaton. Ugye egyértelmű parancs volt arra, hogy minden fiúgyermeket 8. napon körül kellett metélni, és ha szombatra esett ez a 8. nap a születésétől, akkor körülmetélték a gyermeket. És ezt nyilván azért tették, hogy Isten népéhez tartozó legyen, a szent nemzethez tartozó legyen. És Jézus azt mondja, hogy ha ez a körülmetélkedés megtehető, nem halasztható szombatról egy következő napra, hét első napjára például, akkor miért gyűlöltök engem amiatt, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam? Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. De nem gondoltok bele, hogy igazából mi az Istennek szándéka. Hogy Isten azt akarja, hogy az embert megváltsa. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Minden törvénynek ez a végső szándéka, hogy az embert megkeresse, megtartsa. A szombat az emberért van, az egész parancs az emberért van, az ember megtartásáért adatott. És hogyha ettől elvonatkoztatjátok a parancsolatot, és ti nem megtartani akartok valakit, hanem elveszíteni, megölni éppen az Istennek fiát, akkor semmit nem értetek meg a törvényből. Tehát a törvényhez való viszonyulást meghatározza ez az alapállás, ez az alapszándék, hogy mit akarsz azzal az emberrel, akinek életébe alkalmazni akarod a törvényt. Meg akarod menteni, vagy el akarod veszíteni. És ha menteni akarod, akkor a törvény szolgálatodra áll, hogy megmentse. A szombat is azért van, hogy az embert megmentse. Ha pedig el akarod veszíteni, akkor nem lehet a törvényt teljesen tiszteletben tartani. Milyen szándékod van? A szándéka meghatározó.
1: Úgy tűnik, hogy Jézus ellenségeinek nem volt válaszuk Jézus kérdésére, a Jézus érveire, és abba hagyták a vitatkozást. Viszont az evangélium leírásában az látható, hogy az akkori emberek, az összegyűlt tömeg már tudta, hogy Jézust meg akarják ölni, és erről kezdtek el beszélgetni maguk között, hogy nem-e ez, akit meg akarnak ölni. És átterelődik a beszélgetés Jézusra, mint messiásra, és a messiásról szóló elvárásokra. A 26. versben olvassuk, talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus. De jól tudjuk, honnan való ez, mikor pedig eljö a Krisztus, senki sem tudja, honnan való. Egy érdekes elvárás volt a messiás felé, hogy nem tudják, honnan való. Valóban így volt ez? Milyen alapra épült ez az elvárás a messiás iránt?
0: Hát egyrészt az ószövetségi prófétják világossá teszik azt, hogy Jézus Krisztus, vagyis a messiás származása igenis követhető. Dávid székéből kell szülessen. Ezért is Máté evangéliumában úgy találjuk a Jézus nemzetségi táblázatát felvezetve, hogy Dávidig visszavezeti a fonalat, a nemzetségi táblázatot, az elődöket. Aztán azt is lehetett tudni, hogy honnan kell szülessen a messiás, hiszen amikor jönnek a bölcsek, napkeleti bölcsek Heródeshez, nagyon jól tudják az írások alapján, Mikás proféta könyve 5. fejezet 2. verse szerint, hogy Betlehemből kell szülessen a messiás, a zsidók királya. És sorolhatnánk a proféciákat. Dániel proféta nagyjából megjövendőlt a messiás megjelenésének az idejét, legalábbis a felkenetésének az idejét egészen pontosan, ami be is teljesedett Tiberius császár uralkodása 15. esztendejében, amit lejegyez Lukács evangélista, hogy Tiberius uralkodása 15. esztendejében keresztelkedett meg Jézus. Nem véletlen, hogy pontosan megadja a történelmi dátumot is. Ekkor teljesedett a Dániel könyve 9. fejezetéből, a 77-es prófétja, azaz 490 esztendő eltelt Jeruzsálem újjáépítése felől való szózattól, Krisztus előtt 457-től, egész Jézus kerességéig, Krisztus után 27-ig. Tehát lehetett tudni megjelenésének idejét, származását, születésének helyét, és mindezek ellenére, hogy a Biblia erről pontosan beszélt, a farizeusokban élt az írástudókban egy olyan felvetés, hogy a messiás megjelenik ugyan, tudjuk, hogy honnan jön, de egyszer eltűnik, aztán hirtelen újból megjelenik, és valahol a templomon fog megjelenni. Nem véletlen az, hogy az ördög Jézust megkísért, és akkor éppen a templom ormára viszi el. Tehát jó lehet, ennek nem volt semmi alapja, hogy el kell tűnjön a messiás, aztán újból megjelenik, mégis ehhez ragaszkodtak. Olyan hamis információk voltak, hamis várakozások voltak a messiással kapcsolatosan, amelyről semmi igei bizonyíték nem volt. Tehát erre nincs alap, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön a Krisztus. A proféták pontosan azért adattak, hogy tudjuk, hogy honnan kell a Krisztusnak jönnie.
1: Tartsunk most egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Megtörténhet az, hogy valamilyen téves előítélet miatt nem hallgatunk meg valakit, aki komoly bibliai igazságokat mondana el, mint ahogyan Jézussal is történt, hogy megvolt ez az előképük, ez a téves képük a messiás eljöveteléről, és emiatt némelyek elutasították Jézust, mivel nem fért bele abba a képbe, amit ők előre alkottak róla.
1: Engedelmed el, nem csak, hogy megtörténhet, hanem biztosan, hogy meg-megtörténik. Meg-megtörténik, és éppen ezért kellene nekünk minden kijelentést az Isten igéje alapján ellenérni. Egyedül Isten csalhatatlan, mi pedig olyan mértékben válhatunk azzá, amilyen mértékben készek vagyunk az Isten igéjét teljesíteni, a szívünk tiszta, szándékaink azok, és figyelünk az Isten szavára. És akkor Jézus viszont azt ígéri, ebben az esetben viszont ad egy ígéretet, hogy aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Szóval ez nem csak egy lehetőség, hogy az ember azért meg is ismerheti a tiszta utat, hanem egy ígéret Isten részéről arra, hogy aki tényleg szándékában tiszta, és vágyik az Isten akaratát cselekedni, és követni Jézust, az nem járhat sötétségben, és az az ember esetében már nem történhet meg az, hogy félreértse az Istennek szavát.
0: Tehát, hogyha valaki az ő szándékában és az ő szívében tiszta és őszintén keresi Isten akaratát, hogyan tud eligazodni a sok tanítás között, ami a világban zajlik? Hiszen rengeteg jó információhoz lehet hozzáférni, nagyon könnyen az internet segítségével, nagyon könnyen az elektronikus bibliák segítségével, vagy az otthon levő könyvek segítségével. Viszont a sok információ között hogyan lehet helyesen eligazodni, hogy az őszintességünkben ne legyünk becsapva, ne legyünk megcsalva, és olyan tanítást fedezzünk fel, ami az Istentől jön.
1: Isten beszél hozzánk az ő igéje által. Nem csak az ő belső késztetés által, a lélek által, amely a lelkiismeretünkön keresztül megszólal, hogy akkor most légy őszinte önmagaddal. Most engedd, hogy a lélek hasson át. Ez nagyon fontos. Most akart követni az igazságot. Ez az a belső dolog, amiről az imént beszélgettünk. De emellett, vagy talán e fölött és mindenek fölött Isten az ő igényén keresztül szól hozzánk. Tehát, hogyha az ember belül becsületes és enged a hangnak, a belső késztetésnek, akkor az Isten vezeti, de ehhez társuljon az Isten igényének az állandó keresése, kutatása. Szívembe rejtem a te beszédedet, mondja az ige, hogy ne vétkezzem ellened. Viszont megvan írva, mondja Jézus a sátánnak a megkísértéskor. Tehát az írást, sőt a teljes írást kell az embernek szem előtt tartania. És ez a kettő nekünk a bizonyosságunk. Egyrészt a belső készség és akarat, másrészt pedig az Isten igéjének a figyelmes kutatása, állandóan lelkünkben, gondolatunkban legyen az Istennek igéje. Figyeljük az igét úgy, ahogy Jézus Krisztusban van, és ez az az út, amikről Jézus azt mondja, hogy ez én vagyok már, én vagyok az út.
0: Ha tovább olvassuk a bibliai leírást, akkor azt látjuk, hogy a 30. versben akarták Jézust megfogni, de senki sem vetette rá az ő kezét, mert nem jött még el az ő órája. Majd a 33. 34. versben Jézus arról beszél, hogy egy kevés ideig még velük van, idézem szavait, majd ahhoz megyek, aki elküldött engem, kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Miről beszél itt Jézus? Hova készült Jézus elmenni, és miről beszél, hogyan beszél egy olyan helyről, ahova nem tudnak utána menni, vele menni? Ugyanez a kérdés születik meg a 35. versben a zsidók között. Hova akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt?
1: Tehát Jézus elmondta azt, hogy ő elmegy, és keresni fogják majd őt. Ő elment az atyához, erről beszélt, vagy el fog menni az atyához, és keresik majd őt, és nem találják meg. És elsősorban erről szól az írás, Második sorban van ennek egy átvitt értelme is, hogy az Isten fia egyszer visszavonul az emberek közül. Az Isten lelke egyszer erről a világról visszavonul. Isten azt mondja, hogy elmegyek, és keresni fogtok majd. Fokozatosan erről a világról az Istennek lelke visszavonul. Tehát minden alkalommal, amikor megszólít az Istennek igéje, akkor egy óriási kihívás elé vagyunk helyezve. Vagy befogadjuk az igét ma is. E teljes készséggel is azt mondjuk, hogy legyen nekünk a te beszéded szerint. Mit akarsz, hogy tegyek? Készséggel megnyílunk Krisztus előtt, az ő teljes igéje előtt. Isten minden parancsolatai előtt készségesek vagyunk, vagy elzárkózunk. Ha elzárkózunk Isten igéje elől, akkor Jézus azt mondja, hogy én elmegyek, és kerestek majd engem. És nem biztos, hogy megtaláltok. Isten igéje beszél egy olyan időről az Ámos próféta könyvében, amikor lesz egy éjség és egy szomjúság. És ez a szomjúság az Isten igéje után lesz. És az emberek tengertől tengerig szaladnak majd az ige után, és nem találják meg. Mert mindennek van egy ideje. Amikor megszólít Isten az ő igével, akkor kell nekünk az igére válaszolni. Megtörténhet, hogy utána a szomjúság meg lesz, de már nem lesz meg az élő víz. És Jézus erre figyelmeztet, hogy elmegyek egyszer. Az Isten lelke nem küzd mindig az emberért. Egyszer már megáll az ige. Az ember szívén nem fog kopogtatni majd. És akkor keresi az ember, és nem találja. De végül van egy olyan értelme is ennek az igének, úgy gondolom, hogy Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy elmegyek, és keresni fogtok engem. És ha teljes szívetekből kerestek, akkor megtaláltok. És ha így kerestek engem, akkor nem csak elmegyek, hanem visszajövök. És amikor visszatérek, akkor magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is én velem legyetek. Hát én azt tudom kívánni a kedves hallgatóknak, hogy a Jézus közelségét ma, amikor itt van, ragadjuk meg, és éljünk azzal a lehetőséggel, hogy ő itt van velünk, hogy ő ma megszólít bennünket. Még mielőtt elmenne Isten tőlünk, ragadjuk meg az ő igéjét, és akkor adja az ő ígéretét, hogy akkor veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
0: Még gondolatok ezek, és kívánom, hogy a kedves hallgatók nagyon komolyan megfontolják az elhangzott felhívást, meghívást arra, hogy Isten igéjét befogadják szívükbe, és így ők maguk is élővíznek forrásaivá váljanak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Mindenkinek további áldott napot kívánok a viszonthallásra.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik ma az interneten keresztül követnek bennünket. Legutóbbi beszélgetésben dr. Nagy Norbert belgyógyász orvos volt a vendégem, és vele együtt a szokásokról beszélgettünk. Alapjául ehhez a beszélgetésekhez úgy indítottuk a gondolatmenetet, hogy bár tudjuk, hogy az életben mit kell változtassunk, mégis olyan nehezen történnek a változások a gyakorlatban. A mai adásunkban is arra keressük továbbra is a választ, hogy mi történik a testünkben és az agyunkban, amikor változtatni szeretnénk, illetve miért dolgozik sokszor ellenünk a saját idegrendszerünk. Míg a legutóbb nagyon sok információt hoztunk arról, hogy mi történik a háttérben, az agyunkban, amikor szokásokról beszélünk, ma arról is beszélgetni fogunk, hogy hogyan indulhatunk el ebben a folyamatban, hogyan változtathatunk nem kívánt szokásokon, hogyan alakíthatunk ki új szokásokat, mennyi időbe telik ez, és más egyéb érdekes dolgokról fogunk beszélgetni, úgyhogy szeretettel köszöntöm a vendégemet, dr. Nagy Norbert belgyógyász orvost. Örülök, hogy itt vagy a stúdióban ma, és hogy folytathatjuk ezt a nagyon fontos és érdekes témát.
1: Köszönöm szépen az újabb lehetőséget. Sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat.
0: Visszapördítve az időt és a beszélgetéseket, az előző részben megértettük azt, hogy hogyan működnek a szokások. Sok kulcs gondolatot megmagyaráztál. Elmagyaráztad azt is, hogy mit jelentenek a szokások, mi a definíciója a szokásoknak, ezt a szót kerestem. Azonban a kérdés a következő. Miért nem elég mindezt tudnunk ahhoz, hogy megtörténjen a változás az életünkben? Miért nem elég, hogy ezeknek az információknak a tudatában legyünk ahhoz, hogy változtathassunk?
1: Ahogy elhangzott, igen, az előző beszélgetésünkben igazából az alapokat tettük le ahhoz, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen hogyan is működnek a szokások. Ugye visszaemlékezhetünk arra, hogy többször is említettük azt, hogy a szokások nagyon komplex folyamatok, tehát nagyon komplex törvényszerűségek alapján működnek az elménkben. Ezekre az információkra építhetünk, annak érdekében, hogy megértsük jobban a szokás formálásnak a folyamatát. És a kérdésre válaszként ugye nem elegendő csupán az információnak a birtokában lenni. Fontos az, hogy ennek a folyamatnak megértsük az összefüggéseit. Azután pedig nagyon fontos, hogy felismerjük konkrétan azt, hogy ez hogyan működik a saját helyzetünkben. Ugyanakkor lényeges az is, hogy bele tudjuk helyezni magunkat, úgymond idézőjelbe, ebbe a rendszerbe. Ezek a szabályok, törvényszerűségek hogyan vonatkoznak rám, mint személyre, és az én szokásaimra. Ha ez megtörtént, akkor az információ birtokában vagyok, értem a dolgot valamilyen szinten, bele is tudom helyezni magam, akkor következhet igazából a gyakorlati lépés, hogy elkezdek tervezni, és gyakorlatilag meghatározom azt, hogy mit fogok tenni a változás érdekében. Tehát nem elég csak az információt tudni, hanem alkalmazni is kell tudni.
0: Azért ismételjünk el egy néhány kulcsfontosságú elemet az előző beszélgetésből. Mi az, amit újra kiemelnél, amire ma mindenképp alapozni fogunk gondolatokat és gyakorlatokat?
1: Röviden át fogok menni a fő gondolatokon. Először is említetted, meghatároztuk azt, hogy mi az, hogy szokás. Nagyon sok nézőpontból meg lehet határozni a mi beszélgetésünk szempontjából. Valahogy úgy szólna, hogy a szokás egy olyan viselkedési, gondolkodási és érzelmi mintázat, amelyet egy bizonyos helyzet vagy egy inger indít el, és többnyire tudatos döntés nélkül automatikusan elvégezzük. Kiemeltük azt is, hogy milyen szerepe van ebben az ismétlésnek. Tehát a szokás tanulási folyamatában az ismétlés teszi lehetővé tulajdonképpen azt, hogy a szokás rögzüljön az idegrendszerünkben. Beszéltünk arról is, hogy különböző életkorokban vannak bizonyos különbségek, az alapfolyamat az természetesen megmarad, de kisebb különbségek vannak az szerint, hogy hány évesek vagyunk. Ugye beszéltünk arról, hogy felnőtt korban mekkora nagy szerepe van egy tudatos döntésnek és az odafigyelésnek, és ezzel szemben ugye a gyerekkorban pedig inkább az utánzás, meg a környezetnek az ingerei fogják, meg az érzelmi reakciók, ami a gyerekben rögzíteni fogják a szokásokat. De összességében levonhatjuk azt a következtetést, hogy az elme, az agy megtanulja azt, hogy egy bizonyos helyzetben mi az, ami működik. És a szokás elvégzése valamilyen eredményt kell hozzon ahhoz, hogy értelme legyen. Beszéltünk arról is, hogy az olyan szokások, amelyek biológiai szükségletekhez, belső állapotokhoz kapcsolódnak, az ilyen szokásokat az agy gyorsabban és hatékonyabban automatizálja, ugyanúgy pedig, amikor ezeket próbáljuk kivenni, vagy leszokni, ha mondhatom így, akkor ezek nehezebben mennek, mivel belső dolgokhoz kapcsolódnak. Aztán beszéltünk arról, hogy többféle automatizmus létezik a szervezetünkben, és a szokásokhoz hasonlóak, ugyanígy automatikusak a reflexek és az ösztönök is. Megbeszéltük azt, hogy míg a szokásokat megtanuljuk, az ösztönök és a reflexek velünk születnek. Az ösztönöket valamilyen szinten tudjuk befolyásolni, a reflexek viszont ezek a legkevésbé befolyásolhatóbb dolgok, és a leggyorsabbak. Beszéltünk arról is, hogy milyen előnyei, milyen pozitívumai vannak a szokásoknak. Miért van szüksége a szervezetünknek szokásokra. És az első ebben a sorban tulajdonképpen az energiatakarékosság volt. Ugye milyen sok energiát megspórolunk azzal, hogyha szokásaink vannak. Ugyanígy ebből következik a második lépés, hogy a mentális kapacitásunkat tehermentesíti. Tehát több energia, mentális energia maradhat arra, hogy komplexebb, fontosabb dolgokat megoldjunk. Aztán beszéltünk arról is, hogy a szokások következetességet és megbízhatóságot kölcsönöznek a mindennapjainkat. És ennek az egyik következménye az, hogy a stressz is kevesebb. Hogyha valami megbízható, akkor kevesebb stresszel jár, ha tudjuk, hogy mi a következmény. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy időmegtakarítás. Visszautalok arra a példára, a cipő fűzős példára, pici-pici döntéseket, hogyha mindent tudatosan kellene meghozni, akkor rengeteg időt felölelne. Aztán nagyon fontos az, hogy a szokásaink milyen hatással vannak a testünkre. Ugye vannak olyan szokások, ami az egészségünkhöz és a jólétünkhöz kapcsolódik. Ugye, ha nagyon sok jó szokást gyakorlunk, akkor ez lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú időn keresztül egészségesek maradjunk, és jól létnek, örvendjünk. Ennek az ellentétje pedig, hogyha sok negatív kimenetelű szokásunk van, vagy negatív hatású szokásunk van, akkor ezek bizony gyorsan meg tudják rontani az egészségi állapotunkat és az életminőségünket. Valamint, nem utolsó sorban, de ez is nagyon fontos, ugye az identitásunknak a kérdése, mivel a kettő összefügg. A szokásaink kapcsolódnak az identitásunkhoz, arra és vissza is. Beszéltünk arról is, hogy az agy tulajdonképpen nem tesz különbséget hosszú távon jó és rossz szokások közül. Ha valami működik, ha valami eredményt hoz, egy jutalmat, amire vágyunk, akkor függetlenül attól, hogy hosszú távon az jó vagy rossz, az agyunk megtanulja, automatizálja és rögzíti. És szó volt arról is, hogy a pillanatnyi szükséglet az magasabb szintre kerül, mint egy távoli dolog, ami várható. A szokásoknak a rögzülése során ugye az alapfolyamat az, vagyis a tanulási folyamatról beszélek most, hogy a szokás átkerül a tudatos részről az automatikus részre. És akkor beszélhetünk tulajdonképpen berögzött szokásról, amikor már nem kell döntsek, hanem automatikusan, többnyire automatikusan működik. És említettem azt is, és újra említem, hogy az agy ugye megtanulja azt, ami működik, és ami beválik, és ezt automatizálja. És ami automatizálva van, az helyet szabadít fel másnak. Beszéltünk a szokáshurokról, ami ennek a beszélgetésnek is az alapját fogja képezni. Említettük, hogy a modern modell az négy elemet tartalmaz, ott volt a jel, a sóvárgás vagy a vágy, a rutin és a jutalom. Gyorsan megint összefoglalom, tehát a jel az lesz, ami elindítja a rendszer tulajdonképpen, kiváltja a vágyat, a sóvárgást, ami motivál bennünket arra, hogy válaszoljunk, tehát a válaszadásra, vagyis, hogy elvégezzük a rutint, a cselekvés sorozatot, a gondolkodási mintát, az érzelmi reakciót. A vége pedig az egész folyamatnak ugye a jutalom, ami kielégíti a sóvárgást és megerősíti a hurkot. Beszéltünk arról is, hogy pontosan ezért nevezzük ezt a folyamatot szokás huroknak, mert igazából egy körfolyamat, az utolsó elem majd visszahat, vagyis a jutalom visszahat az első elemre, a jelre, és tulajdonképpen az történik, hogy a jutalom hatására következő alkalommal a jelre a reakciónk erősebb lesz. És ez fogja tulajdonképpen hosszú távon rögzíteni a szokást. Beszéltünk arról is, és egy fontos információ, úgy gondolom, hogy a szokás változtatás az nincs életkorhoz kötve. Természetesen idősebb korban nehezebb, de nem lehetetlen. És most visszautalunk megint az idézőjelben 70 éves fiatalemberre, aki elvégezte ebben az életkorban az orvosi egyetemet.
0: Nagyon pozitív vetületben beszéltünk a szokásokról, de az lenne az ideális helyzet, hogyha mindannyiunknak csak jó szokásaink lennének, akkor nem kellene beszélnünk változásról, nem is kellene gondolkodjunk róla. És itt jön szóba a beszélgetésünkben az a kérdés, hogy hogyan lehetne azt megmagyarázni, hogy miért nem tudunk változni, amikor rossz szokásról van szó, vagy nem kívánt szokásokról. És aztán majd ebből adódóan még lesz két kérdésem.
1: A gond, ha megfogalmazhatom azt így, az tulajdonképpen a pozitívum is egyben, attól függően, hogy milyen szokásról beszélünk, vagy mennyire rögzült a szokás. Mivel a szokások automatizmusról és energiatakarékosságról szólnak, gyorsan rájöhetünk arra, hogyha egy jól berögzött szokást akarunk megváltoztatni, akkor bizony nagyon sok akadályba tudunk ütközni, mert az elménk ezt optimalizálta. Tehát berögzítette, és már be van ivódva idézőjelbe a mindennapi életünkbe és a rutinunkba. Na ezt, ha meg akarjuk változtatni, akkor említettem az előző beszélgetésben is, következik a feszültség. És ez különböző szinteken nyilvánul meg. Az első szint az pontosan a biológiai szint. Ugye beszéltünk nagyon sokat arról, hogy a szokások mélyen beágyazódnak az agyba ismétlések miatt, vagy az ismétlések során, és ilyenkor jól meghatározott idegpályák jönnek létre. Tehát változtatásnál a biológia, a neurológia, az agyműködés az ellenünk dolgozik. Ezeket lehetséges, de nem annyira könnyű felülírni. Igazából a leghatékonyabb mindig az, hogyha helyettesítünk egy szokást egy másikkal. De erre majd még ki fogunk térni. Aztán ott van a motiváció és a céloknak a szintje. Vannak esetek, amikor inkább külső nyomásra próbáljuk megváltoztatni a szokásainkat. Hallottunk egy bizonyos információt, vagy valamelyik személy, akire felnézünk, egy bizonyos dolgot végez, egy bizonyos szokása van. Szeretnénk mi is azt. Viszont az elején általában van motivációnk is rá, de hogyha ezen a szinten megmaradunk, csak a motiváció szintjén, akkor ez idővel elhalványul. Hogyha nem elég erős a miértre a válaszunk, tehát hogy miért akarom megváltoztatni a szokást, akkor nagyon könnyen feledésbe merül. Aztán sok esetben gondot jelent a változtatás módszere is például. Itt jön be az, hogyha sok információnk van, minél több területről van információnk erről a folyamatról, akkor nagyobb az esélye az, hogy jól fogunk hozzálátni a folyamathoz. Nagyon sokan túl nagy lépéseket akarnak tenni egyszerre. Elhatároznak egy nagy dolgot, ez nagyon jó. Viszont, hogyha egy távoli célunk van, akkor jó pici másodlagos célokra lebontani, azért, hogy elérhetőek legyenek. Egy nagyon-nagyon absztrakt, távoli célt nehéz elérni, és nehéz fenntartani a motivációt is rá. Aztán ott van a környezetnek a szerepe. Nagyon fontos megvizsgálni a környezetünket. Melyek azok a jelek, ugye beszéltünk róla, melyek azok a jelek, ami a környezetünkben fenntartják, vagy elindítják a szokásunkat. A környezetünk, mondhatjuk nagyon nyugodtan, formálja a viselkedésünket. Ezért is van az például, hogy ha valaki elutazik külföldre, akkor nagyon sokszor a régi szokásait, ha mondhatom így, részben itthon hagyja. Persze sok szokást viszünk magunkkal, de vannak olyan szokásaink, ami azért környezethez kötött. Beszéltünk az identitásról és az önképről. Ez is egy nagyon-nagyon fontos szerepe, főleg James Clear a könyvében nagyon kihangsúlyozza ezt a részt. Ha valami nincs szinkronban az identitásommal, ha egy új szokás nincsen szinkronban az identitásommal, akkor az elmém ki fogja lökni. Úgyhogy mondok egy példát, elhatároztam azt, hogy fit és egészséges szeretnék lenni. Azért fogalmazom ezt így meg, mert ez már identitás. Nem azt határoztam el, hogy többet akarok szaladni, hanem azt határoztam el, hogy fit és egészséges akarok lenni. Hogyha enélkül próbálom meg beiktatni a testmozgást, úgymond az életembe, akkor lehet, hogy az sokszor azt mondogatom magamnak, hogy hát ez nem nekem való, én nem vagyok sportember, stb. Tudom szabotálni magamat, és én saját magam leszek az oka annak, hogy nem tudom végigvinni a szokást. Úgyhogy első részben identitás, meghatározom azt, hogy ki akarok lenni. Megnézem azt, hogy ez az ember, aki akarok lenni, milyen szokásokkal, vagyis hogy milyen szokásai vannak. És hogy az én életemben milyen szokásokat kell ehhez igazítsak. Ha ez megtörtént, akkor már mondhatom azt, hogy én egészséges és fit vagyok, és meghatározhatom a következő célt, ami például az, hogy minden héten, hétfőn fogok szaladni 10 kilométert például. Sokszor az is problémát jelent, egy lépéssel tovább lépve, hogy az új szokásoknál a jutalom az nem érkezik meg rögtön. Főleg az egészséges életmódra, most ha konkrétan a mozgást veszem, akkor nagyon sokszor pont az ellenkezője történik, hogyha nem vagyok jó kondícióban, nem vagyok fit, lehet, hogy 5 éve nem mozogtam rendesen, holnap neki akarok, vagy ma neki akarok fogni mozogni többet, akkor ez fájdalmas lesz, vagy fájdalmas lehet. Főleg, ha nem tartom be a mértéket, akkor nagyon gyorsan el tud menni a motivációm tőle. Úgyhogy lehet ez egy oka annak, hogy valaki abba hagyja. Az, hogy nincsen rögtön jutalom. Tudom, hogy hosszú távon ez mennyire jó, hogy én többet mozogjak, vagy hogy egészségesen éljek, viszont az nem most van. És az agynak szüksége van arra, hogy most kapjon valami jutalmat. Lehet, hogy nem veszük figyelembe sokszor, de nagyon sokat ronthat a szokások rögzítésében az, hogyha krónikus stressznek vagyunk kitéve, és krónikus alváshiánynak vagyunk kitéve. Lehet, hogy ezzel alapjában véve nem is foglalkoznánk, de azt tudni kell, hogy fáradtság esetén sokkal könnyebben visszatérünk a régi szokásainkra, sokkal nehezebben tudjuk akaraterővel behozni az új szokásokat. Aztán léteznek úgynevezett kognitív torzítások. Ez azt jelenti, hogy az elmém, vagy ahogy felfogom a világot, az nem teljesen egyezik a valósággal. Van egy ilyen szabályszerűség ilyenkor, amit úgy nevezünk, vagy úgy nevezhetünk, hogy a mindent vagy semmi törvénye. Elkezdtem egy új szokást, de mondjuk egy hét után idézőjelben megbotlottam, és hibáztam. Sokan itt fel is adják. Hát én nem vagyok jó elég ehhez, nem tudom ezt végigcsinálni, mert egyet hibáztam. Viszont azt tudni kell, hogy az idegrendszerünkben az új szokásnak az ösvénye, az idegrendszeri pályája, vagy az idegi pályája, az már elindult. Azt már elkezdtük taposni, idézőjelben. Úgyhogy attól, hogy visszatértünk a régi kerékvágásba, ez nem tűnik el. Tehát a mindent vagy semmi törvénye az tényleg csak egy torzítás, mert nem estem teljesen vissza. Lehetőségem van ahhoz, hogy visszatérjek az új szokás kerékvágásába.

0: új szokást beiktatni. Viszont, hogyha csak erre alapozzuk az egész szokásváltoztatásunkat, ha megfogalmazhatom azt így, akkor elég instabil talajon vagyunk. Mert a motiváció igazából egy érzés. Vannak napok, amikor több van belőle, vannak napok, amikor kevesebb van belőle. Hétfőn ugye általában sokkal motiváltabbak vagyunk, mint csütörtökön vagy pénteken, amikor már alig várjuk, hogy jöjjön a hétvége. Vagy ugyanígy reggel, felkelés után sokkal motiváltabbak vagyunk, mint este kimerülten. Úgyhogy érezzük azt, hogy erre alapozni csupán a szokásváltoztatást eléggé bizonytalan. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a motivációt úgy kellene felfogni, mint egy indító rakéta. Löketet ad nekem ahhoz, hogy szokást tudjak változtatni. És ameddig fenn áll a motiváció, ezt az állapotot felhasználhatom arra, hogy tervezzek. És pedig arra, hogy kialakítsam a rendszert és a struktúrát, konkrét tervet arra vonatkozólag, hogy mit fogok csinálni, milyen helyzetben ugye mit fogok csinálni. És ugyanúgy felhasználhatom arra is, hogy kialakítsam, vagy előre tervezzem azokat a pici kis lépéseket, amelyek engem előre fognak vinni. Felbontottam a hosszú távú tervemet, ugye pici célokra. Ez azt jelenti, hogy ha elértem az első kis célomat, akkor kaptam még egy pici motivációt. Az elménk így működik, ugye? A jutalomrendszer. Elvégeztem valamit, kaptam egy pici jutalmat. Akkor ez már erőt ad arra, hogy egy lépéssel tovább menjek, és így tovább. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a motivációt a javunkra tudjuk fordítani, de hiba lenne elpazarolni olyan dolgokra, ami véges. Tehát ne az egész szokásváltoztatást alapozzuk a motivációra, hanem inkább fogjuk fel úgy, ahogy van, egy kezdeti löketnek.
1: Tudnánk arról is beszélni, hogy hol akadunk el leggyakrabban, amikor szokást szeretnénk változtatni, akár az életmódunk terén, vagy bármilyen más téren?
0: Úgy gondolom, hogy nagyon sokan az elején akadunk el a szokásformálásban. Bejött egy információ. Megértettem azt, felismertem azt, hogy van egy rossz szokásom. Eldöntöm azt, hogy ezt nem szeretném tovább ezt így végezni. Probléma az, hogy nagyon sokszor itt le is álltunk. Motiváltnak érzem magam, mert ezt másképp szeretném csinálni mondjuk, változtatni szeretnék a rossz szokásomon, viszont csak gondolati szinten maradok. Úgyhogy a legegyszerűbb dolog ilyenkor, meg lehet tenni azt, hogy előveszek egy kis papírt, egy ceruzát vagy egy írószert, és leírom magamnak azt, hogy mi az, amin változtatni szeretnék. Ideális esetben ez már lehet rögtön az identitás, amiről beszéltünk az előbb. Mi történik? Ilyenkor, tehát amikor papírra vetettem, akkor lehet, hogy furcsán fog hangzani, de az elmémből az információ kikerült a való világba. És a következő lépés az lehet pont az, hogy egy olyan helyre teszem, ahol állandóan látom. Kifüggesztem például a hűtőszekrényre, vagy az asztalom bizonyos pontjára, vagy ilyesmi. A lényeg az, hogy ne maradjon csak az elmém szintjén. Kerüljön ki ide, ebbe a való világba.
1: Aztán, amikor a pozitív szokásokról beszélünk, mert beszéltünk eleget a negatív szokásokról, vagy arról, hogy hogyan lehet ezeket kezelni, hogyan tudunk változni, akkor hogyan lehet az új pozitív szokásokat kialakítani a szokáshurok alapján, amiről beszéltünk az elmúlt adásban? Hogy tudjuk felhasználni ezt a modellt, és milyen más elemei vannak ennek a modellnek, amik segítenek bennünket arra, hogy lépésenként, de új pozitív szokásokat tanuljunk meg. És ha vannak részlépések, részpontokat, akkor ezekre külön kitérünk.
0: Jó. Ugye megtanultuk, és valamilyen szinten az alapjait a szokáshuroknak. Ideális esetben valamennyire meg is próbáltuk megérteni, hogy ez hogy működik. Említettem már James Clearnek a nevét. Ő volt az, aki konkrétan ezekre az elemekre gyakorlati ajánlatot is bemutatott.

0: Az első lenne például a jel, és a jelnek az információit felhasználni. Az erre vonatkozó ajánlat az úgy hangzana, hogy tedd egyértelművé. Tehát ez, amint említettem, a jelhez kapcsolódik. Az agyunk csak azt tudja megfelelően aktiválni, vagy automatikusan aktiválni, amit felismer. Említettem azt, hogy létezik egy helyzetfelismerés ebben a folyamatban. Az elménk felismeri, hogy egy ismerős helyzet áll fenn, és akkor elindítja a szokást. Ha a jel homályos, vagy nem egyértelmű, vagy például figyelmen kívül hagyható, akkor megtörténhet, hogy a folyamat, a rutin, ugye, nem is fog beindulni. Ebben az esetben a lényeg az lenne tulajdonképpen, hogy tegyük láthatóvá, konkréttá, és jól kiszámíthatóvá a jelet. Tehát legyen ott a szemünk előtt egy szóval. És erre a leghatékonyabb eszköz az, hogy készítünk egy pontos tervet, és meghatározzuk azt, hogy milyen körülmények között kell végigfusson a rutin. Mikor, hol és hogyan. Hogyan történik ez? Ehhez fogok egy pici bevezetőt elmondani, ugye? Beszéltünk az identitásról. Meghatározom azt, hogy ki szeretnék lenni. Egy olyan személy, aki fit és egészséges. Elemzem azt, hogy említettem ezt is, hogy milyen szokásai vannak egy ilyen személynek. Továbbá elemzem azt, hogy nekem milyen szokásaim vannak, és melyek azok a szokások, amelyek nem egyeznek egymással. Aztán fontos az, hogy fel kell mérjem, vagy elemezzem az én saját rutinomat, a mindennapi rutinomat, hogy mi történik. És itt következhet az, hogy gyakorlatilag meg tudom határozni azt, hogy melyek azok a jelek, amivel kell foglalkoznom. Egy lehetséges jel. Nem azt fogom mondani, hogy ezután szeretnék többet sportolni. Ugye ebben még, hogyha belegondolunk, még jel sincs, csak arról van szó, hogy mit szeretnék tenni. Hanem azt mondom, az identitásom, az új identitásomhoz mérten, azt mondom, hogy minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken, reggel 7 órakor konkrétan kimegyek és szaladok 10 kört az udvaron, vagy a tömbház körül, vagy a szaladópályán. Tehát konkrétan meghatározom, hogy melyik az a környezet, vagy helyzet, ami nekem ezt a szokást el fogja indítani. Egy másik technika, amit ilyenkor használhatunk, az az, hogy egyik szokást jelként használjuk a másik szokáshoz, az új szokáshoz. Említettem azt, hogy már feltérképeztük a saját rutinunkat. Tudjuk, hogy mi az, ami megrögzült, és ezekre tudunk építeni. Ezt nevezzük szokásláncolásnak, tehát, hogy a meglévő rutinhoz hozzákapcsolok egy másik szokást is. És ugyanide tartozik a környezetünknek az átalakítása. Tehát az új szokásaimhoz a környezetem kell tartalmazza a jeleket, a triggereket, ami ki fogja váltani majd az új szokásaimat. Aztán, ha tovább megyünk egy lépéssel, akkor ott van a sóvárgás. Mit tehetünk a sóvárgással? Ennek az elve úgy szól, hogy tedd vonzóvá. Csak azt, amit már említettem, az elménk csak azt fogja megismételni, csak azt fogja elvégezni, ami után sóvárog. Ha egy szokás nem vált ki késztetést vagy vágyat, akkor a jel hiába egyértelmű, megvan ugye a jel, látjuk, hogy ott van, de hogyha nem vágyakozunk az eredmény után, akkor ez nem fogja megadni a kellő hajtóerőt. A lényeg itt az, hogy a rutinhoz tegyünk egy pozitív érzelmi töltetet. Mire gondolok most? Említettem már azt, hogy ha nem vagyok elég fit, hogyha nem mozogtam eleget, akkor bizony egy ilyen mozgási terv, vagy edzési tervnek a kialakítása lehet, hogy elég kellemetlen lesz. Én saját magamon is tapasztaltam, mikor elkezdtem például szaladni, hogy bizony kellemetlen tud lenni, fájdalmas tud lenni a szaladás. Úgyhogy következő alkalommal az elmém emlékezni fog arra, hogy milyen nehéz volt ez az edzés. Úgyhogy tehetjük azt, sőt, ajánlott, hogy emellé kössünk valami olyat, amit kedvelünk. Például nagyon szeretek könyveket hallgatni, vagy podcasteket hallgatni. és akkor elhatározom magamnak, hogy a kettőt összekötöm. Akkor fogom a podcastemet, vagy a könyvemet, vagy valamilyen előadást hallgatni, amikor szaladok. Együtt a kettő. És az elmém akkor fogja várni a podcastet, de el fog kelleni tűrje a szaladást, vagy azt, ami kellemetlen. Úgyhogy ilyen szempontból a kellemest összeköthetjük a hasznossal. Igen. Van egy másik része is a sóvárgásnak, ugye ez a közösség. Bizonyos emberek vagy közösségek, akikre felnézünk, vagy ahova tartozni akarunk, ezeknek a szokásai szintén kiválthatják a sóvárgást. Én is azt akarom tenni, vagy úgy akarok kinézni, vagy olyan életvitelt akarok, mint ők. A következő ugye a rutin, az konkrétan a cselekvés sorozat, amiről beszélünk. Ennek az alapelve az, hogy tedd könnyűvé. Minél kevesebb súrlódás legyen a rutin elindításához. Említettem azt, hogy az agy mindig a legkisebb ellenállásnak az útját követi, úgyhogy minél több energia, minél erősebb döntés, minél nagyobb erőfeszítés szükséges, annál nehezebben fog a rutin elindulni. Úgyhogy ezt kell csökkentsük. Itt a lényeg az, hogy csökkenteni kell, amint említettem, a rutin elindításához vezető utat. Úgyhogy itt is a környezet rendezés, vagy a környezet tervezés szóba kerül. Mondok egy nagyon egyszerű példát, visszatérek megint a testmozgásra. Kiteszem a cipőmet az ajtó mellé. A lehető legjobban megkönnyítettem annak az esélyét, hogy elmenjek szaladni. A tervem az, hogy amint említettem, reggel 7 órakor kimegyek, mert hétfő van, kimegyek szaladni. Elő van készítve a futócipőm. Ez egyrészt jelként is szolgál, érdekes a kettő együtt, de meg is könnyíti azt, hogy ne kelljen keresgéljen valahol a szekrényemnek a mélyén a cipőmet, hanem mert lehet, hogy addig elmegy a kedvem tőle, mert ott van kint. Csak felhúzom, és el is mentem. Ugyanígy a pohár vízzel. Meg akarom szokni, hogy reggelenként igyak egy pohár vizet. Este kiteszem a pohár vizet. Reggel, ahogy felkeltem, ott a jel, elveszem, és tudom folytatni. Itt van egy érdekes lehetőség, amit az utóbbi időben többször is láttam, hogy használnak, ez a 2 perces szabály. Ez azt jelenti, hogy ha valamit meglátsz, és 2 perc alatt el tudod végezni, akkor végezd is el. Nagyon sokan arra használják, hogy a lakásukat tisztán tartsák. Ugye van egy rossz szokásom, hogy mindent kín hagyok mindenhol. Bevezetem ezt, hogy ha 2 perc alatt megoldhatom, akkor meg is oldom. Azt hiszem, hogy nagyon rövid idő alatt a lakás tiszta lesz. De ugyanígy más szokásokra vonatkoztathatjuk ezt az elvet, például arra, hogy egy új szokást kis részletekre bontva, ilyen alapelven végezzük ezt el. Aztán a jutalomhoz kapcsolódna az, hogy tedd kielégítővé. Ugye az agy azt ismétli a legtöbbször, ami jó érzéssel tölti el. Ha egy szokás elvégzése után nincsen semmilyen azonnali pozitív visszajelzés, akkor az agy igazából azt fogja megtanulni, hogy erre nincsen szükség, vagy nincsen értelme ennek. Itt a lényeg az lenne, hogy biztosítsunk azonnali jutalmat a rutin végén. Ez lehet csupán annyi, hogy lehet egy egyszerű megerősítő visszajelzés. Megkérjük a társunkat, feleségünket, férjünket, vagy a barátunkat, hogy ahányszor elvégeztem ezt a bizonyos dolgot, jöjjön és dicsérjen meg. Például nem a rutin hozta a jutalmat, viszont kaptam valamilyen jutalmat, és ezen a szinten az elménknek ez mindegy. Nem feltétlenül muszáj a rutin hozza a jutalmat, mert az elején sokszor nem hozza, utólag aztán fogja, de ha a rutin végén jön valamilyen szintű jutalom, akkor ezt az agy úgy fogja fel, hogy erre van, mármint hogy van értelme. A másik lehet az, hogy vezetünk egy ilyen naptárat, amiben minden elvégzett szokáskor egy pipát teszünk, vagy egy X-et teszünk, és tudjuk követni. Ennek is van egy belső pszichológiai lényege, mert az ilyen folyamatokat nem szeretjük megszakítani. Hogyha látom azt, hogy egy héten minden egyes nap sikerült ezt megtennem, megteszem csak azért, hogy ne kerüljön be egy üres rész. Azt hiszem, hogy a médiában, meg az applikációknál, a telefonoknál sokszor figyeltem ezt a dolgot. Azzal motiválnak, hogy használjad, hogy minden nap beléptél. Hogyha nem lépsz be, akkor elveszíted ezt a sort. Szokásokra is felhasználhatjuk ugyanezt. Úgyhogy összességében véve ez a négy elem egy önmagát erősítő rendszer. Hogyha ezeket jól összhangba helyezzük, akkor jó eséllyel tudunk egy szokást jól és erősen berögzíteni. És ugyanakkor az is érvényes, hogyha valamelyik elem kiesik, akkor ez elég komolyan meg tudja rögzíteni, vagyis meg tudja gyengíteni ezt a rendszert.
1: Mivel 10 percünk van még hátra, ehhez a kérdéshez hozzákapcsolok egy másikat, amit kicsit később tettem volna fel, mégpedig azt, hogy időben mennyi időt vesz fel az, hogy egy új szokást rögzítsünk, és megjelenjen az életünkben automatikus szinten.
0: Régen volt egy olyan, most mítosznak nevezném, hogy egy új szokásnak a rögzülése körülbelül 21 napot
1: Igen.
0: vesz fel. A probléma ezzel az, hogy ebben a tanulmányban, ha nevezhetném annak, nem az automatizmust vizsgálták, nem azt nézték, hogy mennyi idő alatt automatizálódik egy bizonyos dolog, viszont mindenki felkapta ezt az információt, és széles körben terjesztettük, hogy 21 nap elegendő a szokás kialakításához. Na most, ha valaki egy komplex szokást akart beiktatni, és 21 nap után nem sikerült, akkor ugye már innen is levonhatunk egy következtetést, hogy ez nekem nem megy. De tulajdonképpen arról volt szó, hogy nem volt jó a megközelítés. 2010-ben közzétettek egy tanulmányt az Európai Szociálpszichológiai folyóiratban, bocsánat. Azt figyelték meg, hogy egy nagyon egyszerű szokás mennyi idő alatt tud automatikussá válni. Vagyis azt nézték, hogy egy bizonyos szokás mennyi idő alatt, vagyis egy bizonyos szokásnak mennyi idő szükséges ahhoz, hogy minimális erőfeszítéssel végigmenjen. Egyszerű dolgokat vizsgáltak, például ebédkor megeszek egy almát, vagy reggeli után megiszom egy pohár vizet, vagy este számítógépezés, tévénézés közben elfogyasztok egy gyümölcsöt. Az átlagos idő az 66 nap volt. De itt is levonhatjuk újra a következtetést, hogy egy szokás kialakulásához 66 nap szükséges. Viszont nem ez volt az igazság, mert az átlagos idő volt 66 nap. Tehát volt olyan, aki körülbelül 18 nap alatt rögzítette, de volt olyan is, aki 250 nap alatt rögzítette. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon merész lenne egy pontos időt meghatározni. Ugye tévedtünk már egyszer a 21 nappal, ne végezzük el ugyanazt a hibát még egyszer. Igazából ez a dolog egyénfüggő. Az, hogy nekem milyen a személyiségem, az identitásom, mennyire talál az új szokás az identitásommal, mennyire komplex a szokás. Ugye azt, hogy egy almát megeszek tévénézés közben, vagy számítógépezés közben, ez nem egy nagyon komplex dolog. De minél komplexebb egy szokás, annál nehezebb beiktatni. Úgyhogy azt mondanám inkább, hogy ezt így tárgyaljuk ezt a témát. Mert a konkrét időintervallumok lehet, hogy pont ahhoz vezetnek, hogy nem sikerül.
1: És a káros szokásokra, hogyha rátérünk, akkor ezeket hogyan lehet leépíteni? Ezek kapcsán is körülbelül ugyan így személyfüggő az időintervallum, ami alatt megszokja a szervezetünk, hogy valami változtatás történt?
0: Igen, a negatív szokásoknál is ugyanez a helyzet. Igazából, hogyha egy szokást ki akarok venni a mindennapjainkból, akkor egy űr keletkezik. Ugye van a jel, van a sóvárgás, a jel, amit kiváltott, a rutin nincs sehol. Ahhoz, hogy egy rossz szokást le tudjak szokni, ki tudjak iktatni a mindennapjaimból, szükség van arra, hogy helyettesítsen valamivel. Ugye beszéltünk arról, hogy a jelet felerősítjük, hogyha be akarom iktatni. Lehetőség van arra is, ha ki akarok venni egy szokást a rutinomból, hogy most a mindennapi rutinról beszélek, hogy a jelet, ami kiváltsa, meggyengítem. Ugyanúgy a sóvárgást meggyengítem. Ezek mind folyamatok, viszont vagy nehézzé teszem a rutinját ennek a szokásnak. Viszont ha teljesen ki akarom venni a szokást, egy nagyon hatékony eszköz arra, hogy helyettesítem a rutint. És említettem a tervezést, felfedeztem azt, hogy az édességre nem azért van szükségem, mert éhes vagyok, hanem azért, mert feszültséget akarok csökkenteni. Vannak olyan rutinok, vannak olyan cselekvéssorozatok, ami segít abban engem, hogy feszültséget csökkentjek. Most, hogyha konkrétan erről beszélek. Tehát alternatíva. Kiveszem a régi rutint, ami káros volt, teszek helyébe egy másik rutint, ami jótékony. És a jutalmazási rendszer az megint ugyanaz lesz, mert megkaptam a feszültségcsökkenést, vissza fog utalni. Természetesen ez az a pont, amiről beszéltem, amit említettem az előbbiekben, az ösvényekkel. Megvan az ösvény a régi szokásra, készítem az új ösvényt az új szokásra. Hibázni fogok biztosan, vissza fogok térni esetenként a régi ösvényre, de nem kell elcsüggedjek, mert az új ösvény, az új, vagyis a helyettesített rutin ebben a sorban még ott van. Úgyhogy ha ezt így megértem, akkor nem fog az első hiba esetén, vagy az első kudarc esetén leállni az egész folyamat.
1: Egy néhány szót ejthetnénk a környezetről és a tiltásról is. Jó az, hogyha tiltunk, vagy jó az, hogyha környezetet alakítunk, váltunk. Már beszéltünk egy néhány gondolat erejéig erről, de egy kicsit tágabban, hogyha tudná
0: Pontosan
1: elmondani.
0: erre utaltam az előbb. A tiltás vonatkozna arra, hogy megvan a jel, észrevettem, elindította a folyamatot, de megtiltottam magamnak, hogy végigvigyem. Tehát megtiltottam például magamnak azt, hogy édességet tegyek akkor, hogyha szorongok. Ez lenne a tiltás. Viszont a környezet alakítás ugye arról szól, hogy a jelet elveszem onnan. Most az ilyen belső jeleknél, ugye szorongás, stb. Sokkal nehezebb ezt megoldani, de mivel a környezet alakítás az inkább a külső jelekről szól, inkább arról lenne szó, hogy felfedeztem azt, hogy melyek azok a triggerek az én környezetemben, ami kiváltja a nem kívánt szokásnak a lefolyását. Most ezeket a jeleket elveszem, eltüntetem mondjuk.
1: A stresszfaktort például.
0: Például, és igen, ebben az esetben lehet a stresszfaktor is. Olvastam egy nagyon jó példát erre, valaki tévéfüggő volt, és úgy próbálta meg ezt a dolgot leküzdeni, hogy vette a távirányítót, jel, ott van, megnyomom, be is indult a tévé. Vette a távirányítót, betette egy szekrénybe, bezárta a szekrényt, és elrakta a kulcsot valahova. Környezetalakítás, ugye? Egyrészt eltüntette a triggert, vagyis a jelet, a távirányítót, viszont említettem azt, hogy nehézzé teszem a rutint. El kell menjek, meg kell keressem a kulcsot egy fiókban, ki kell nyissam, el kell vegyem, le kell üljek. Elég hosszú a folyamat.
1: Addig még lehet beindul a bűntudat
0: És
1: is.
0: pontosan valami lehet, hogy fog történni, és sikeresen azt mondom, hogy most akkor nem nézek tévét. Erre vonatkozik igazából a környezet alakítás, hogy úgy állítom be a környezetemet, hogy levegyem, vagy kivegyem a jelet, és nehézzé tegyem a rutinnak az elindítását.
1: Mit üzennél azoknak a személyeknek, akik azt gondolják, hogy már olyan sokszor kudarcot vallottak, hogy nem mernek újra belevágni egy változásba, egy rutinváltoztatásba, vagy egy újabb rutin behozásába az életükbe?
0: Természetesen elcsüggeszt az, amikor egy szokásnak nekiindultam, egy jó szokásnak nekiindultam, vagy egy rossz szokás leépítésének nekiindultam, és kudarcot vallottam. Tehát ez pszichológiailag is megterhelő lehet, úgyhogy most már nagyon sok információt megbeszéltünk arról, hogy mit, hogyan lehet csinálni, meg mik az alapok ebben a folyamatban. Úgyhogy én azt ajánlanám, hogy próbáljuk megérteni persze a saját nyelvünkön azt, hogy hogy is működnek a szokások. Próbáljuk belehelyezni magunkat ebbe a rendszerbe. És nagyon fontos az, hogy elemezzük a saját környezetünket, saját magunkat, stb. És utána kezdjünk el tervezni. tűzzük ki a célt tisztán, vagy az elsődleges célt, az identitást határozzuk meg, utána határozzuk meg azokat a kisebb célokat nagyon tisztán, nagyon érthetően, a jel legyen teljesen egyértelmű, akkor ezután tervezzük el pontosan, hogy milyen helyzetben mit csinálunk. És hogyha hiba történik, akkor nem kell elcsüggedni. Tehát ez a folyamatnak a része. Úgyhogy ha sokszor nekifutottunk, a lényeg az lenne, hogy próbáljuk meg egy másik nézőpontból megközelíteni. Lehet, hogy ahogy szokták mondani, zoomoljunk ki, nézzük meg a teljes képet, lássuk, hogy mi az, ami megakadályoz bennünket. És úgy gondolom, hogy hogyha van, most nem mondanám motivációnak, mert megbeszéltük, de hogyha eléggé akarjuk ezt a dolgot, és eléggé bele tudjuk vetni magunkat, akkor, és helyesen végezzük a folyamatot, akkor bizony van lehetőség arra, hogy szokást változtassunk. Persze szokástól függően van, ami könnyebb, van, ami nehéz, és ez tulajdonképpen személyfüggő is.
1: Hát mi mindenképpen nagyon hálásan köszönjük neked, hogy megmagyaráztad, hogy miből állnak a szokások, hogyan lehet változtatni rajtuk, hogyan lehet megerősíteni a jó szokásokat, rájuk építeni újakat. Mindenképp egy hasznos beszélgetés volt, és remélem, hogy te is jól érezted magad itt a stúdióban, és hogy ezeket a dolgokat megoszthattad velünk is. Mindenképp tanulhatunk ezekből a gondolatokból, és hogyha jól érezted magad te is, akkor szeretettel visszavárlak még a stúdióban.
0: Köszönöm szépen az újabb meghívást.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, eddig tartott a második beszélgetés, második felvétel a Miért nem tudok változni beszélgetés sorozatban, amelynek a vendég meghívottja dr. Nagy Norbert belgyógyász orvos volt. Vele együtt most már a gyakorlati oldalát is átvizsgálhattuk ennek a nagy kérdésnek, és megértettük, hogy mitől függenek ezek a folyamatok, hogyan hathatunk rájuk minél hatékonyabban, és hogy hogyan tudunk elérni az életünkben változást. Ha tetszett a beszélgetés, a vendég meghívottam, a téma, akkor szeretettel visszavárom Önöket, hiszen lesznek még hasonló jellegű egészségügyi tematikák. De mindaddig én minden jót és sok egészséget kívánok a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. 6. előadás. Az engedelmes Krisztus példája.
1: Istennek igéje az mindig egy nagyon érdekes tanulmány. Sokféleképpen lehet Isten igéjét tanulmányozni. Az egyetemen most például azt csináltam, hogy elmúlt fél évben felfedeztük a bibliai világot. Úgy is lehet régészeti ásatásokat végezni, hogy nem megyünk ki a terepre, hanem megnézzük, hogy milyen volt a hajaszíne a héber embernek, miből élt, milyen szokásai voltak, hogy élte az életét. Ez is egy lehetőség. Van egy levél, ami ránk maradt, és ez a levél valamikor úgy 55 táján íródhatott, legfeljebb 56-ba, és ez a levél egy gyülekezetnek szól. A gyülekezetet próbáltuk megismerni, és közben kiderült, hogy rólunk van ebben a levélben szó. És elkezdtünk gondolkodni a páli levelek titkáról. Azon gondolkodtam, hogy egyszer érdemes volna a teológia történetét úgy megírni, legalábbis a Szentírás tudomány történetét, hogy a Pált felfedező és a Pált elutasító korszakok szabályos váltakozásában meg lehet ismerni az egész Szentírás magyarázat történetét. És azon gondolkodtam, hogy miért van ez így? Miért van az úgy, hogy egyes időkben nagyon fontos lesz Pál leveleinek a megértése? Teológia nagy fordulatai kötődnek például a római levél megértéséhez. Szent Ágoston Augustinus az 5. században, amikor a vandál pusztítás, azóta is beszélünk róla, tönkreteszi Rómát, ebben a reménytelen helyzetben, amikor keresztény lesz, úgy lesz keresztény, hogy a római levél fölé hajol. Luther Márton sose lett volna reformátor, hogyha nem a római levelet fedezi fel, és a 20. századi teológia nagy fordulata az első világháború után az volt, hogy egy svájci lelkipásztor, később világhíres teológus lett, a teológia egyik legnagyobb fordulópontja fűződik az ő nevéhez, Karl Barthnak hívták, Barth pedig a római levelet kezdte magyarázni, és ebből bújt elő az, amit a 20. században teológiának, protestáns teológiának hívunk. Aztán utána jönnek az ellanyhulások. Érdekes módon mindig akkor kapjuk fel a fejünket, és figyelünk fel Pál leveleire, amikor válsághelyzetek alakulnak ki. És a kereszténység beleérkezett egy különleges, eddig soha nem tapasztalt válságba, és meggyőződésem az, hogy itt van az idő, hogy Pált újra föl kell fedezni. Újra páli levelek olvasóivá kell lennünk, hogy valahogy egy kicsit jobban értsük a korunkat. Mert Pál nagyon különösen beszél Krisztusról. Nagyon sokszor, múlt században, az előtte való században inkább, tehát a 19. században, azzal szokták vádolni Pált, és ezért a leveleinek a hitelességét is kétségbe vonták, mert Pál nagyon furcsán beszél Jézusról. Azt mondták a múlt századi kutatók, 19. századi kutatók, hogy Pál az, aki legelőször kezd írni. Az evangéliumok írása előtt már a páli levelek megszülethettek. Legalábbis némelyik páli levél megszülethetett. Előtte talán csak Jakab levele, talán csak, és itt egy kérdőjel van, hogy esetleg a zsidókhoz írt levél, de esetleg később keletkezett a zsidókhoz írt levél, ezt nem tudjuk. Akkor miért nem ír Jézusról objektíven? Tudnélik, Pálnak a Jézus képe nagyon érdekes. Pál mindig úgy ír Jézus Krisztusról, hogy nem egy objektív történeti híradást ad, hogy élt egyszer egy Jézus nevű ember, aki Isten fia volt, aki ezt és ezt tette, itt és itt élt, itt és itt meghalt, ez és ez volt a sorsa, hanem Pál minden sorában Jézusról beszél, de úgy, hogy mindig rólunk van szó. Vagyis ezt úgy lehet mondani, hogy Pál számára Krisztusnak a földre születése, az azt jelenti, hogy egy élet mi velünk. És Krisztus földre születése óta nem lehet úgy önmagunkról, a másikról, az emberről beszélni, hogy ne Krisztusról legyen szó. Még egyszer mondom, mert ez egy nagyon fontos mondat. Nem lehet Krisztusról, emberről úgy beszélni, hogy ne mi rólunk úgy legyen szó, hogy Jézus Krisztus fénye is ott ragyog a másik és az én életembe. Krisztustól függetlenül nem lehet önmagunkat értelmezni. Úgy is lehet ezt teológus nyelven mondani, hogy krisztológia, tehát Krisztusról szóló tanítás, nincs etika nélkül. És ez egy nagyon fontos alapvető igazság. A kereszténység mindig akkor kerül bajba, hogyha az emberről alkotott képe valahol elhomályosul, megzavarodik, tisztátalan lesz, elhomályosodik. És az emberről alkotott képünk meghomályosodása mindig az, hogy mi Krisztus nélkül akarjuk megérteni az embert. Pálnak pedig az a szerepe a Biblián belül, hogy az emberről mindig Krisztus fényében beszéljen. Értelmezhetetlenek vagyunk Krisztus nélkül. Ez volt Pálnak az óriási nagy hitbeli felismerése. És valahol keresztények és nem keresztények egyformán ezzel küzdenek. Mert újra és újra föltesszük a nagy kérdést, hogy ki is az ember? Mire jó az, hogy én ember vagyok? Ugye jött a felvilágosodás, és elhittük azt, hogy mi ugye a tökéletes fejlődés csúcsán, mi majd a világon megvalósítunk valamilyen csodálatos országot, amit aztán később úgy mondtunk, hogy igazságos társadalom, és gondoljuk végig, hogy mi lett belőle. Önmagunkból akartuk magunkat értelmezni. És az ember önmagából értelmezhetetlen lény. Ez Pálnak a felfedezése. Csak Krisztusban lehet önmagamat megérteni. Az a szakasz, amit ma fogunk tanulmányozni, a második fejezet első 11 verse, lényegében arról szól, hogy mi a gyülekezet közösségének a lelki alapja. A gyülekezet közössége Pál levelei szerint, evangéliumok szerint, egész új szövetség szerint, de már az Ószövetségben is ugyanezek a nyomok megvannak, az az új közösség, ami a szövetség által, Isten által létrejön. És emögött meghúzódik az az alapvető felismerés, amire nagyon-nagyon szükségünk lenne ismét mi nekünk 21. századi embereknek, hogy az ember egyedül nem ember. Az ember csak közösségben, csak többes számban érthető lény. Szóval az még, hogy valaki ilyen emberszabású, két füle közé szorult a feje, ez még nem teszi emberré az embert. Legfeljebb, ha lenne valami képzeletbéli állatkert, ott be lehetne mutatni egy ketrezbe, hogy ímé a homo sapiens, ami két nemű, de azt, amit emberségnek hívunk, az túl van a mi biológiai felépítettségünkön. Amit emberségnek hívunk, az mindig valamilyen kapcsolat. Idegen szóval, közhasznú idegen szóval úgy lehetne ezt mondani, relációiban lehet megérteni az embert. kapcsolatrendszeréből lehet megérteni az embert. És ez a kapcsolatrendszer nem csak a másik emberrel köt bennünket össze, hanem a Bibliának pontosan az az üzenete, hogy Istennel, ha nem vagyok kapcsolatban, akkor nem találom a másik emberrel a közösségemet sem. De ezt tovább lehet ragozni. Önmagammal is el kell intéznem a dolgomat. Például egy nagyon-nagyon fontos dolog a társadalomban, mondjuk a megbocsájtás kérdése. Ugye az egész társadalom már ezzel kínlódik, csak nem szoktuk ilyen vallásos kifejezéssel mondani, hogy mi legyen a múltban elkövetett bűnökkel. Valaki valamit csinált a múltban, mi csináljunk? Becsukjuk, és leverjük rajta. Na jó, de hát ettől emberebbek leszünk? Vagy ezzel lehet pótolni, ha valaki valakit agyonütött, kivégzett, valami rosszat csinált vele, ha én is agyonütöm, kivégzem, ugyanazt teszek vele, akkor helyreáll a rend, vagy egyel több lesz a gyilkosság. Ugye ez egy alapvető nagy kérdés. Vagy egyszerűen szőnyeg alá söpörjük, ez a másik véglet, és azt mondjuk, ó, csak a szépre emlékezem, mint a régi sláger mondta. Ez megoldás? Akkor meg elkezd tenyészni a bűn. Mit lehet csinálni vele? És miközben a megbocsájtás kérdésén gondolkodunk, rá kell jönni arra, hogy valaminek bennünk kellene történni. Például, mi meg tudunk önmagunknak bocsátani? Ez nem egy könnyű kérdés. Az emberek mindig önmaguknak nehezebben bocsátanak meg, mint másoknak. Nem találjuk az egymással, az Istennel, önmagunkkal a közösséget? És ezt a közösséget tovább lehet folytatni, vajon nem az az ökológiai nagy kihívás, hogy nem tudunk közösségbe lenni igazán a természettel, amit Isten nekünk alkotott? Éppen ezért minden azon fordul meg. A Krisztussal való kapcsolatomban is ez a lényeg, hogy mennyire találom meg a közösség titkát. Ez a szakasz, amit ma tanulmányozunk, erről szól. Van egy nagyon érdekes bevezetője, az első 4 vers, van egy kapcsoló vers, az 5. vers, ami a szíve ennek, és utána pedig van, aki újfordítású Bibliát néz, az tudja azt, hogy ez egy versbe írt szakasz, van egy himnusz, ami az egyik legrégibb őskeresztény himnusz, ami ránk maradt, ami egy hitvallomás Jézus Krisztusról. Nézzük most ezt a szakaszt. Először nézzük ezt az első 4 verset, ami tulajdonképpen nem más, mint egy furcsa, különös intés az alázatosságra és az összetartásra. Majd ezt a két fogalmat a szakasz végén egy kicsikét értelmeznünk kell. Olvassuk el ezt az első 4 verset. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. Ez egy hallatlan tömör összefoglalás. Szinte minden szaváról egy-egy előadást lehetne tartani. Tegyük fel az alapvető kérdést. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a gyülekezet ura? Mit jelenti az, hogy Jézus Krisztus a mi közösségünknek az a kristályosodási pontja, ahogyan egyáltalán létrejöhet egy közösség, egy összetartás? Nagyon sokszor az emberek azt gondolják, hogy egy közösség attól lesz közösség, összegyűjtünk egy csomó embert, egyforma anyagi kondícióba hozzuk őket, azután attól lesz közösség a közösség, hogy megfelelő, igazságos légkört, élettelet biztosítunk számukra, egységes karrierképet építhetnek az emberek, és több ilyen külső dolgot szoktunk elmondani, hogy ettől közösség lesz a közösség. Nem. A közösség krisztályosodási pontja az, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a fej, ahogy ő mondja, hogy Jézus Krisztus a közösség ura. Mi nagyon sokszor elmondjuk, hogy a közösségben rendnek kell lenni, és ezt a rendet mi mindig, lemásolva a világban tapasztalható rendeket, organizációs rendként gondoljuk el. Az organizáció az, ami mondjuk a rendőrségnél van, meg a katonaságnál. Hogy vannak közlegények, aztán vannak altisztek, aztán tisztek, és valahol fönt van egy tábornok, aki mindenkinek parancsol, és ez a parancs fentről úgy áramlik lefele, és mindenki jobbrát, balrát, lent, és akkor van egység, hogyha mindenki azt csinálja, amit az az egy mond. Vagy ahhoz képest csinálja legalábbis, amit az egy mond. Igen ám, csak ez a rend teljesen ellentétes a Biblia rend fogalmával. Ez a diktatúra rendje. Egy diktál, vagy fenn diktálnak, lent pedig engedelmeskedünk. Nem erről van szó. A Bibliában a gyülekezetnek sosem volt ez a rendje. Ha ez az úgynevezett hierarchikus rend eluralkodik a kereszténységben, sokszor megtörtént az egyház történelemben, ebből mindig hitbeli hanyatlás lesz, és egy nagyon érdekes dolog, a diktatúrák után mindig morális válságok következnek. Ez nem csak az egyházi diktatúránál van így, minden diktatúránál így van. Ha egy családban mondjuk a családfő morális diktatúrát vezet be, akkor ez a legjobb út arra, hogy a gyerekek ne csak a családfő ellen lázadjanak, hanem a morális rend ellen lázadjanak. Ez mindig így van. Ezért van az, hogy a diktatúrák után mindig nagy erkölcsi mélypontok, válságok szoktak bekövetkezni. Van viszont egy másik organizációs rend is, amelyik nem organizáció, hanem majdnem az. Csak egészen másképp hívjuk. Ugyanevvel az idegen szóval úgy lehet játszani, hogy ez az organizmus rendje. Pontosan ez a ugye az organizmus az az élő szervezet. Nem véletlen ám, hogy Pál a korintusiaknak az emberi test képével mondja el az egységet, nem? Mert milyen az emberi test rendje? Az emberi testben is van irányítás, csodálatos irányítási rendszerek vannak. Ha csak a stresszre gondolok, vagy ha az immunrendszerünkre gondolunk, vagy a fehérvérsejtek funkciójára gondolunk a véren belül. Ezek mind-mind csodálatos védekezési rendszerek, központilag irányított rendszerek. Tehát a központi rendszereknek a mélyén ott van a fejnek, az agynak a szerepe. De a tagok nem egymásnak aláfölé rendelő vitársai, hanem Pál pontosan ezt mondja el az 1 Korintusi Levél 12. fejezetében, hogy a tagoknak különböző funkcióik vannak. A tagok egysége az a különbözőség egysége. A fej a Krisztus. Most nézzük ebből a szempontból ezt a szakaszt. Ha most ide figyelünk, akkor azt mondja az ige, hogy először is vannak olyan eszközök, amiket meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy a gyülekezet építésének az eszközrendszerét értsük meg. Azt mondja, ha tehát van. És ez a kérdés, ez egy önvizsgálatra indító kérdés. Döntsd el magad. Ha tehát van. És az egész szövegből kiderül, hogy Pál állítja, hogy ilyenek vannak. Ha tehát van vigasztalás a Krisztusban? Ha nincs, akkor mit keresel itt? Nem azért vagy itt, mert van vigasztalás a Krisztusban? Nagyon érdekes ez a vigasztalás szó. Ez a vigasztalás szó, ez a keresztény életre vonatkozó útmutatásoknak az összefoglalása. Ez a vigasztalás egyrészt figyelmeztetés, intést is jelent, csak nem olyan intést, amit úgy hívnak mindennapi életben, hogy leszúrás, hogy én elmondom azt, hogy lengyd is ki a szádat, mert így, meg úgy, ez nem intés, ez dorongolás. Nem dorongolást jelent, hanem ez vigasztalást és intést egyszerre jelent ez a két szó. Ez azt jelenti, hogy én bátorítom a másikat, a jóra késztetem a másikat, odaállok a jobbikénye mellé. És azt mondja, ha van ilyen keresztény életre vonatkozó útmutatás, vigasztalás, bátorítás kereszténységben, ez az első eszköz. Vajon egy közösség mennyire vigasztal a Krisztusban engem? És hogyha végignézzük azt, hogy mi mit keresünk itt, akkor valahol mindnyájunkban ott van az, hogy mi azért jöttünk, mert szerettük volna, hogyha ezt a vigasztalást, ezt a bátorítást, ezt az erősítést, a jobbikénünknek az erősítését megkaptuk volna itt. Ezt erősíti ki a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Nagyon érdekes ennek a leírás, hogy a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Hogy a szeretet, az nem azt jelenti,

Élőközösségnek ez a második eszköze, a szeretetből fakadó figyelmeztetés. És ha végig gondoljuk a kereszténység életét, valahol itt van a baj. Ma a békességet úgy szoktuk elgondolni, hogy békén hagyjuk egymást. A békesség az nem azt jelenti, hogy koexisztencia, három lépés távolság egymástól, békés egymás mellett élés, nekem nincs közöm te hozzád, te neked nincs közöm én hozzám, én is keresem az Istent, te is keresed az Istent, mindenkinek van egy maszek útja, és akkor nem törődünk egymással, meg a világgal, a világnak száz bajával, olyan patópál urasan, nem. A keresztény gyülekezetnek az a jellemzője, hogy benne él a szeretetből való figyelmeztetés. Úgy szeretem a másikat, hogy nem engedem tönkre tenni az életét. Nem engedem, hogy ő maga tönkre tegye az életét. Hanem megteszek érte mindent, hogy értelmes életet éljen. Azután következik a közösség lélekben. A gyülekezet az nem egyszerűen közös gondolkodási módú embereknek a gyűjtése. Nem úgy lesz valaki gyülekezeti tag, összegyűjtünk egy csomó embert, kitöltettünk valami csodatesztet, amivel meg lehet tudni azt, hogy ki az, aki egy húron pendül, és ezekből az egy húron pendülő emberekből megalakítjuk a gyülekezetet. Az az érdekes, és ez az életnek a nagy tanulsága, hogy a legáldázabb ellenségek mindig az egy húron pendülő emberekből lesznek. Még a házasságukban is így van ez. A különböző gondolkodási módú embereknek az igazi Istentől adott lehetősége az, hogy a különböző gondolkodásmódú emberek egymásra találva nagyon értékes párokat alkotnak. Az Egyesült Államokban történt, hogy egy nagy biztosítási ügynökség csődbe jutott, mert meghalt fiatalon a vezérigazgató, aki kiváló vezetési szakember volt. És utána mindenki próbált igazgató lenni. Csomó tehetséges munkatárs volt, de igazán nem volt olyan, aki úgy tényleg élre lehetett volna állítani, egy fiatal közösség volt, és a csőd szélére jutott ez a vállalat. Híres szervezőmérnököt kért fel ez a biztosító cég arra, hogy teremtsen rendet a vállalatnál. És ez egy nagyon érdekes dolgot tett. Megkereste az összes osztályvezetőt, és az ellentétes gondolkodású osztályvezetőket költöztette be egy irodába. És egy csodálatos, sikeres év lett az eredménye. Miért? Azért, mert mindenféle gondolkodási módban vannak előnyök, de az előnyeimtől nem szoktam látni a hátrányaimat. És az ellenkező értékrendszerű ember, két ellenkező értékrendszerű ember, hogyha a célt jól tudom megadni, akkor úgy segítik egymást, mint egy gépkocsiba a gázpedál és a fék. Nincsen gázpedál fék nélkül, és fék nincsen gázpedál nélkül. Egy autóban csak fék lenne, akkor az nem mozdulna soha. Ha meg csak gáz lenne, akkor az első fára fölmászna az autó, és az egészségtelen autóval fára mászni. Télen is, nyáron is egyformán, nem? Itt most másról van szó. A gyülekezet közössége az a lélekben való közösség. A Szentlélek az mindig a gyümölcsein és ajándékain keresztül van jelen a gyülekezetben. A lélek gyümölcse a szeretet, a szeretetnek pedig a különböző megnyilvánulási formái a lelki ajándékok. A lelki ajándékok mindig haszonra adatnak, Krisztus testének építésére, de minden lelki ajándéknak a gyökere a szeretet. A lélek gyümölcse. Jézus mondta, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket. Ez az ismertető jel. És most erről beszél az apostol.

Közösség a lélekben. A lélekben való közösség az nem az egyformaság közössége. Két egyforma lelki ajándék nincsen. Az a különbözőségek közössége. Nem egy kaptafára akar készíteni bennünket az Isten. A múltkor már ezt említettem, hogy milyen lenne a mező, hogyha csupa egyforma fű lenne rajta. Hanem a cél. Isten szent lelkének a munkája a cél. Isten lelke így a különbözőségben teremt egységet. És mindenek mögött ott van az irgalom és a könyörület. Belső megértés, együttérzés az, ami összeköti az embereket. Szóval nekünk nem önmegvalósítani kell, nem az önmegvalósítás szül gyülekezetet. Nem úgy van, hogy van egy csoport önmegvalósító ember, aki összeáll, hogy még hatékonyabban valósítsa meg önmagát. Ezt pártnak hívják. És a pártban sose lesz egység. Minden párt története frakciókról szól. És verekedésekről szól, nem? Azt szokták mondani, hogy addig jó a párt, amíg van egy külső ellenség, akinek az utálásában egyetértünk, addig nem foglalkozunk magunkkal. Ahogy eltűnik ez a külső ellenség, abban a pillanatban baj van. Ezért hát ellenségképeket szoktak építeni, minden rendes párt ez így építkezik. A gyülekezet az nem párt. Miért? Azért, mert az irgalom és a könyörület az alapja. Tehát mi nem másik ellen vagyunk egyek, hanem másikért vagyunk egyek. Ha én nem tudok a másikért egynek lenni, akkor nincs jelen Krisztus. Mert a legkisebb gyülekezet az, hogyha két ember összefog egymással, és tesz valamit egy harmadikért. Amelyik pillanatban csak két ember összefog, és nincsen harmadik, akikért teszek, abban a pillanatban frakcióról van szó. Szektáról van szó, abban a pillanatban valami pártról van szó, pártoskodásról van szó, valami negatív dologról van szó. Ezért az irgalom és a könyörület az alap. De hogyan megy itt tovább az apostol? Az apostol örül miért? Mert az apostol öröme a működő gyülekezet. Ennek a megvalósulási módja az pedig az, ahogy folytatja, hogy egy akaratközösség jön létre. Ez az alapja a közös cselekvésnek. Nem egyforma látásra van szükségünk olyan értelemben, hogy mindenki egyformát gondoljon, egyformán értékeljen, egyforma szellemi színvonalon legyen, mert ennek az a baja, hogy vannak, akik alatta maradnak, és azok mindig úgy érzik, hogy elmaradottak, vannak, akik fölötte vannak, azok meg úgy érzik, hogy mindig lefejezik őket. Szóval nem a szürkék közössége, sohasem a gyülekezet. A talentumokról szóló példázat az arról szól, hogy különböző talentumokat ad az Úr, nem? Különböző lehetőségeket ad az Úr. Van, akinek egyet, van, akinek ötöt. Van egy nagyon érdekes kifejezés itt, úgy, amint akarja. Az egység nem abban van, hogy mi egyformák leszünk, hanem az egység abban van, hogy a működő gyülekezetben egy akaratközösség van. Az egy talentumos is ugyanazt akarja, mint az öt talentumos. Ez az akaratközösség az alapja a közös cselekvésnek. Azt mondja itt az ígében, hogy akkor tegyétek teljesen örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanazt akarni úgy lehet jól, hogyha különböző irányból ugyanazt akarjuk. Ami különbözőségünkkel együtt akarjuk ugyanazt. Ugyanazt akarjátok. És ez miben mutatkozik meg ez a közös akarat? Azt mondja tovább, ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, tehát a szeretet egysége. Azt mondja, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Másik fordítással úgy lehetne mondani, hogy egyetértő szívetek legyen, vagy szívetekben egyetértsetek, és közösek legyenek a törekvéseitek. Ez nem csak azt jelenti, hogy van egy akarat, amit kihirdetnek, hogy ez a kötelező holnaptól kezdve, hanem azt jelenti, hogy van valami közös bennünk,
És ami különböző útunkon, különböző életformánkban, különböző élethelyzetünkben, különböző társadalmi helyzetünkben, különböző családi helyzetünkben, ugyanarra törekszünk. A kereszténység egysége ebben az egy és különbözőben van együtt. Egy és különböző együtt. Hogy lehet ezt a közösséget tulajdonképpen megtartani? Hogyan lehet ide eljutni? Azt mondja itt tovább. Semmit ne tegyetek önzésből. Tehát ennek a közösségnek az első számú kórokozója az, hogyha az én érdekem a közös érdekkel szembe kerül. Semmit ne tegyetek önzésből. A másik nagy kórokozó sem hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok magatokat. Különbnek tartsátok egymást magatoknál. És itt álljunk meg egy pillanatra. A keresztény ember életében valahol itt kezdődik az igazi próba. Én és Krisztus, ez nem tanítási tételeken fordul meg, hanem én és Krisztus, az mindig úgy valósul meg közösen, hogy én benne élek egy közösségbe, és abban a közösségben kezdek viselkedni, járni. Krisztust vagy viszem, vagy nem. Vagy Krisztus Isten levele vagyok, vagy nem. És itt jutunk el a fordulópontig. Azt mondja, itt az ige, senki a maga hasznát ne nézze, hanem mindenki a másikét is. És a folytatás, az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. Keresztény ember Krisztusra nézve tájékozódik. Egyszerűen a szeretetnek nincs más példája, mint Krisztus szeretet. Az emberi szeretet az vagy rajongás, vagy érzelem, a krisztusi szeretet egy teljes szeretet. Krisztus szeretete akarás, fegyelmezés. A krisztusi szeretetnek van fegyelme, nem? Szülői szeretetnek is különben van fegyelme, nehogy elhiggyük ám azt, hogy az az igazi szeretet, ha mindenkinek mindig szabad. A szeretet az egy nagyon kemény fegyelmező erő. Családi szeretet is az, a házastársak egymás iránti szeretete is az édesanyai szeretet is az, minden igazi szeretet fegyelemmel teljes szeretet. De a lényeg, ez nem önmagunkban van, nincs szeretet hormonunk. A szeretetet mi úgy tanuljuk, hogy átvesszük. Földi életben is. Tudjuk már például azt, hogy az a csecsemő, akit teljesen higiénikusan szülőtől elválasztva nevelnek, sose lesz szeretetre hajlamos. Mert szüksége van épp úgy, mint az anyatejre, épp úgy szüksége van a csecsemőnek a mama test melegére. Arra, hogy érezze azt, hogy a mama szereti. És nekünk is szükségünk van, hogy átéljünk egy alapvető szeretet. És ennek az átélésnek a gyökere, hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Az indítékbeli egység. És milyen volt ez a szeretet? Milyen ez a krisztusi szeretet? Pál az alábbiakban az őskeresztény Krisztus himnuszt idéz, amelyben a megváltás lényegéről vallott hitüket fogalmazták meg az első keresztények, így. Mert ő Istennek formájába lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta néki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tét meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez egy hatalmas út. Kereszténység ebben megvallja, hogy Jézus Krisztus az Istennel egyenlő, isteni formában volt. Kereszténység alapja, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, létformája szerint egyenlő az Istennel. Az a lényeg, hogy Jézus Krisztus a menny biztonságából, biztos helyéről jött el közénk, és a kérdés az, hogy miért. Ez a kereszténység alapvető kérdőjele. A megváltásnak azért, hogy miért lett az ember, miért lett emberi Isten, erre a kérdőjelre, amit ugye Anselmus már a 11. században feltett, hogy cur deus homo, miért lett az Isten emberré, erre a kérdőjelre sose tudunk igazán válaszolni. Skolasztikus teológia állandóan erre kereste a választ, és igazi válaszunk nincs. Ennek nincs oka. Mert a szeretet, Isten szeretete ott kezdődik, ahol nincs ok. Egyszerűen Isten ott hagyta a menny biztonságát, és elvállalta értem a bizonytalan. És ezt egy nagyszerű képpel mondja el ez a himnusz, hogy nem tekintette zsákmánynak. Az ókori hadijogból jön ez a kifejezés. A zsákmány az az, amiért megdolgozott a katona, az a katona fizetsége. Az jár a katonának. Az nem egyszerűen valami lopás volt az ókori jog gondolkodás szerint, valaki tulajdonának az elvétele, nem. A zsákmány az járt a katonának, azért kockáztatta a katona az életét, hogy zsákmányt kapjon. Jézus Krisztus valami jogosról mondott le. Jézus Krisztus annyira szeretett engem, hogy valami jogosról mondott le. És hogyha az az indulat van bennem, ami volna Krisztus Jézusban, akkor nem az a nagy kérdés, amit nagyon sok ember feltesz, hogy hát meg kellene keresni azt, hogy mi az igazságos, és az igazságosság határain belül kellene szeretgetni egymást. Nem. A szeretet mindig az a lépés, amiben én a jogost, ami nekem jogosan jár, azt kockáztatom, arról lemondok. És itt van a lényeg. Ezért keresztény önmegvalósításról, karrierépítésről ostobaság beszélni. A karrierépítő ember az, ha törvényesen építi a karrierjét, akkor a jogosra épít. A jogost szedi össze, rakja össze, sokszorozza meg, hogy jogosan járóból építse fel azt a Bábel-tornyot, aminek a tetején majd Isten dicsőíteni fogja. Legalábbis így gondolja a 21. századi ember. És ez Ádámnál elkezdődik, nem? Mi volt az a kísértés, ami Ádámot és Évát megkísértette? Mit mond a kísértő? Olyanok lesztek, mint az Isten. És Jézus megváltása hol kezdődött? Lemondott az isteni létformáról, nem? Érte. Ádám és Éva jogtalanul akart olyan lenni, mint az Isten. Jézus pedig lemondott erről a jogáról, hogy engem visszavezessen oda, hogy én ember legyek. Csak ez a kettő közötti különbség. És ez az a nagy kérdőjel, ami mindnyájunk hitének az alapja. Szeretetről nagyon szépeket lehet mondani. Különösen úgy, hogy én elmondom a szeretet igényemet, hogy igen, hát engem szeressetek, mert belőlem csak egy van. Ugye? Szokták ezt mondani. Pedig a szeretetet csak Jézusban így lehet megfogalmazni, hogy ő lemondott arról, ami jogos, nem tekintette zsákmánynak. És ezért vállalta a mi emberi létünket, és emberré lett. Igen ám, de most tovább nézzük.
akkor itt ugye arról van szó, hogy ez a megüresítette magát szolgai formát vett fel, ez még nem a végállomás. Ő nem palotába született. Ő nem nagyszerű körülmények közé jött. Hanem ez az önmagát megüresítő Isten, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, erről azt mondja itt az ige, hogy megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ismét egy lépést tett, úgyis, mint ember, nem csak, mint Isten üresítette meg magát, hanem Jézus, mint ember is megüresítette magát. Mint ember is lemondott a jogosról. Jézus elvárhatta volna, hogy ő nagyobb tiszteletet kapjon. Fel tudta volna sorolni a csodáit. Fel tudta volna sorolni a teológiai jártasságát, a tanításainak a mélységét. Már 12 éves koromban szájtátva bámulták az írástudók, hogy én hogy tudom az írásokat. Ezer érdemet tudott volna felsorolni. És ő helyette vállalta a keresztet. Ez az önmagát megüresítő Jézus Krisztus. Jézus lemondott a dicsőségről az emberért, de mi bajunk az, hogy mi emberek nagyon sokszor lemondunk Istenről a dicsőségért. Jézus lemondott a dicsőségről az emberért, mi emberek lemondunk Istenről a dicsőségért. Ez a mi bajunk. Ezért van az, hogy nincs olyan társadalmi rend, nincs olyan világi filozófia, amit párhuzamba lehet hozni a kereszténységgel. Minden filozófia, minden társadalmi rend az önmegvalósításra épül. A keresztény ember minden társadalmi rendben széllel szemben fut. Nem lehet befogni a szembeszél erejét a vitorláinkba. És a kereszténység megőrülése mindig akkor volt, amikor ezt megpróbáltuk, ez az elvilágiasodás, nem pedig az, amikor a világban élünk. Hát a világ a mi életterünk, nem? A világ nélküli keresztény az értelmetlen dolog. Tehát a világ nélküli keresztény, még egyszer mondom, értelmetlen dolog. Jézusnak nincs szüksége sóra a sótartóba. Sónak csak a levesbe a helye, vagy az ételbe a helye, nem? Kereszténynek a világba kell kereszténynek lenni. Mert a világidegen keresztény az az értelmetlen életű keresztény, nem? Elvilágiasodás, a só megizetlenülése az az, amikor ezt a másféle logikát akarom befogni a vitorlámba, a mennybe akarok vitorlázni, úgyhogy megnyerjem a világot is. Nem? Hogy ez a gondolkodási mód, ez az önmegvalósító gondolkodási mód uraljon engem. Lehet, hogy csak a díszleteket cserélem ki, és azt mondom, hogy ez az egyházon belül valósítom meg önmagam, ezt is lehet. Itt futok be karriert, ezt is lehet. Csak ezt Krisztussal nem lehet összehozni. Nem lehet az az indulat bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Viszont a mennybe csak a keresztfa mélységéből vezet út. És Jézus keresztje az nem baleset, hanem a győzelem lehetősége. Ezért mondja Pál, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor lesz az az indulat bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. És itt a lényeg. Ma az Isten azt kérdezi tőlünk, hogy vajon az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban? A kereszt számunkra a bukás jele, vagy a győzelem jele?
megtaláltuk ezt a másféle értékrendet? Mert akkor van vigasztalás a Krisztusban, van szeretetből való figyelmeztetés, van közösség a lélekben, van irgalom és könyörület, akkor az van, hogy ugyanazt akarjuk, ugyanarra törekszünk, nem önzésből, nem hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan különbnek tartjuk magunkat, mert az alázatosság az nem 45 fokos szögben nézem a talajt, hanem az alázatosság az az, amikor tudom azt, hogy van küldetésem. És tudom azt, hogy a küldetésem az az, hogy szolgáljak a másiknak, nem önmagam, hanem Krisztus szeretetét adjam tovább. Krisztus tovább sugározni a másiknak. Az alázatosság az ez. Hogy nem én vagyok a fontos, nem én vagyok a cél, hanem az én életem célja abban van, hogy a másiknak vigyem a Krisztust, nem prédikációban, életemmel. De ez csak úgy megy, ha az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Mert ez vezet Jézussal a mennybe. Segítsen Isten! Ez a mi tapasztalatunk legyen. Amen.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet néked. Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál Aténban, én is bejártam Róma nagyon sok templomát. Meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Jánus Isten temploma volt. A régi, ősrégi, római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Jánus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Jánus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Jánus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek igéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra, és a maival a hatra, mosolygok, boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én Jánus arcom szomorú. De nekem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok hatodik, utolsó leckéjéhez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elmaradt. az ítélet véglehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek igéjét, Jónás próféta könyvéből, a negyedik részből, a harmadikból és ismét a negyedikből. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A harmadik fejezet 10. verse pedig, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudik. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontak ködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás, a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. És jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. Mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtéri, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem álljon. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a faldivalót. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanya keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását. Ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja. Rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Én azért akartam társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett. Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is társasba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő?
1: Mikor ide kijövék, és azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten, és nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett, akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helene egyik idézetétől, Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás! Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás Azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretet tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele élés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira.

mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan. Az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást, ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével, nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helen azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet, a végpusztulás. Micsoda jónási lelkület, micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet.

0: ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte, megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájúldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninive, a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kívánja. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tenger viharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vággyal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckésztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ugye, mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdenünk. Lehet, hogy nehéz nagy, cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni, és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és törveli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszéd. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckéztetem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna, nem is. Hát mehet, szabad, elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtó. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr, előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötélről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgáját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város felett. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvény Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, így csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. El tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsátott. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását. Ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinus bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és ott a sok állat is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzik el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében, a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost. Akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg bele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
0: Kedves keresztény testvérei! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat, szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivéieket szeretni, őket számni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fáklyákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkkal ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fog.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és Isten hozottal köszöntök mindenkit a Lépésről lépésre című műsorunkon. Vendégem Filip Lukács István, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztora. Isten hozott, István.
2: Köszönöm szépen.
1: Mai beszélgetésünk a múltkori beszélgetésünk folytatása, és alapja a János evangéliumának 7. fejezetében történő leírás. Jézus fent van Jeruzsálemben a lombsátor vagy sátoros ünnepen. Hogyan került Jézus oda, mikor került oda, zajlott-e már az ünnep? Röviden beszélgettünk erről, hadd ismételjük át egy picit bevezetőül a körülményeket, amelyekben történnek a mai események.
2: Meglepetésekkel teli történet, ugyanis Jézus nem akar indulni a barátaival, testvéreivel együtt az ünnepre, az ünnep elejétől, úgy, ahogy lenni szokott, ugyanis az ünnep előtt az zarándoklatnak is megvolt a maga a fontossága, mint egy előkészítője volt, ráhangolója az ünnepre, most Jézus erre nem vállalkozott a testvéreivel jönni. Nem csak ez lepte meg őket, hanem majd az is, amikor Jézus az ünnep közepén megjelent Jeruzsálemben az ünnepen, tehát egyedül jött fel, és meglepetésszerűen előállt a templomba tanítani, amikor senki se várta, az Isten órája mindig másképpen jár, nem úgy, ahogy az ember elvárná, hanem valami mennyei bölcsesség szerint, és Jézus pontosan rá tudott erre hangolódni, és nem jött el még az ő órája, ezt találjuk sokszor János evangéliumában, mikor emberek késztetik, hogy tegyen bizonyos dolgokat, akár az első csodája előtt is ezt mondja a kánai mennyegzőn, amikor a vizet borrá változtatja. Itt az alkalommal is Jézus várta az ő óráját, hogy eljöjjön, és akkor menjen fel az ünnepre. Milyen jó volna, hogyha mi is ma rádöbbennénk éppen ebben az órában arra, hogy minek jött el az órája.
1: Mielőtt Jézus felment volna az ünnepre, már előre jelezte a testvéreinek azt, hogy őt gyűlöli a világ. Minek alapján gyűlölték Jézust az emberek, a vallásos vezetők? Mi rosszat tett olyant, hogy kiérdemelje az a gyűlöletüket?
2: Igen, ahogy a kérdésed első részét fogalmaztad, bennem is épp ez a szó fogalmazódott meg, hogy Jézus valóban kiérdemelte a gyűlöletet. Nos, nem olyan értelemben, ahogy az emberek általában ma kiérdemlik ezt, hanem ha arra gondolunk, hogy ellensége mindenkinek lehet, viszont az irigyeket ki kell érdemelni, akkor ez Jézus esetében mindenképpen nagyon is igaz, hiszen azt a lelki tisztaságot irigyelték, amely Jézusban volt, és azt a hatalmat, amelyet Jézus az atyától ennek következtében kapott. És tulajdonképpen az történik, ami a bűneset kezdetétől már, ahogy Kain megölte az ő testvérét Ábelt, és az írás írja azt, hogy azért ölte meg, mert az Ábel tettei igazak voltak, holott a Kain tettei gonoszak voltak. Tehát az első háború a világon egy vallásháború volt, egy vallásos üldözés, és minden ilyen ószövetségi vallásos üldözés, vagy akár egyház történelmi előremutatott Jézus üldözésére, vagy pedig visszamutat a Jézus üldözésére. És ma is ugyanezt mondja Jézus, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni, ebben a világban üldöztetni fognak az igazság miatt.
1: Ilyen körülmények között megéri az igazságot választani? Tehát nem könnyebb elvegyülni a nép között, úgy élni, hogy a többiek, nem vállalni fel semmilyen üldözést, hanem egyszerűen sodrodni az árral, nem egy könnyebb élet volna ez? És aztán az ember tesz, amit lehet, segít, akin lehet, megpróbál meghúzódni, ne látszódjék az ő kegyes élete. Nem volna könnyebb egy ilyen élet?
2: De mindenképpen könnyebb. Éppen ezért választják legtöbben a keresztények köréből is. Itt inkább a belső meghasonlásra tenném a hangsúlyt, hogyha az embernek a lelkiismerete egy bizonyos irányba indítja előt, és tudja, hogy valamit meg kellene tegyen, és mégis választja a könnyebbik utat, tulajdonképpen a fejlődésnek a lehetőségét vágja le az ember, a szárnyait vágja le, ha nem a magasztosabb utat választja, hanem a könnyebbik utat az életében.
1: Jézus ott van az ünnepen, vállalja a gyűlöletet, vállalja, hogy rosszabb bánásmódból részesül. Felmegy Jeruzsálembe az ünnepre, az ünnep már zajlik, és Jézus tanítja a népet. Ezt olvassuk a János evangélium a 7. fejezet 14. versében, hogy az ünnep közepén felment Jézus a templomba, és tanít vala. És csodálkozának a zsidók, mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta. Mi volt a kérdés háta mögött, vagy mi volt az üzenet ebben a kérdésben? Hol tanulta Jézus az írásokat? És miért csodálkoztak azon, hogy Jézus tanítja a népet?
2: Hát igazából nyilván elsősorban a szemrehányás volt bennük, hogy hát nem tanulta. És mint olyan, aki nem tanulta, nem taníthat. És nem rendelkezhet azzal az igénnyel sem, hogy ő tanítson. Nos, nyilván Jézus nem tanulta az írásokat úgy, ahogyan ők tanulták. Az iskolákban, a rabinikus iskolákban Jézus nem járt. Neki nem volt úgy egy tanítója, akitől tanulta volna, mint például Pál apostolnak, ahogy volt Gamáliel, a nagy mester, a nagy tanító. És ezért kétségbe vonták Jézusnak a jogát, a tanítói jogát. Viszont ugyanakkor elismerik, hiszen kimondják azt, hogy tudja valahonnan az írásokat. Mégis tudja. És ebben a megállapításban meg benne van az, hogy tehetetlenek egy kérdést megválaszolni. Tehát elismerik, hogy tudja, azt is tudják, hogy nem abból a forrásból merítette, ahogyan ők, és ez valahol egy csapdává válik önmaguk számára. És Jézus nyilván, hogy tudta az írásokat, ha önmagából tudta volna, az ő istenségéből fakadóan, akkor még nagyobb bizonyíték lett volna rájuk nézve, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia. Habár az írásokat azt látjuk, hogy Jézus tanulásból merítette. A zsidókhoz írott levél 5. fejezetében találkozunk azzal, hogy Jézus megtanulta az engedelmességet, ám bár fiú megtanulta az engedelmességet. Nyilván itt egy gyakorlati, egy tapasztalati tanulásról is szó van. Másrészt Lukács evangélium a 2. fejezetének 40., 50., 51., 52. versében azt találjuk, hogy Jézus növekedett testének állapotában, lelkében, gondolatában, tehát ő is úgy tanulta, ahogyan mindenki megtanulhatná az írásokat, és természetesen, hogy az atya volt naponta a tanító mestere, tehát az atyától vette mindazt, amit tudott, és valószínű, hogy az anyjától is tanulta végig gyermekkorában.
1: Felébredt a kíváncsiságom arra, hogy vajon mit is tanított Jézus azon az ünnepen ott Jeruzsálemben, és a Biblia beszél róla egy keveset, nem ír le minden tanítást, ami akkor elhangzott. A János evangélium a 7. fejezet 37. 38. versében Jézus tanításának egy részletével találkozunk, ahol azt olvassuk, ha valaki szomjuhozik, jöjjön én hozzám, és igyék, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Mi volt ennek a tanításnak az üzenete? Mit kellett megértsenek a hallgatói Jézusnak?
2: Hadd egy néhány szót ejtsek a tanítás hátteréről. Miért épp ezt mondja Jézus? Ugye a sátoros ünnep az a zsidó népet arra emlékeztette, hogy sátorokban laktak 40 éven keresztül a pusztai vándorlás alatt, a kivonulástól 1446-tól Krisztus előtt, azt követő 40 éven keresztül, míg a sínai pusztában vándoroltak. És nem egyszer a nép víz nélkül maradt. Ha emlékszünk, volt, amikor Mózes megütötte a sziklát, és víz fakadt belőle, máskor meg kellett volna szólnia a sziklának, de újból megütötte, ami Mózes földi boldogulásának az elveszítését is jelentette, emiatt nem ment be a földi Kanánba. Tehát Izrael népe többször a pusztában vizet kapott, Isten vizet fakasztott nekik. Pál apostol majd később beszél is arról, hogy ez a kőszikla, ez maga Krisztus volt. Tehát ő ott volt velük, az Ószövetségben a pusztai vándorlás során, ő maga volt akkor is a víz. Mózes is összeköti az 5. könyvben a kősziklát, amelyből a víz fakadt Istennel. Tehát a kősziklából fakadt a víz, és utolsó beszédében Mózes elmondja a népnek, hogy Isten kőszikla, cselekedete igazságos. Tehát valami sejtelme kellett volna legyen az ószövetségi népnek is arról, hogy ez a szikla, amelyikből a víz fakad, ez maga Isten. Átvitt értelemben, most nem szószoros értelemben, hogy de átvitt értelemben igazából Isten az, aki adta ő nekik a vizet, Isten az a szikla, aki megüttetett majd, akinek az oldalából víz és vér folyt. És Jézus elmondja, hogy ő az életnek a vize, akkor tulajdonképpen ott van a zsidó népben ez a háttér. Másrészt egyes fejezések szerint a papok az ünnep egy bizonyos pontján egyik korsóból a pap vizet öntött ki egy csatornába, a másik korsóból bort öntött ki. A két csatorna egy adott helyen találkozott, a víz és a bor összefolytak. Befolyt a Kidron patakába, és a Kidron patak a Jordánba vitte, a Jordán pedig a tengerbe vitte ezt a vizet és a bort, víz és bor vegyítékét. És ezzel jelképezni akarta azt is, ahogyan Isten szerette volna, hogy a nép egy áldást hozó víz legyen a világ számára, elindul valahonnan a csermely, ahogy irodalmunkban is van, hogy akarom, mert búsmerésség, akarom, mert világcsodája, valaki az értől indul el, és befut a Szent Nagy Óceánba. Tehát ezzel a képpel találkozunk Ezékiel könyvében, hogy egyre nagyobb az áldást hozó víz, előbb bokáig ér, aztán térdig, aztán derékig, és így tovább. És ez Izrael népét kellett volna jelképezze, akik áldásává válnak ennek a világnak. Nos, amikor a pap ezt a szolgálatot elvégezte, egyrészt emlékeztetett arra, hogy az Ószövetségben Isten adott vizet, másrészt meg azt, hogy ők maguk egy áldás kellene legyenek a világ számára, Jézus ekkor lép fel. Ekkor mondja azt az igét, amit te említettél, hogy én vagyok az életnek vize. Tehát mindezt magára vonatkoztatja. A több évszázados ünnepet, a több évszázados áldást, lelki felüdülést, testi áldásokat Jézus mind-mind önmagára vonatkoztatja, és azt mondja, hogy mindez én vagyok. Minden áldás én belőlem származik, én vagyok az élet vize. Ezt már elmondta egy alkalommal beszélgetésében egy személynek, most pedig a nép előtt mondja el, hogy nem csak egy embernek akarok az élet vize lenni, hanem mindenkinek, kivétel nélkül.
1: Jézus ekkor magára vonatkoztatta a bibliai történelmet és az isteni cselekvést. Hogyan lehet alkalmazni Jézusnak eme tanítását napjainkra? Mit jelent ma az a tény, hogy Jézus az élet víze, vagy mit jelent az, hogy aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Hogyan ihat valaki ebből a vízből, és hogyan válhat ő maga forrássá?
2: hitáltal vesszük Jézust, személyét, tanításait. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát hallom az igét, ahogy Jézus mondja, hogy én vagyok az életnek vize. Ez felébreszti a vágyat én bennem. Mert hogy amúgy is szomjúhozom, érzem azt, hogy az életemből valami hiányzik. Szomjúhozom a szentség után, a jóság után, a lelki béke után, a szeretet után. Most mindez Jézusban van. Amikor erről értesülök, és hitáltal elfogadom, akkor iszok a forrásból. De nem úgy iszok, hogy csupán az áldásokat fogadom el, hanem úgy, hogy maga a forrás válik tulajdonommá. És így kap választ a kérdésed második része, hogy hogyan lesz valakinek a belseje élő vizek forrásaivá. Tehát Jézustól nem csak az áldást vehetjük át hitáltal, az áldásait, az ajándékait, hanem őt magát is. Amikor őt magát befogadtuk szívünkben, akkor ő bennünk él, és egyrészt minket eláraszt az ő áldásaival, másrészt pedig végső soron áldássá válunk úgy, ahogy tervezte Isten a zsidó nép számára is, amit az imént említettem. Krisztus bennünk. Tehát egyrészt az áldásai miénk, másrészt pedig ő önmagát adja nekünk, hogy ő legyen bennünk, és ezáltal válik az életünk egy állandó forrássá.
1: Milyen nagyszerű tanításokat mondott Jézus az embereknek, és mennyi lehetőséget nyújtott feléjük, hogy megváltozzon az életük. Mégis azt látjuk, hogy nagyon sokan leselkedtek Jézus után, keresték az övesztét, sőt, ezen az ünnepen is azt látjuk, hogy egész idő alatt, míg Jeruzsálemben tartózkodott Jézus, kémek lesték, és minden nap új terveket szőttek arra, hogy elhallgattassák, figyelték a papok, a vének, keresték, hogyan ejthetik őt csapdába. Már azt is tervezték, hogy leállítják őt erőszakkal is, ha szükséges. De nem csak ezt akarták, hanem látni, hogy meg akarták szégyeníteni Jézust, ezt a galileai tanítót a nép előtt. Egy általános ellenségeskedés, amit említetted, Jézus valamilyen formában kiérdemelte az ő tisztaságával, az ő jellemével. Egy adott pillanatban Jézus tanítása közben ugye megkérdőjelezik a jogot, aminek alapján tanít, a tekintét, amit hiányolnak Jézustól. Hogyha egy picit még ezzel a kérdéssel foglalkozunk, akkor szeretném megkérdezni, hogy honnan lehetett a Jézus korában szert tenni tanítói tekintélyre, és Jézus milyen tekintéllyel tanított? Használta ez akkori kornak a tekintélyét, tanítói tekintélyét, vagy máshonnan származott Jézus tanítói tekintélye, hatalma?
2: Tehát, mint említettük, megvoltak a nagy tanítók Jézus korában. Az egyik legnagyobb tanító Gamáliel volt, aztán Arimátiai József, és más nagy tanítók, akiknek igazán tekintélyük volt, és az emberek ezekre néztek. Arról feledkeztek meg, hogy honnan nyerték ezek a nagy tanítók is a tekintélyüket. Tehát jó lehet, Gamálielnek is például volt tanítója, és a tanítójának is volt tanítója. De végső soron mind a nagy tanítóhoz, Istenhez vezethetőek vissza, amennyiben a tanításuk jó volt. És Jézus nem vetti meg a tekintélyt, nem önmagától származtatja az ő tanítását, hanem igazából azt mondja, hogy abból a forrásból merítette ő is a tanítást, amelyből ezek a nagy tanítók annyi különbséggel, hogy ő egyenesen az atyától merítette. Tehát nem ment át több szájon, több kezen az információ, több generáción, hanem ő visszatért a forráshoz, a forrásból merített.
1: Köszönöm szépen, egy zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

16. versében, János Evangélium 7. fejezet 16. versében, hogy Jézus elmondja azt, hogy a tudomány nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Most figyeljük fel, hogy mekkora különbség van mondjuk a mai emberek, a mai világi tanítók és a proféták között. Tehát a mai világi tanító mindenki azzal dicsekszik, hogy az információ az övé. Hogy nem plagizált, nem máshonnan merített eredeti gondolatai vannak, és ez teszi tekintélyé, hogy tényleg eredeti tud-e hozni. Ezzel szemben a proféták tekintélyét éppen az adta, hogy arra hivatkoztak, hogy nem tőlük van, hanem Istentől vették a tanítást. Ezen belül viszont úgy a hamis proféták, mint az igaz proféták erre hivatkoztak. Tehát ha végigolvassuk az ószövetségi profétai könyveket, majd mindegyik úgy kezdődik, hogy és szólt az Úr ehhez meg ahhoz a profétához. De hamis proféták is ezzel az igénnyel léptek fel, hogy szólott az Isten hozzájuk. Most Jézus is azt mondja, hogy nem az övé a tudomány, hanem azé, aki őt elküldte. Ezzel Jézus bevezet a prófétai területre. Tehát ő nem csak egy tanító, hanem egy próféta, vagy még helyesebben mondva, nem egy erkölcsi tanító, aki önmagától tanít, hanem egy olyan próféta, aki igényt tart arra, hogy Istentől veszi a tanítást. És azon belül hogyan következtethető ki, hogy Jézus igaz tanító vagy hamis? Erre is válaszol, vagy ki az igaz és ki a hamis tanító. Azt mondja, hogy a 18. versben, hogy figyeljük meg, hogy kinek a dicsőségét keresi a tanító. Amennyiben egy tanító, egy proféta saját dicsőségét keresi, nem Istentől van. Amennyiben másrészt egy proféta az Isten dicsőségét keresi, annyiban Istentől van. Tehát kinek a megdicsőítését keresi? Csak két vallás létezik a Földön. Az egyik, amely embereket dicsőít meg, teremtményeket, a másik pedig, amely a Teremtő Isten dicsőíti meg. És Jézus erre utal vissza, és azt mondja, hogy figyeljétek meg, hogy én nem keresem a dicsőségemet. Ez az egyik bizonyíték annak, hogy nem magamtól vagyok. Isten sem a saját felmagasztalását, boldogulását kereste, odaadta életét az emberért, egyszülött fiát az ember megváltásáért. Az Isten világában ezt látjuk, ezt kell újból és újból megértenünk, hogy minden másokért él, és az önző szíven kívül az egész teremtettségben még mindig látható ez, hogy nem az önmaga dicsőítését keresi, hanem a szolgálatának a betöltését minden a maga helyén, még akkor is, hogyha a világunkban fellelhető mindenhol a bűnnek a nyoma. Az emberi szív viszont önmagát akarja megdicsőíteni, és Jézus azt mondja, hogy ennek alapján lehet látni és tudni, hogy valaki milyen tanító. Krisztus dicsőíti, Isten dicsőíti, vagy pedig önmagát dicsőíti meg. Másrészt Jézus a 17. versben egy olyan másik kritériumról beszél, vagy egy olyan másik mutatóról beszél, amely már a hallgatókban van. Tehát ugye, hadd összegezzük, minden proféta azt mondja, hogy ő Istentől van. Jézus egyrészt beszél egy jelről, amely megkülönbözteti az igaz és hamis prófétát, és azt mondja, hogy az igaz próféta Isten dicsőíti a hamis próféta önmagát. És másrészt viszont a kérdés eldöntésében, hogy akkor most ki kit dicsőít a valóságban, a hallgatóit hívja meg, hogy legyenek segítségére. És azt mondja, hogy ti döntitek el ezt. Mert aki akarja cselekedni az Isten akaratát, az felismerheti a tudományról, hogy Istentől van-e vagy nem. Aki nem akarja cselekedni az Isten akaratát, az nem fogja megtudni azt, hogy ez most honnan származik. Tehát a hallgató hozzáállása is döntő ebben a kérdésben. Tehát ha egy hallgató nyitott szívű, tényleg az igazságot akarja tudni, tényleg arra vágyik, hogy független attól, hogy az mibe kerül,

0: de az az igazság legyen. Ha ez a nyitottság ott van egy emberben, akkor megismerheti a tudományt, hogy honnan származik. Ha ez nincs, ha eleve azt mondja az ember, hogy már pedig bizonyos dolgokat én amúgy sem vállalnék fel az igazság megértésében, vagy annak követésében, akkor nem ismerheti meg. Az igazság és annak megismerése nem annyira egy értelmi kérdés, mint egy szívbéli kérdés. Ha szívemben nyitott vagyok az igazság iránt, akkor értelmemmel is meg tudom érteni. Ha szívemben nem vállalom annak a követését, akkor értelemmel se lehet felfogni. Ha valaki akarja cselekedni az Isten akaratát, csak az értheti meg világosan.
1: Ennek alapján már kezd érthetővé lenni, hogy Jézust miért nem ismerik fel, mint igaz tanítót, aki az Isten dicsőségét keresi. Ott voltak az ő rossz akarói, akiknek gonosz szándékát Jézus egy pillanatra szembesíti önmagukkal, és elmondja, hogy meg akarják ölni. Ha Jézust mindenképp meg akarták ölni, akkor miért nem fogták meg ott, amikor a kezükben volt? Fényes nappal rendelkeztek kellő katonai erővel, hogy Jézust megfogják. Miért nem tették ezt ott nyíltan, amikor közöttük volt?
0: Mert hogy az önzés és a hazugság az elválaszthatatlanul összetartoznak. Tehát ezek az emberek önzőek voltak. Jézust el akarták tenni lábalól. Másrészt a saját felmagasztalásukat keresték. Viszont ezt nyilván vallani, ezt nyilván kivitelezni az emberek előtt, azok előtt, akik megértették, hogy Jézus Istentől van, ezt viszont nem vállalták fel. Tehát az önzés az nem vállalja fel nyíltan azt, hogy ő önző. Itt, hogyha felvállalták volna azt, hogy egyszerűen zavarja őket, hogy Jézus milyen, és az semmi ellenérvük nem volt irányába, viszont csak, hogy irigységből el akarták tenni lábalól, akkor az emberek előtt ez nyilvánvaló lett volna, ezt viszont nem vállalták fel. Tehát figyeljük meg, hogy bárhol vagyunk az életben, ahol valaki nagyra tör, nem vállalja fel azt, hogy ő önző célból teszi ezt. Már a mennyben, amikor Lucifer fellázadt Isten ellen, akkor is ki kellett találnia valami hazugságot. És farka után mondta az ég csillagainak a harmad részét. Ez a farok szó, ez kétértelmű, ugyanis egyszerre jelent farkot, és ugyanakkor mesét is. Az angol nyelvben is így van ez, akár csak a héberben. És az, hogy farkával vonta maga után az angyalok egy harmad részét, az azt fejezi ki, hogy hazugságával, meséivel vonta maga után. Mert az önző embernek mindig szüksége van egy mesére. Az igaz embernek elég az igaz történet.
1: Miután a sokasság tagadja, és sőt azt mondja Jézusnak, hogy ördög van benne, ki akar téged megölni, Jézus visszautal egy cselekvésére, amit közöttük tett. Mit tett Jézus Jeruzsálemben, ami felkeltette a vallásos vezetők gyűlöletét?
0: Érdekes, hogy Jézus onnan folytatja tovább a jeruzsálemi történetet. Legalábbis János így írja meg az evangéliumot, ahol abba hagyta egy korábbi ünnepen. Jézus ugyanis Galileában élt, az ünnepekre járt fel Jeruzsálembe. Legutóbb, amikor fent volt Betesdában, a Jókapunál, meggyógyított egy 38 éve betegségében lévő embert, és szombaton gyógyította meg, és amiatt, hogy ő szombaton gyógyított egy embert, megépített az ő szavával, ezért őt meg akarták ölni, hogy szombatot rontott. Tehát ez volt az oka, miért meg akarták őt ölni. Erre utal vissza Jézus, hogy semmi nem változott meg bennetek azóta, hogy itt voltam az ünnepen, sőt, most is ugyanaz a szándék él szívetekben, meg akartok engem ölni, mondja. Ha belegondolunk abba, hogy a szombat rontással vádolták ekkor meg Jézust, Akkor erre válaszol a 7. fejezet 22. versében, hadd olvassam. Azért Mózes adta nétek a körülmetélkedést, és szombaton körülmetélitek az embert. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, én rám haragusztok-e, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? Jézus azt mondja, hogy ugyanezt teszitek ti is szombaton, amit én tettem. Természetesen a szó egy szűkebb, egy szegényebb értelmében, hiszen körülmetélitek az embert szombaton. Ugye egyértelmű parancs volt arra, hogy minden fiúgyermeket nyolcadik napon körül kellett metélni, és ha szombatra esett ez a nyolcadik nap a születésétől, akkor körülmetélték a gyermeket. És ezt nyilván azért tették, hogy Isten népéhez tartozó legyen, a szent nemzethez tartozó legyen. És Jézus azt mondja, hogy ha ez a körülmetélkedés megtehető, nem halasztható szombatról egy következő napra, hét első napjára például, akkor miért gyűlöltök engem amiatt, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam? Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. De nem gondoltok bele, hogy igazából mi az Istennek szándéka. Hogy Isten azt akarja, hogy az embert megváltsa. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Minden törvénynek ez a végső szándéka, hogy az embert megkeresse, megtartsa. A szombat az emberért van, az egész parancs az emberért van, az ember megtartásáért adatott. És hogyha ettől elvonatkoztatjátok a parancsolatot, és ti nem megtartani akartok valakit, hanem elveszíteni, megölni, éppen az Istennek fiát, akkor semmit nem értetek meg a törvényből. Tehát a törvényhez való viszonyulást meghatározza ez az alapállás, ez az alapszándék, hogy mit akarsz azzal az emberrel, akinek életébe alkalmazni akarod a törvényt. Meg akarod menteni, vagy el akarod veszíteni. És ha menteni akarod, akkor a törvény szolgálatodra áll, hogy megmentsed. A szombat is azért van, hogy az embert megmentse. Ha pedig el akarod veszíteni, akkor nem lehet a törvényt teljesen tiszteletben tartani. Milyen szándékod van? A szándéka meghatározó.
1: Úgy tűnik, hogy Jézus ellenségeinek nem volt válaszuk Jézus kérdésére, a Jézus érveire, és abba hagyták a vitatkozást. Viszont az evangélium leírásában az látható, hogy az akkori emberek, az összegyűlt tömeg már tudta, hogy Jézust meg akarják ölni, és erről kezdtek el beszélgetni maguk között, hogy nem-e ez, akit meg akarnak ölni. És átterelődik a beszélgetés Jézusra, mint messiásra, és a messiásról szóló elvárásokra. A 26. versben olvassuk, talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus. De jól tudjuk, honnan való ez, mikor pedig eljö a Krisztus, senki sem tudja, honnan való. Egy érdekes elvárás volt a messiás felé, hogy nem tudják, honnan való. Valóban így volt ez? Milyen alapra épült ez az elvárás a messiás iránt?
0: Hát egyrészt az ószövetségi prófétják világossá teszik azt, hogy Jézus Krisztus, vagyis a messiás származása igenis követhető. Dávid székéből kell szülessen. Ezért is Máté evangéliumában úgy találjuk a Jézus nemzetségi táblázatát felvezetve, hogy Dávidig visszavezeti a fonalat, a nemzetségi táblázatot, az elődöket. Aztán azt is lehetett tudni, hogy honnan kell szülessen a messiás, hiszen amikor jönnek a bölcsek, napkeleti bölcsek Heródeshez, nagyon jól tudják az írások alapján, Mikás proféta könyve 5. fejezet 2. verse szerint, hogy Betlehemből kell szülessen a messiás, a zsidók királya. És sorolhatnánk a proféciákat. Dániel proféta nagyjából megjövendőlt a messiás megjelenésének az idejét, legalábbis a felkenetésének az idejét egészen pontosan, ami be is teljesedett Tiberius császár uralkodása 15. esztendejében, amit lejegyez Lukács evangélista, hogy Tiberius uralkodása 15. esztendejében keresztelkedett meg Jézus. Nem véletlen, hogy pontosan megadja a történelmi dátumot is, Ekkor teljesedett a Dániel könyve 9. fejezetéből, a 77-es prófétja, azaz 490 esztendő eltelt, Jeruzsálem újjáépítése felől való szózattól, Krisztus előtt 457-től, egész Jézus kerességéig Krisztus után 27-ig. Tehát lehetett tudni megjelenésének idejét, származását, születésének helyét, és mindezek ellenére, hogy a Biblia erről pontosan beszélt, a farizeusokban élt egy, az írástudókban egy olyan felvetés, hogy a messiás megjelenik ugyan, tudjuk, hogy honnan jön, de egyszer eltűnik, aztán hirtelen újból megjelenik, és valahol a templomon fog megjelenni. Nem véletlen az, hogy az ördög Jézust megkísért, és akkor éppen a templom ormára viszi el. Tehát jó lehet, ennek nem volt semmi alapja, hogy el kell tűnjön a messiás, aztán újból megjelenik, mégis ehhez ragaszkodtak. Olyan hamis információk voltak, hamis várakozások voltak a messiással kapcsolatosan, amelyről semmi igei bizonyíték nem volt. Tehát erre nincs alap, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön a Krisztus. A proféták pontosan azért adattak, hogy tudjuk, hogy honnan kell a Krisztusnak jönnie.
1: Tartsunk most egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Megtörténhet az, hogy valamilyen téves előítélet miatt nem hallgattunk meg valakit, aki komoly bibliai igazságokat mondana el, mint ahogyan Jézussal is történt, hogy megvolt ez az előképük, ez a téves képük a messiás eljöveteléről, és emiatt némelyek elutasították Jézust, mivel nem fért bele abba a képbe, amit ők előre alkottak róla.
1: Engedelmed el, nem csak, hogy megtörténhet, hanem biztosan, hogy meg-megtörténik. Meg-megtörténik, és éppen ezért kellene nekünk minden kijelentést az Isten igéje alapján ellenérni. Egyedül Isten csalhatatlan, mi pedig olyan mértékben válhatunk azzá, amilyen mértékben készek vagyunk az Isten igéjét teljesíteni, a szívünk tiszta, szándékaink azok, és figyelünk az Isten szavára. És akkor Jézus viszont azt ígéri, ebben az esetben viszont ad egy ígéretet, hogy aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Szóval ez nem csak egy lehetőség, hogy az ember azért meg is ismerheti a tiszta utat, hanem egy ígéret Isten részéről arra, hogy aki tényleg szándékában tiszta, és vágyik az Isten akaratát cselekedni, és követni Jézust, az nem járhat sötétségben, és az az ember esetében már nem történhet meg az, hogy félreértse az Istennek szavát.
0: Tehát, hogyha valaki az ő szándékában és az ő szívében tiszta és őszintén keresi Isten akaratát, hogyan tud eligazodni a sok tanítás között, ami a világban zajlik? Hiszen rengeteg jó információhoz lehet hozzáférni, nagyon könnyen az internet segítségével, nagyon könnyen az elektronikus bibliák segítségével, vagy az otthon levő könyvek segítségével. Viszont a sok információ között hogyan lehet helyesen eligazodni, hogy az őszintességünkben ne legyünk becsapva, ne legyünk megcsalva, és olyan tanítást fedezzünk fel, ami az Istentől jön.
1: Isten beszél hozzánk az ő igéje által. Nem csak az ő belső késztetése által, a lélek által, amely a lelkiismeretünkön keresztül megszólal, hogy akkor most légy őszinte önmagaddal. Most engedd, hogy a lélek hasson át. Ez nagyon fontos. Most akart követni az igazságot. Ez az a belső dolog, amiről az imént beszélgettünk. De emellett, vagy talán e fölött és mindenek fölött Isten az ő igéjén keresztül szól hozzánk. Tehát, hogyha az ember belül becsületes és enged a hangnak, a belső késztetésnek, akkor az Isten vezeti, de ehhez társuljon az Isten igéjének az állandó keresése, kutatása. A szívembe rejtem a te beszédedet, mondja az ige, hogy ne vétkezzem ellened. Viszont megvan írva, mondja Jézus a sátánnak a megkísértéskor. Tehát az írást, sőt a teljes írást kell az embernek szem előtt tartania. És ez a kettő nekünk a bizonyosságunk. Egyrészt a belső készség és akarat, másrészt pedig az Isten igéjének a figyelmes kutatása, állandóan lelkünkben, gondolatunkban legyen az Istennek igéje. Figyeljük az igét úgy, ahogy Jézus Krisztusban van, és ez az az út, amikről Jézus azt mondja, hogy ez én vagyok már, én vagyok az út.
0: Ha tovább olvassuk a bibliai leírást, akkor azt látjuk, hogy a 30. versben akarták Jézust megfogni, de senki sem vetette rá az ő kezét, mert nem jött még el az ő órája. Majd a 33. 34. versben Jézus arról beszél, hogy egy kevés ideig még velük van, idézem szavait, majd ahhoz megyek, aki elküldött engem, kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Miről beszél itt Jézus? Hova készült Jézus elmenni, és miről beszél, hogyan beszél egy olyan helyről, ahova nem tudnak utána menni, vele menni? Ugyanez a kérdés születik meg a 35. versben a zsidók között. Hova akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt?
1: Tehát Jézus elmondta azt, hogy ő elmegy, és keresni fogják majd őt. Ő elment az atyához, erről beszélt, vagy el fog menni az atyához, és keresik majd őt, és nem találják meg. És elsősorban erről szól az írás, Második sorban van ennek egy átvitt értelme is, hogy az Isten fia egyszer visszavonul az emberek közül. Az Isten lelke egyszer erről a világról visszavonul. Isten azt mondja, hogy elmegyek, és keresni fogtok majd. Fokozatosan erről a világról az Istennek lelke visszavonul. Tehát minden alkalommal, amikor megszólít az Istennek igéje, akkor egy óriási kihívás elé vagyunk helyezve. Vagy befogadjuk az igét ma is. E teljes készséggel is azt mondjuk, hogy legyen nekünk a te beszédet szerint. Mit akarsz, hogy tegyek? Készséggel megnyílunk Krisztus előtt, az ő teljes igéje előtt. Isten minden parancsolatai előtt készségesek vagyunk, vagy elzárkózunk. Ha elzárkózunk Isten igéje elől, akkor Jézus azt mondja, hogy én elmegyek, és kerestek majd engem. És nem biztos, hogy megtaláltok. Isten igéje beszél egy olyan időről az Ámos próféta könyvében, amikor lesz egy éhség és egy szomjúság. És ez a szomjúság az Isten igéje után lesz. És az emberek tengertől tengerig szaladnak majd az ige után, és nem találják meg. Mert mindennek van egy ideje. Amikor megszólít Isten az ő igéjével, akkor kell nekünk az igére válaszolni. Megtörténhet, hogy utána a szomjúság meg lesz, de már nem lesz meg az élő víz. És Jézus erre figyelmeztet, hogy elmegyek egyszer. Az Isten lelke nem küzd mindig az emberért. Egyszer már megáll az ige. Az ember szívén nem fog kopogtatni majd. És akkor keresi az ember, és nem találja. De végül van egy olyan értelme is ennek az igének, úgy gondolom, hogy Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy elmegyek, és keresni fogtok engem. És ha teljes szívetekből kerestek, akkor megtaláltok. És ha így kerestek engem, akkor nem csak elmegyek, hanem visszajövök. És amikor visszatérek, akkor magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is én velem legyetek. Hát én azt tudom kívánni a kedves hallgatóknak, hogy a Jézus közelségét ma, amikor itt van, ragadjuk meg, és éljünk azzal a lehetőséggel, hogy ő itt van velünk, hogy ő ma megszólít bennünket. Még mielőtt elmenne Isten tőlünk, ragadjuk meg az ő igéjét, és akkor adja az ő ígéretét, hogy akkor veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
0: Még gondolatok ezek, és kívánom, hogy a kedves hallgatók nagyon komolyan megfontolják az elhangzott felhívást, meghívást arra, hogy Isten igéjét befogadják szívükbe, és így ők maguk is élővíznek forrásaivá váljanak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Mindenkinek további áldott napot kívánok a viszonthallásra.
2: 82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget, és szeretettel köszöntöm azokat is, akik most hallgatnak bennünket, illetve akik a képernyőkön keresztül, az interneten keresztül követnek bennünket. És nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves fiatalt, aki bekapcsolódik a mai adásba, hiszen a mai alkalommal egy ifjúsági témát járunk körbe. A példabeszédek 28. fejezetét tanulmányozzuk. Ez egy rendkívül gyakorlatias és mély lelki igazságokat tartalmazó könyv, a példabeszédek könyve, és amint már megszokhattátok, ezt a könyvet fejezetről fejezetre tanulmányoztuk eddig. A mai fejezetnek a tanulmányozásában segítségünkre lesz Dan Robinson lelkipásztor, akit szeretettel köszöntök a stúdióban, és örülök, hogy együtt fedezhetjük fel a 28. fejezetnek a tartalmát.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Egy átfogó kérdéssel indítom a mai beszélgetést, és rövidre szabom már itt az elejét a beszélgetésünknek, hiszen próbáljuk minél több részét felfedezni ennek a fejezetnek és elemezni, de hogyha nagyjából körül kellene írni azt, hogy miről ír, milyen tematikákat foglal magába a 28. fejezet, akkor mi lenne erre a válaszod?
1: Úgy gondolom, hogy nem csak erkölcsi tanítás, hanem szívdiagnózisról is lenne szó. Azért, mert valahogy az ember belső állapotáról van szó itt, és nagyon fontos, hogy milyen döntéseket hoz az ő életében, milyen döntéseket hoz a vezetésben, ugye, hogyha vezetőként szolgál, pénzkezelésében és kapcsolataiban. Ugye megvan itt említve ebben a fejezetben az igaz és gonosz élet közötti különbség, a vezetők felelőssége, a becsület, az alázat, az istenfélelem nagyon fontos témák. És ami a legfontosabb szerintem az, hogy az úrfélelme az élet forrása. Valahogy innen indul ki, és ez a legérdekesebb téma, ami fel van vázolva ebben a fejezetben.
0: Részletesebben is fel fogjuk fedezni ezeket az altémákat, amiket most felvázoltál nekünk, de indítom a fejezetnek a tanulmányozását az első 5 verssel, és revidált Károli fordításban olvasom fel. A fejezet így indul, így kezdődik, minden istentelen elfut, még ha nem is üldözik, az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán. Sok fejedelme van az országnak, bűnei miatt, de egy eszes és tudós ember által sokáig fennáll. Ha szegény nyomja el a szegényeket, hasonló az a pusztító esőhöz, amely nem hagy kenyeret. Akik elhagyják a törvényt, a gonoszokat dicsérik, de akik megtartják a törvényt, harcolnak ellenük. A gonoszul élő emberek nem értik meg az igazságot, akik pedig az urat keresik, mindent megértenek. Most itt olvasunk istentelenről, olvasunk igazról, olvasunk fejedelemről, eszes, tudós emberről, szegényről, vezetésről, itt már témába jön ez az altéma. Elég sok mindenről ebben az igeversben, de már itt az elején azt olvassuk, hogy az istentelen elfut, még ha nem is üldözik. Mit jelent pontosan ez, és mi ad bátorságot az igaz embernek, aki ezzel ellentétben áll, hiszen azt írja tovább az ige, hogy az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán.
1: Én úgy érzem, és úgy gondolom, hogy a bűn belső instabilitást okoz. Ugye a félelem nem külső, és tudjuk azt, hogy belső eredetű. Az igaz ember ugye bátorság, vagy az igaz embernek bátorságra van szüksége egy olyan világban, ahol ugye gyakran előfordul az erkölcstelenség, ugye, de tudom azt, hogy nem önbizalomról van itt szó, hanem Isten jelenlét tudatáról. És megemlítném itt az egyik szép gondolatot White Helen írásaiból. Azt mondja, hogy a tiszta lelkiismeret bátorságot ad ott is, ahol nincs emberi támasz. Tehát tulajdonképpen A bűntudat félelmet szül, míg a tiszta lelkiismeret bátorságot ad, és az igaz ember Istenben bízik. És elmondanám úgy, ahogy Pál apostol is elmondta a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetében, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.
0: Aztán olvasunk ugyancsak ebben az igerészben az ország vezetőiről. Sok fejedelme van az országnak bűnei miatt, de egy eszes és tudós ember által sokáig fennáll. Mit vonhatunk le következtetésként ebből a részből? Hogyan befolyásolja az ország állapotát az, hogy milyen a vezetőnek a jelleme?
1: Tehát a vezetők nem csak döntéseket hoznak, ugye, hanem erkölcsi légkört teremtenek. És ha elmondhatnám két-három szóban, a bűn sok vezetőket szül, vagy sok vezetőt szül. Ez az instabilitást jelenti, ugye? De a bölcsesség egyet. Az azt jelenti, hogy rendet, mert erről van szó itt a Salamon írásaiban. Ez ma is igaz, ugye? A káosz egyenlő értékvesztés. És a rend, az az Isten félelem. A bűnös vezetés instabilitást hoz, az igaz vezető rendet és békét. És egy gondolatot szeretnék itt is megemlíteni. A nemzet erkölcsi állapota vezetőinek jellemében tükröződik. Tehát ez nagyon fontos. Tehát a nemzet erkölcsi állapota vezetőinek jellemében tükröződik. Tehát, hogyha valami változhat, vagy szükségünk lenne egy változásra, akkor lehet, hogy a vezetőktől lenne jó, hogy induljon az a változás.
0: Úgy értve, hogy először a vezetőkben történjen meg a változás, és ezáltal megtörténik a néppel, az emberekkel, meg a rend megteremtődik, így érted?
1: Elmondhatjuk azt is, hogy az Izrael népe ugye történelem folyamán voltak jó vezetők, és mivel, hogy Isten mellé állt a vezető, akkor a nép is valahogy hajlamosabb volt Isten mellé állni. Ott, ahol rossz vezetők voltak, vagy gonosz vezetők, így mondva, akkor a nép is valahogy könnyebben a Baált, meg a mit tudom én, milyen isteneket imádott. Tehát valahogy nagy befolyása van annak, aki ugye vezeti a népet.
0: És aztán az 5. versben írja az ige, hogy a gonoszul élő emberek nem értik meg az igazságot, ezzel ellentétben, akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek. Miért fontos az Úr keresése annak érdekében, hogy az ember megértse, mi az igaz?
1: Az az érdekes és szép ugyanakkor benne, hogy az igazság nem csak információ, hanem kinyilatkoztatás is. Tehát Isten felfedezi nekünk az ő igazságát, az ő akaratát, az ő tervét. És tudjuk azt, hogy az Isten nélkül az ember értelme nagyon aktív, de iránytalan. Nem tudja, hogy milyen irányba menjen. Isten ad neki látást és bölcsességet, és tudom, és biztos vagyok benne, úgy, ahogy a Zsoltár író is elmondja 119. Zsoltárba, a te ígéd lámpás a lábam előtt. Tehát Isten nélkül a mi látásunk torzan történik, vagy torzan látunk, ugye?
0: Elolvasom a következő ige szakaszt is, ami a 6-tól a 11-ig terjedő versekből áll, és itt is felteszek egy néhány kérdést ennek kapcsán. Jobb a szegény, aki fedhetetlenül jár, mint a kétféle sántikáló istentelen, aki gazdag. Aki megőrzi a tanítást, eszes fiú az, aki pedig a topzodókkal tart, az gyalázatot hoz apjára. Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, az annak gyűjti, aki majd könyörül a szegényeken. Aki elfordítja fülét és nem hallgat a tanításra, annak könyörgése is utálatos. Aki pedig az igazakat gonosz útra csábítja, maga esik verembe, a fedhetetlenek pedig öröklik a jót. Saját szemében bölcs a gazdag ember, de az eszes szegény átlát rajta. Itt ezt az ellentétpárt fedezzük fel, a szegény és a gazdag között. Miért lehet jobb a becsületes szegény ember, mint a család gazdag ember?
1: Azért, mert Isten szemében az érték nem a birtokolt javak, tehát ez világos a Szentírásban, hanem Isten szemében az érték az a jellem. És a gazdagság, elmondhatjuk azt, hogy egy teszt, az nem bizonyíték. Tehát nem azt jelenti, hogy Isten vezet, vagy Isten velem van, hanem az egy teszt számomra. És az integritás, ugye, örök érték. A gazdagság pedig mullandó. Ezt nagyon jól tudjuk, és mindenki elmondja, és lehet, hogy el is hiszi, de nem gyakorolja mindig az ő életében. Tehát erről lenne szó. Isten a jellemre összpontosít.
0: Ez a rész tanít valamit nekünk arról, hogy hogyan viszonyulunk a törvényhez?
1: Igen. Tulajdonképpen a törvényhez való viszony az egyenlő és ugyanaz az Istenhez való viszony. Tehát, hogyha mi elutasítjuk, vagy félretesszük a törvényt, ez azt jelenti, hogy nincs szükségünk Istenre. Mert Isten bennünket elvek által szeretne vezetni, nem érzelmek által. Persze fontosak az érzelmek is, de fölöttük kell legyen, vagy fölöttük kell helyezzük ugye a törvényt. És hogyha elutasítjuk a törvényt, ez azt jelenti, hogy szabadságban van részünk. Tehát sokan így gondolják, hogyha nincs szükségem a törvényre, akkor szabad vagyok, de ez tulajdonképpen nem szabadság, hanem lázadás. Azt mondom, nekem nincs szükségem Istenre, nincs szükségem a jóra. A törvény tisztelete tulajdonképpen bölcsesség, öröm. Az egy szépséget mutat be számunkra, és hogyha ezt elutasítjuk, akkor persze lassan-lassan a mi életünk romlás fele halad.
0: Amikor az ember pénzről, gazdagságról gondolkozik, tévedésbe kerülhet, mert mondtad, hogy egy teszt igazából ez a téma, és az az élettapasztalat, vagy élethelyzet, amit átélünk ennek kapcsán. De hol történik a tévedés, vagy hogy esik az ember egy csapdába, amikor gazdagságról beszélünk?
1: Igen, a gazdagság illúziót ad, és leggyakrabban az jut eszünkbe, hogy nincs szükségünk Istenre. Hogyha megvan mindenem, van egészségem, van lehetőségem, gazdagság, pénz, stb., akkor nincs szükségem Istenre. Ez az illúzió, amikor valaki nagyon gazdag. De a legnagyobb veszély nem is a pénz, nem a pénz, hanem az, hogy önelégülté válok, és úgy gondolom, hogy én vagyok az, aki mindent meg tud valósítani, mindent el tud érni, és nem kell nekem semmi. És nem kell nekem se Isten, nem kell nekem se elv, nem kell nekem se olyan jó kapcsolat, ugye. Én diktálok, én szabom meg, hogy mi történik, és mi lesz ezentúl.
0: Hát ebben a mai világban, amit élünk, sokan fiatalok, mikor életpályát választanak, akkor nagy befolyásoló tényező az is, hogy mennyi lesz a fizetésem, mennyit fogok nyerni, hogyan tudok megélni ebben az életben. És ezen felül vagyunk olyan fiatalok is, vagy vannak olyan fiatalok is, akik nagyobb álmokkal élnek, tehát szeretnék nagyobb gazdagságra szert tenni. És amikor ebben a kérdéskörben gondolkodik valaki, akkor akár fiatalon, akár már előre haradott korban, hogyan őrizheti meg ebben a helyzetben egy ilyen személy az integritását az anyagi kérdésekben? Tehát mi az egyensúly ebben a témában?
1: Hát hogyha a mi identitásunk nem a vagyonban van, akkor van esélyünk szép és jó dolgokat cselekedni azzal, amivel megáldott a jó Isten. Van egy olyan elv, és ezt el szeretném mondani, használom ugye a pénzt, de nem szolgálom. Tehát ez a lényege az egész fejezetnek, és gondolom, hogyha őszintességgel és Isten félelemmel dolgozunk a mi életünkben, és nem helyezzük, nem tesszük a pénzt az első helyre a mi életünkben, és úgy cselekedünk, ahogy a Szentírás és a Máté evangéliumában javasolja, hogy keressük először Istennek országát, akkor a többiek megadódnak, de nekünk hiányzik sokszor, és lehet, hogy mint fiataloknak is, a fiataloknak is hiányzik ez a hitük. Vajon tényleg bízzak Istenben? Tegyem első helyre Istent, vagy próbáljam meg saját erőm által, lehet, hogy egy jó cégbe fogok dolgozni, akkor jól fogok keresni, sok millió lesz az én bankszámlámban, vagy bankszámlámon, és akkor minden tökéletes, minden szép lesz, minden jó lesz. De Isten azt mondja, keresd az ő országát, keresd engem, és akkor a többi megadatik. Mert nem csak a vagyomból, nem csak a pénzből áll az élet, hanem kapcsolat, család, és így tovább.
0: Aztán a továbbiakban a fejezet foglalkozik újból az igazzal és az istentelennel a 12-től a 11. versekig. Mikor az igazak győznek, nagy dicsőség az, mikor pedig az istentelenek kerülnek fölül, az emberek elrejtőznek. Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga. Aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Boldog ember, aki istenfélő, aki pedig megkeményíti szívét, bajba kerül. Miért így fogalmaz az ige, hogy az igazak győznek, akkor van nagy dicsőség, akkor van öröm igazából? Mit jelent ez a kijelentés?
1: Ugye az igazság nem csak helyes, hanem életet adó, és ezt tudjuk nagyon jól nem csak saját életünkből, hanem azon emberek életéből is, akik tényleg teljesen átadták az ők életüket Istennek. Megemlíteném itt Énokot. Énok olyan közel állt Istenhez, hogy tudott örülni, és ő nem tudott valahogy másképpen, vagy nem tudta másképpen élni azt az életet, csak Istennel. És azt mondja a Szentírás, hogy 300 évet járt Istennel. Nekünk van, amikor nehéz egy napot járni Istennel, vagy egy fél napot, vagy egy órát, ugye, ott megállni Isten mellett. De neki ez volt az ő gyönyör, ezt itt látta az életnek a célját, és a tulajdonképpen mindent, amit ő meg tudott valósítni, ez volt. És Pál apostol is később megemlíti ezt a szép gondolatot, hogyha megismerem Jézus Krisztust, nekem az már elég. És az a legfőbb vágyam, az a legfontosabb célom az én életemben. És persze az, aki az igazságban van, és elfogadja Isten tanácsát, Isten vezetését az ő életében, az biztonságban van, ugye az béke, az békével rendelkezik az ő lelkében, az ő szívében, és ezáltal ugye öröm van az ő életében.
0: Azzal a személlyel mi történik, aki a bűneit próbálja rejtegetni, úgy próbál minden nyomot eltakarni?
1: A Szentírás arról beszél, hogy az ő életében elindul egy érdekes folyamat. A romlás folyamata. Lehet, hogy először nem látszik romlásnak, úgy, mint Ádám és Éva életében sem látszott az első pillanatból, de mi történt? Vagy mi történhet az ember életében? Megkeményedik a szíve, ugye csökken az érzékenység, nem talál békét, a lelki terhe nő, és tulajdonképpen ez történik, amikor az ember nem fogadja el Isten ajánlatát, Isten ajándékát, ugye, hogy én megbocsátok neked, én elfogadlak, és te vagy az én gyermekem.
0: Te ezzel ellentétben, aki megvallja és elhagyja a vétkét, irgalmat nyer. Mit jelent ez az irgalom? Miért fontos, hogy a vétkeinket elhagyjuk, megszabaduljunk tőlük?
1: Én úgy gondolom, hogy a megvallás tulajdonképpen megtöri az önigazultságot. Ez történik. És hogyha tényleg az ember elhagyja az ő bűneit, akkor egy nagy és szép változás történik az ő életében. Nem elég beszélni. Ugye a változásról nem elég beszélni csak a megvallásról, hanem én úgy gondolom, és ez egy fontos gondolat, és alá szeretném húzni, hogy irányt kell változtatni. Hogyha nem változik az irány, hogyha nem váltunk irányt, akkor sajnos az csak egy szép beszéd, egy szép gondolat, de nem történik konkrétan semmi a mi életünkben. És olyan szépen mondja János, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, tehát a Jóisten alig várja, hogy ő megbocsásson. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy ott az ajta előtt áll és zörget. Nem azért, hogy rosszat gondoljon ránk, vagy rosszat mondjon nekünk, vagy megfedjen, vagy mit tudom, azért jön, hogy vacsoráljon, azért jön, hogy beszélgessen velünk, hogy bátorítson bennünket. És én erre gondolok, hogy ha megvalljuk bűneinket, és elhagyjuk azokat, akkor tényleg tudunk örülni, és akkor tudunk élni igazából.
0: De mikor őszinte egy fiatal vagy egy ember ebben a folyamatban önmagával kapcsolatosan? Ugyebár, hogyha bűneink vannak, akkor szeretjük dédelgetni önmagunkat, vagy sajnáltatni önmagunkat, vagy találni kifogásokat, de hogy így jutottam oda, és más a hibás, és... hogyha így egy első lépést kellene megfogalmazzál, vagy egy lépésrendszert arra, hogy hogyan kerüljön ki valaki ebből az állapotból, és ne hazudjon állandóan önmagának, mert szükséges az őszinteség ahhoz, hogy kikerüljön ebből a helyzetből, akkor milyen lépéseket tanácsolnál?
1: Az első és a legfontosabb lépés az, hogy egy önvizsgálatot tartson. Tehát, hogyha nem tartunk egy önvizsgálatot, akkor... nem is érezzük, hogy szükségünk van egy változásra. Hogyha egy picit a saját életünkben nézünk, és nem mindig a másik életében, hogy mit csinál és hogy cselekszi a dolgokat, akkor a következő lépés, ugye, hogy legyünk őszinték. Uram, Istenem, elkövettem ezt a bűnt, tudom, biztos vagyok benne, tudom, hogy téved és hogy nem helyes. És persze ezután konkrét döntésekre van szükségünk. Hozzuk meg azt a döntést, Uram, ha megtörtént, és tudom, hogy te segítség vagy, és itt vagy mellettem, és tudsz segíteni rajtam, akkor igen, ezt a döntést hozom az én életemben. És hogyha meghoztam azt a döntést, hogy igen, jó irányba szeretnék haladni, menni, utána szükségem van kitartásra is. Mert... nem lesz könnyű jó irányba menni, haladni egy olyan világba, ahol minden saroknál ugye inkább a gonoszt hallom, vagy a gonoszról hallom a gondolatokat. Persze, még hozzátenni két nagyon fontos dolgot ide. Szükségünk van alázatra, és szükségünk van imára. Hogyha ott van az ima is, ugye, és kérjük a Jóistent, és térdet hajtunk, és azt mondjuk, Urunk, tévedtünk, szükségünk van a te segedelmedre, a te segítségedre, akkor igen, lesz egy változás a mi életünkben.
0: Fontosnak tartod, hogy ebben a folyamatban ne vonjunk valakit, olyan értelemben, hogy segítsen rajtunk, hogy megtörténjen ez a változás, hogy tartson minket ezen az úton, amin elhatároltuk magunkat? Egy lelki pásztorról lévén szó, vagy egy barátról, mondjuk egy fiatal életében.
1: Ami nagyon érdekes, és Izrael népében is történt, azok, akik vétkeztek, akik tévedtek, ugye, akik hibáztak az ők életükben, Isten bátorította, hogy nem otthon kérjenek bocsánatot, hanem menjenek a templomhoz, ugye, és vigyék az állatot, és ott kérjenek bocsánatot, ott Isten előtt is, az emberek előtt. Persze, hogyha valakiben megbízunk, és tudjuk azt, hogy ő jó irányba tanácsol, és jó tanácsokat ad nekünk, akkor persze nagyon jó együtt imádkozni. Tulajdonképpen ezzel a céllal hagyta Isten az egyházat is, a gyülekezetet, ugye, hogy menjünk oda, és egymást bátorítsuk, hogy igen, hogy győzzünk, hogy haladjunk, hogy tudjunk bármilyen kis közösség, egy, kettő, három ember, aki összegyűl és imádkozik, gondolom, hogy nagyon jó dolog ez.
0: Foglalkozunk a 15-től a 18-ig terjedő versekkel, ez újból a vezetőről beszél, és így egy néhány kérdés erejéig még foglalkozhatunk ezzel a témával. Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen. Nagy az elnyomás az értelemben szűkölködő fejedelem alatt, de aki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait. Az ember, akit vérontás terhel, meneküljön egészen haláláig, senki se támogassa őt. Aki fedhetetlenül jár, megmenekül, aki pedig hamis úton jár, egyszer csak elesik. Elég erősen fogalmaz ez a szakasz, ige szakasz. Miért ilyen erősen fogalmaz a gonosz uralkodóról? Miért így írja körül ez a néhány vers?
1: Tudod miért? Mert a hatalom felnagyítja a jellemet. Amikor meg akarod tudni, hogy valaki milyen és milyen jelleme van, adj neki hatalmat, és ott kiderül, hogy milyen ember, miről szól az ő jelleme.

0: úgy látjuk, hogy a gonosz uralkodó, és a Biblia ezt leírja, hogy az, hogyha a vezető is gonosz, akkor nem segít a népen, hanem rombolja. Félelmet kelt, és kizsákmányol mindent, ami jó, és ami megvan ott a társadalomban, vagy abban a nemzetben.
1: Az veszélyes, hogyha egy vezető azzal a jelen tulajdonsággal rendelkezik, hogy kapzsi.
0: Igen, és nagy igent mondok itt, mert a döntéseit nem az igazság, hanem a haszon irányítja. És amikor a haszon irányítja az én döntéseimet, akkor igazságtalansághoz és bukáshoz vezet. És persze a kapzsi, ha nem is tűnik olyan nagy-nagy bűnnek, de olyan irányba vezethet bennünket, hogy el se képzelhetjük. És csak egy célunk van, hogy ez legyen, az legyen, meg még az, még be tudjam pipálni ezt is, amazt is, de nem érdekel, hogy mi történik az ember életében, az ember szívében, nem érdekel, hogy milyen módszerek által jutok oda, de én meg akarom valósítani azt a célomat.
1: A 18. versben azt olvassuk, hogy aki fedhetetlenül jár, az megmenekül. Nem nagyon használjuk ezt a kifejezést, vagy legalábbis mi fiatalok, hogy fedhetetlenség mit jelent fedhetetlenül járni?
0: Egyszerűen, vagy mondjam a mai nyelvezeten, az azt jelenteni, hogy egy egységes élet. Vagyis amit gondol, amit mond és tesz, az összhangban van. Nem egyet mondok és mást teszek, vagy mást cselekedek. És ez magával veszi, vagy maga mellé hozza, vagy teszi, ugye az őszintességet, hogy valaki őszinte, vagy nem. Mert amikor neked elmondok egy bizonyos dolgot, de én csak elmondtam neked, én teljesen másképpen gondolom azt, és cselekszem azt, ez egy becsapás, tulajdonképpen én be akarok valakit csapni. És Isten azt mondja, hogy az, aki fedhetetlen, az tulajdonképpen annak tiszta szíve. Az, amit mond, vagy ahogy mondja azt a dolgot, úgy is cselekszi. És ez a szép, mert Isten ilyen módon próbál bennünket vezetni. És a vezetőkre is vonatkozik, és azt mondja, hogyha nem vagytok őszinték, ne aggódjatok, lehet, hogy az embereket be tudjátok csapni. Vagy kétszínűek lehettek, de Istent soha. És ezért érdemes odafigyelni, mert nagy következtetések, vagy nagy gondokba vezethetjük a népet, hogyha nem azok vagyunk, akik valljuk.
1: Felírnám akkor a listára a fedhetetlenséget, az őszinteséget, de hogyha még volnának jelen tulajdonságok, ami az igaz vezetőt írják körül, akkor mit tennél fel még erre a listára?
0: Sok lenne, és a Biblia olyan szépen felvázolja. Az első gondolom, hogy és a legfontosabb az Isten félelem. Tehát, hogyha valaki Istent féli, az azt jelenti, hogy az igazságban jár. Tehát nem akar becsapni senkit, őszinte, ugye. Gondolom, hogy szüksége van egy ilyen vezetőnek, ugye, bölcsességre is. Szüksége van alázatra is. És hogyha egy vezető nem tud alázatosan vagy alázatban beszélni és viselkedni, akkor gondolom, hogy ott is egy nagy gond van. Persze önzetlenség, ez is nagyon fontos. Akkor igazságosság, és még lehetne folytatni, de még azt is hozzátenném, hogy nagyon érdemes odafigyelni, hogy legyen szolgáló lelkülete. Tehát szeresse azokat, akiket szolgál, akiket vezeti. Mert hogyha csak azért vezető, mert ő ugye ezt ki akarta pipázni, hogy legyen ő is valaki ebben az életben, akkor az egyenlő nullával.
1: Aztán a továbbiakban folytatja a 28. fejezet a szegénység-gazdagság témáját. Nekem mindig azért olyan nehéz megérteni a példabeszédek könyvét, mert egyik témáról ugrik át a másikra, aztán visszatér arra,

0: miről előzőleg beszélt, és így megszakad a fonal, és teljesen elvesztem azt, hogy mit akar akkor végül is üzenni számomra ez a könyv, vagy ez a fejezet.
1: Csak meg kell említse a szegényt is, a gazdagot megemlített, akkor ott
0: így
1: van a
0: van.
1: szegény is.
0: Úgyhogy most visszatérünk a szegényre, és úgy ír róla, hogy aki műveli a földjét, jól lakik kenyérrel, de aki hiába valóságok után futkos, annak szegénység jut. A hűséges ember bővölködik áldásokban, de aki hirtelen akar meggazdagodni, az nem marad büntetlen. Nem jó a személyválogatás, mert még egy falat kenyérért is vétkezhet az ember. Ez szerintem ez egy mély része ennek az ige szakasznak. Vagyonszerzésre siet a kapzsi szemű ember, akiről az előbb is beszéltünk, és nem veszi észre, hogy ínségre jut. Első kérdés itt a szakasz kapcsán, miért vezet szegénységhez a haszontalan dolgoknak a hajszolása?
1: Mert szétszórja a fókuszt. Nincs gyümölcs, nem tudjuk, hogy mire összpontosítsuk. Elveszítjük az időt, ugye az energiát, és nem tudjuk, mi a valódi érték. Mit szeretnénk megvalósítani, hogyan, milyen módon értsük meg ugye az Isten beavatkozását a mi életünkben. Mert sokszor azt mondjuk, hogy a szerencsétlen, ugye a szegény, azt még Isten se tartsa szem előtt, vagy nem érdekli az ő sorsa. A gazdag, ott sok áldás Isten részéről, és az érdemes ugye a dicséretre. De a szegényt a Biblia mindig valahogy mellé áll. Isten próbálja ugye a szegényt is valahogy serkenteni, valahogy bátorítani, hogy ő is legyen valaki. De persze meg van említve a negatív része is, tehát aki nem úgy cselekszi, ahogy Isten elvárja, vagy hogy Isten parancsolja a dolgokat, akkor abból szegény lesz, vagy nagy szegény lesz.
0: Most így röviden eszembe jut egy másik kérdés is. Említetted a fókuszt. Szerinted ez ember egyszerre az életben, vagy egy életszakaszban, nem tudom én, 6 hónapnak a leforgása alatt, egyszerre hány labdát tud a levegőben tartani? Hány dologra tud fókuszálni?
1: Jó kérdés, nagyon jó kérdés. Tudod, hogy van, Reni? Ez attól függ. Attól függ. Tehát, hogyha én szerettek valamit, és eltervezek valamit, ezt meg szeretném valósítani, és persze Isten segítségét is kérem, az meg is fog valósulni, és Isten akarata szerint van. Tehát lehet 1, 2, 3, 10 labda is, ugye, egyszerre, és vannak olyan dolgok, amire nem is gondolok, hogy meg tudnám valósítani Isten kegyelme és segítség által. De hogyha mindig csak arra összpontosítok, amit, vagy arra fókuszálok, amit én tudok megvalósítani, megtörténhet, csak egy labdát tudok tartani a két kezemmel, ugye, mert ennyit tudok. De hogyha Istenre és Istent kérem segítségül, akkor lehet, hogy 10 labdát is egyszerre tudok tartani egy kézben.
0: Talán a következő kérdés is válaszol erre, mert az ige említ egy hűséges embert. A hűséges ember bővölködik áldásokban. Mit jelent hűséges embernek lenni? Itt az Istenhez való hűségre utal az ige.
1: Én úgy gondolom, hogy Isten hűségére is, mert a Biblia azt mondja, hogyha valaki hűséges Istenhez, és szereti a jó atyát, ugye, hogyan lehet azt látni? Hát úgy, hogy ha gyakorolja az embertársaival kapcsolatban, vagy ugye, közöttük, amikor közöttük jár, hogy viselkedik, az tulajdonképpen elárulja, hogy milyen kapcsolata, vagy milyen szövetségben, vagy milyen jól ismeri a jó atyát. Na most ez a hűség érvényes, ugye, a családban is, érvényes a társadalomban is, érvényes Istennel való kapcsolatunkban is. Tehát nem változik. Aki Istennel, vagy Istennel szemben hűséges, ott az fog látszani a társadalomban is, munkahelyen is, családban is, így tovább. Persze, gyarlók vagyunk, és megtörténik, hogy tévedünk. De a mi célunk az, hogy igen, de hűséges emberek legyünk. És mit jelent ez tulajdonképpen? Nem egy olyan valami, vagy valaki, hogy kiírom ide a ugye a homlokomra, én hűséges ember vagyok. Nem, ez nem látványos, hanem következetes, ez egy következetes élet. És gondolom, hogy a hűség hosszú távon az terem gyümölcsöt. Fogják tudni még az állatok is, hogy hűséges vagyok, vagy nem. Hogy szeretek valakit, vagy nem. Vagy megtennék valakit, megtenném ezt a bizonyos dolgot valakiért, vagy nem. És gondolom, hogy a hűség szinonima, vagy hozzátartozik a kitartás is, ugye? Kitartó vagyok, vagy nem? Kitartok a bizonyos dolog mellett, vagy nem? És a legfontosabb, mint konklúzió itt azt mondanám, hogy ha Istenhez, vagy Istennel való hűségem az valódi és igaz, akkor a többiek magától működnek.
0: Folytatásban ebben az ige szakaszban, vagy ige versben azt mondja, hogy a hűséges emberrel szemben, aki hirtelen akar meggazdagodni, az nem marad büntetlen. És akkor itt felmerül a kérdés, hogy miért okoz az egy veszélyt, hogyha valaki hirtelen szeretne nagy gazdagságra szert tenni?
1: A kérdés, miért szeretne? Hogy segítse az embertársait, hogy jól érezze magát, hogy büszke legyen, hogy tudjon dicsekedni a más emberek előtt. Miért szeretne valaki meggazdagodni? Mert hogyha olvassuk a Bibliát, és például Jobb pátriárkára gondolunk, ő nem volt szegény, egy nagyon gazdag ember volt. De ha olvassuk a Szentírást, ugye észrevehetjük azt, hogy ő az ő vagyonát, ugye, vagy az ő vagyona által szolgált mindazok részére, akik körül voltak mellette. Ugye a szolgái is jól érezték magukat, az embertársai is, a szegényeket is támogatta, a vagokat is, sántákat is, tehát mindenki mellett ott volt, azért, mert ha Isten megáldotta. Ő nem dicsekedett a vagyonával, hanem tulajdonképpen azt akarta, hogy azt a többi emberek áldására tudja azt használni. A gyors meggazdagodás ára sokszor a kompromisszum. Nem mindig, de van, amikor ez is megtörténik. És ez a kompromisszum tulajdonképpen magába tartalmazza a bűnt is. És hogyha én hamar akarok meggazdagodni, nem Isten elveit követem, hanem itt lehet egy kicsit hazudni, itt lehet egy kicsit lopni is, ugye? De csak most, holnap már nem, csak ma. Akkor mi fog történni? Hát az fog történni, hogy a kisebb kompromisszum, nagyobb kompromisszum, ugye ilyen meg olyan, és akkor a bűn bejön az én életemben, és lassan-lassan nem is veszem észre, hogy ott van, és nem is akarom kiűzni azt az én életemből. És ez a nagy hátránya is, mondjuk nagy átka a gyors meggazdagodásnak.
0: Foglalkozik még ez a fejezet a szülővel való kapcsolattal is, és ez az utolsó részekben található. Foglalkozunk talán ezzel, mert már előre haladt az időnk is. Azt írja a 23-tól a 27-ig terjedő versekben a 28. fejezet, hogy aki megfeddi az embert, az végül kedvesebb lesz, mint a sima nyelvű, aki megrabolja apját és anyját, és ezt mondja, nem bűnez, cinkosa a gonosztevőnek. A telhetetlen lélek viszályt szít, aki pedig bízik az Úrban, megerősödik. Aki magában bízik, az bolond. Aki pedig bölcsen él, megmenekül. Aki ad a szegénynek, az nem szenved szükséget, aki azonban elfordítja róla szemét, megsokasodik rajta az átok. Ha fölemelkednek az istentelenek, elrejtőzik az ember, de mikor azok elvesznek, gyarapodnak az igazak. Így is indul ez az ige szakasz a szülőkkel való kapcsolatról, hogy aki megrabolja apját és anyját, és azt mondja, nem bűnez, cinkosa a gonosztevőnek. Valahogy, mintha folytatódik ez a téma, a gazdagságnak a témája, és felmerül így első kérdésként, hogy mit próbál tanítani ez a rész a szülők tiszteletéről, a feddésről?
1: Hát általában az igazság, ugye elmondhatjuk ezt, hogy az fáj. Ha valaki elmondja az igazat, van, amikor zavar. De ugye az igazság az gyógyíthat is, és gyógyít is. Isten, amikor elmondja nekünk az igazságot, olyan céllal mondja el, hogy ő szeretne gyógyítani bennünket. Persze a hízelgés kellemes, és meg van itt említve, de az rombol. A feddés épít. Nem kellemes, de amikor valaki elmondja nekünk, hogy nézd meg, főleg a szülők, vagy jó barátok, ugye elmondják őszintén, nézd meg, itt lehetne egy kicsit javítani, vagy itt jó lenne másképpen csinálni a dolgokat. Lehet, hogy nem esik jól, de lehet, hogy nagyon fontos, hogyha azt elfogadjuk, és azon gondolkodunk, mert az egy jó változást hozhat a mi életünkben. Na most, ami illeti a szülőket, van egy parancs. Az ötödik parancsolat azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Isten tudta és tudja, hogy a szülők általában hívő szülők jó irányba szeretnék vezetni az ő gyermekeiket. De persze van kivétel is. És hogyha igen, így történik, akkor persze érdemes azokat tisztelni. Mert tulajdonképpen Isten azt mondja, a szülőkben láthatjuk, vagy érezhetjük, vagy tapasztalhatjuk a jó Istent. Tehát az édesanyja, az édesapa által közelebb juthatunk Istenhez, vagy jobban meg tudjuk érteni, hogy milyen a mi Istenünk. Úgyhogy, hogyha a szüleinket tiszteljük, akkor Istent is tiszteljük, és hogyha Istent tiszteljük, akkor fogjuk tisztelni a mi szüleinket is.
0: Isten mit ígér azoknak, akik segítik a szegényeket ezáltal az ige szakasz által is?
1: Nagyon érdekes ez a gondolat. Ez nem csak anyagiakról szól, mert Isten azt mondja, hogy itt lelki gazdagság is van. Mindazok, akik segítenek a szegényeken, Isten tulajdonképpen gondot visel nem csak azokról, akik segítenek, hanem azokon is, vagy azok életében is, akiken segítenek. És ez dupla áldás, mert én először elismerem azt, és elmondom, és elfogadom azt, hogy Isten adta azt, amivel rendelkezek, és én szeretettel oda ajándékozom a többieknek is, de ez lelki áldást is, vagy lelki áldással is jár. És olyan szépen elmondja, ugyancsak a példabeszédek könyvében, aki könyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön. Hát tulajdonképpen nekünk nincsen semmink, se életünk semmi, de azt mondja itt az ige, hogy aki könyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön. Ez egy nagyon-nagyon fantasztikus és szép gondolat.
0: Nem, mint hogyha az Úrnak szüksége lenne erre, inkább az embernek van szüksége, hogy ez megtörténjen vele.
1: Elsősorban nekem, igen. Mert úgy gondolom, hogy a másiknak van szüksége az én, ugye, mit tudom én, ruha, vagy élelmiszer, vagy mivel tudok én segíteni, de tulajdonképpen nekem van, ez is egy teszt, ugye, ahogy már említetted, hogy ha Isten megáldott, akkor mit teszek, vagy mit cselekszek azzal, amit ő adott.
0: Személyes tanulmányozásra, vagy elmélkedésre melyik igeverset választanád azokból, amiket elemeztünk, vagy azokból is akár, amire nem tértünk rá részletesebben?
1: Nekem nagyon-nagyon tetszik a 13. vers. Aki elfedezi övétkét, nem lesz jó dolga. Aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Itt bűnvallomásról, kegyelemről, és úgy gondolom, hogy megtérésről is szó van.
0: A mindennapi életben szerinted az elhangzott igeversek közül melyik lenne az, ami erősen inspirálhat bennünket arra, hogy egy konkrét döntést hozzunk meg az életben?
1: Minden egyes szöveg szép és fontos. De úgy gondolom, hogy ha Istenre gondolunk, és az ő szentségére, és utána magunkra is gondolunk, vagy magunkra is nézünk, és látjuk ott a sok bűnt, látjuk ott a hibát. Olyan szép, mert Isten azt mondja, hogy én meg szeretném tisztítani a te életedet. Nem azért, hogy én dicsekedjek ezzel, hanem azért, hogy egy örök életet tudjak biztosítani neked. Lehet, hogy nehéz egy ilyen gyors világban, felgyorsult világban elcsendesedni, félretenni egy kis időt, és Istenre gondolni, de úgy hiszem, hogy ha tiszta szívű emberek szeretnénk lenni, akkor igen, keressük a Jóistent naponta. És ő megsegít, hogy becsületeseknek maradjunk, nem csak ma, holnap is, és holnap után is, minden nap.
0: Hogyha egy mondatban, vagy röviden kellene összefoglald a 28. fejezetet és ennek tanítását, akkor hogyan fogalmaznál?
1: Hát úgy gondolom, hogy a jellem fontosabb, mint a siker. És az Istennel való kapcsolat határozza meg az ember sorsát. Ha tényleg szeretnék valamit megvalósítani ebben az életben, akkor az a jellem. Mert a Szentírás is nagyon szépen leírja ezt, hogy egyetlen egy dolgot, egyetlen egy valamit vihetünk magunkkal a mennyországban, és az nem se barátunk, se gyermekünk, se családunk, se így tovább, hanem a mi jellemünk.
0: Legyen ez a gondolat számunkra útravaló a mindennapi életben, és mindaz a sok gondolat, amit még megosztottál velünk ma. Köszönöm szépen, hogy segítettél megérteni jobban, hogy mit szeretne üzenni számunkra a 28. fejezet, és amennyiben jól éreztette is magad itt a stúdióban, egy nagyon nagy szeretettel visszavárlak legközelebb is.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm önöknek, köszönöm nektek, hogy figyelemmel követtétek a mai adást. Ebben az adásban egy ifjúsági témát vettünk elő, és a példabeszédek könyvét tanulmányoztuk tovább. Hogyha érdekel benneteket az, hogy milyen egyéb fontos gondolatokat rejteget ennek a könyvnek a tartalma, akkor szeretettel meghívlak titeket, hogy vegyetek részt legközelebb is a Reménysugár adásában, csatlakozzatok, nézzétek, és tanulmányozzatok velünk közösen, hiszen legközelebb a 29. fejezetre térünk rá. Mindaddig én minden jót és Isten áldását kívánom a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr,

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. Hetedik előadás. Isten és én.
1: Ebben a Krisztus himnuszban Pál megvallja a keresztény gyülekezetnek azt a hitét, hogy az Isten fia hogy lett emberré, az ember fia hogy lett szolgává, hogy ment Jézus a legmélyebb pontra, amikor elvállalta a keresztet, elvállalta értünk a halált, és hogy emelte fel Isten maga mellé ismét, és hogy foglalta el az Isten fiúi helyét újra Jézus. Ha csak ennyit mondok erről a Krisztus himnuszról, ami a tartalma Krisztus himnusznak, akkor az az ember érzése, hogy Pál most itt egy dogmatikai, hitelvi kérdésről beszél. Mi keresztények, mai keresztények nagyon fontosnak tartjuk a dogmatikai tételeket, a helyes tanítást. Pál életében nem így volt ez. Ez a Krisztus himnusz sem egy dogmatikai tétel. Hiszen ez a Krisztus himnusz, és ezt nem szabad elfelejteni, Pálnak egy megjegyzésével kezdődik, amit Isten lelke bízott Pálra, és ez a megjegyzés talán az, ami a legfontosabb a mindenkori keresztény ember életében. Az 5. vers ugye azt mondta, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. Az indulat szó, phronein, így van görögül. Ez a phronein, ez azt jelenti, hogy azok az indítékok, amik Jézust indították, ami Jézus belülről volt, az az, amit nekem követni kell. És éppen ezért a kereszt óta Jézus a mi sorsunk. Ami emberségünket nem lehet másképp meghatározni. A bűn az nem egyszerűen egy olyan dolog, mint pehely a ruhán, amit így le lehet szépen söpörni. A bűnnel mi egészen másképpen vagyunk kapcsolatban, mint egy külső cselekedettel. A bűn az nem cselekedet a Biblia szerint. A bűn az egy hibás állásfoglalás, egy hibás pozíció, egy hibás indíték. Ezért van az, hogy Jézus megtanított bennünket a hegyi beszédbe arra, hogy nem akkor vagy gyilkos, amikor agyonütöd a másikat, hanem akkor, amikor a szívedbe történt valami, és így el lehet mondani a többi parancsolatról is ugyanezt. Tehát a bűn, az tulajdonképpen egy lépéssel mélyebben van, mint ahol mi keresni szoktuk. Nem a hibás cselekedetek tulajdonképpen az igazi veszélyeztető tényezők a keresztény ember életében. Nem az elkövetett bűnök azok, amik súlyosak. A gondolkodási módunkban van az igazi hiba. És Jézus pontosan azért jött, hogy bennem az az indulat legyen, ami ő benne volt. A kereszténység az nem bűntelen életet jelent. Mindig csődbe jutott minden olyan keresztény törekvés. A kolostoroktól, a különböző megszentelődési mozgalmakon túl, minden olyan keresztény törekvés, ami arra törekedett, hogy én magamat jobbá tegyem. Én bűntelen életet éljek. Én legyőzzem a bűnt. Ez mindig csődbe vitt. A kereszténységnek nem az a célja, hogy egy illúziót hozzon az én életemben, hogy na hát azért jobbak vagyunk, mint a sok évi átlag, hanem a kereszténységnek a lényege, az igazi mélysége, a kereszténység igazi tartalma az abban van, hogy az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. És Pál ezt a Krisztus himnuszt azért idézi, hogy azt az utat, annak az útnak a tanulságait helyezze a mi szívünkre, hogy Jézus nem a jogosért harcolt, Jézus nem azért harcolt, hogy őt elismerje minden ember, hanem Jézusnak az volt az egyetlen egy célja, hogy megtanítson bennünket egy másféle látásmódra, egy másféle életformára. És ez a másféle életforma csak akkor fog élni, ha Jézus Krisztus nem csupán múltja vagy jövője a kereszténységnek, hanem a jelene. Nagyon sokszor csak azt gondoljuk, hogy volt egy Jézus, ő a példakép, őt kell követni, nem? A Biblia olyan, mint a tervrajz, ebben a tervrajzban megvan, hogy mit kell csinálni, és akkor ezt mi saját kezüleg kivitelezzük. Persze hozzá szoktuk mondani, mert tisztességes, rendes keresztény emberek vagyunk, hogy Isten lelkének a segítségével. Ugye segédmunkásnak felvesszük a Szent Lelket, és majd mi megtervezzük az életünket, nem? És nem Isten az alanya a mi életünknek. Miért nem? Mert nem arra törekeszünk, hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Nem az a mi fő törekvésünk, hogy Jézus Krisztus belső ereje. Azok az indítékok, amik Jézus Krisztus mozgatták, irányítsák a mi életünket, hanem arra törekszünk, hogy a mi akaratunkat erősítse meg az Isten akarata. Nem az Isten akaratát tesszük magunkével, hanem mi akarunk jót, mi akarunk szentebb életet élni, mi akarunk ezt, azt, amazt elérni, Isten segítségével. És ez a lehetetlen. És amiért a kereszténység csődbe jutott, ez ezért van. Azért van, mert mi programokat akarunk készíteni az Istennek. Elkezdünk imádkozni, Uram, ezt az ember gyógyíts meg. Nem azért imádkozom, hogy Uram, tedd nyilvánvalóvá te akaratodat az ő életében. Mert lehet, hogy az ő örök élete szempontjából az a jobb, hogyha ő meghal, vagy átmegy ezeken a szenvedéseken. Mi nem így gondolkodunk, nem. Mi elhatározzuk, hogy igen, Isten, te csak akkor vagy, hogyha azt, amit én akarok, hogy gyógyíts meg ezt, meg ezt, meg ezt, vagy gyógyíts meg engem, azt te megcsinálod, és az, hogy te mit akarsz, az nem lényeges. Az a lényeges, hogy én mit akarok. Nézzük meg, az egész kereszténység ebben a csapdában van. És amiért a Filippi levél érdekes, izgalmas olvasmány, az pontosan az. Van egy ember, akinek nem rózsás a sorsa. Halálos veszedelemben van. És ez az ember mégis az örömről beszél. Hogy lehet ez? Megjátsza az örömöt? Hogy lehet mégis öröm, az öröm levele a Filippi levél? Csak úgy, hogyha az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Hogy Jézus nem múlt, nem a múlt példaképe, nem a jövő, aki majd el fog jönni és gratulál nekünk ahhoz az utolsó ítéletnél, hogy hát igen, azért el kell, hogy ismerjem, hogy ti jobbak voltatok a sok évi átlagnál. Jézus az nem múlt és nem jövő, hanem Jézus az jelen. Jézussal most kell itt járni, mert a jövő csak úgy biztos. A múlt csak úgy értelmes, hogyha a múltból a jelenben lesz cselekedet, és a jövő csak úgy értelmes, hogyha befolyásolja az én életemet. Különben is érdekes ez, ezt mindig elmondom, mert ez annyira elhihetetlen egy európai gondolkodású embernek, hogy ezt mindig el kell mondani. A keleti ember nem azt mondta, hogy előttem van a jövő. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy előttünk van a jövő. A keleti ember azt mondta, mögöttem van a jövő, előttem a múlt van. Fordítva ült a vonaton a keleti ember, hogy evel a példával mondja. És ebben van egy hatalmas nagy igazság. Előttem a múlt van, nem? Mert a múlt tanulságai, azok ott vannak előttem, azt átéltem, azt tudom. Nem a jövő van előttem. És nézzük meg, a keresztény ember hányszor visszaél ezzel. Elkezd fantáziálni, és azt gondolja, hogy a fantáziálás ez a profécia. A profécia ez mindig a jelenről szól, legalábbis a Bibliában. Mindig megpróbáljuk kiszínezve elgondolni, hogy ennek így kell lenni, mert a Biblia mondott ezt meg azt, és akkor az én logikám szerint ennek így kell történni. Ha nem így történik, akkor Uram, te tévedtél. Nézzük meg a bibliai kor kegyesei. Azok a zsidók, azok a derék farizeusok, akik kívülről tudták az Ószövetséget, az összes ószövetségi proféciát. Miért nem ismerték fel Jézust? Mert nem ismerték a proféciákat? jobban ismerték, mint bárki most. Miért nem ismerték fel akkor? Azért, mert elképzelték a jövőt. És elképzelték, hogy ennek így kell lenni. Veszekedtek is rajta eleget, nem? Hogy ilyen proféciai magyarázó iskola, Hillélék így mondják, a Sammá iskola így mondja, a farizeusi teológia így mondja, az eszénusok másképp mondták, ezért megsértődtek, kivonultak a pusztába, ott várták a mesiást, és a mesiás ott volt, csodákat tett, állandóan az életébe jött, hogy beteljesedjék az írás, Máté így írja le, és senki nem ismerte fel őt. Miért? Mert a saját elképzeléseik, jövőről alkotott képük erősebb volt, mint a valóság. És azt gondoljuk, hogy most kihaltak a farizeusok? Kihaltak az ilyen profécia magyarázók? Akik jövőben merevépett nyakkal mindig azon gondolkodnak, hogy majd hogy lesz ez után, hogy is lett. Most ez az újságban olvastam, akkor ez így lesz, vagy úgy lesz, vagy akkor szépen jön a csalfa vakremény, mint teremt magának a boldogtalan, és mint védangyalának hódoluntalan, nem? És Jézus elveszik a jelenben. Pedig a múlt a jelenér van, a jövő váltója az ma van, nem? Hogy Jézus értem jön-e, vagy nem, az ma dől el, nem holnap. Ma. Ezért mondja Jézus, ma, ha az ő szavát halljátok. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, nem? És ez a maisága ennek a levélnek az izgalmas. Jézus mindent megtett az üdvösségünkért, nekem csak ezt az ingyen kegyelmet kell, ami rendelkezésemre álló lehetőség, ezt az ingyen kegyelmet kell, ezt a rendelkezésemre álló lehetőséget kell megragadnom, ha így tetszik, akkor félelemmel és rettegéssel. Ezt kell ma megérteni, hogy ez mi is tulajdonképpen. Hogy is van ez? Olvassuk el ezt a szakaszt, ami a Filippi levél második fejezet 12. versétől egészen a 18. versig tart, ahol így olvassuk az ígét, Filippi 2, 12-től 18-ig. Én ugye egy más fordítást olvasok, tessenek figyelemmel kísérni. Így szól itt az ige. Ezért tehát, szeretteim, hogy mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfojult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban. Ha az élet igényére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába, sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanúgy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Lényegében, ez a szakasz azt mondja el, hogy ennek a Krisztus himnusznak mi a gyakorlati szerepe a mai ember életében, mert a keresztény csak úgy fogadhatja el Krisztus kegyelmét, ha tesz valamit. Nem Krisztusért, hanem a másik emberért. És ezt szoktuk mi elfelejteni. A kereszténység mindig istentiszteleti formákat akar kitalálni, és elkezdjük mondani, hogy hát most szabad-e oda keresztet rajzolni, vagy nem, vagy letérdepelve kell-e imádkozni, vagy nem, vagy leborulva kell-e imádkozni, ezt nem is tudjuk, hogy leborulni az más, mint letérdepelni, az arccal a földre, úgy, mint a Mohamedán, szóval úgy kell-e imádkozni, vagy nem, mert úgy imádkoztak ez volt a leborulás keleten. Vagy kiterjesztett kézzel kell imádkozni. Aztán elkezdünk azon spekulálni, hogy ezt szabad-e megcsinálni, vagy nem szabad-e megcsinálni, itt meg itt. Milyen ruhát kell fölvenni, és ki tudja elsorolni, mennyi ostobaság az eszünkbe jut. Nem baj, hogy eszünkbe jut, az embernek emberi joga az, hogy ostobaságokra gondoljon. Ezt sose felejtsük el. Ez a baj. Az a baj, hogy a lényegtelennel próbáljuk a lényegest elütni. Nem arra gondolunk, hogy a kereszténység az tulajdonképpen egy cselekedet a másik emberért. A keskeny úton nem lehet egyedül járni. Csak a széles úton lehet egyedül járni. A keskeny úthoz mindig hozzátartozik a másik. Enélkül a másik nélkül nincs üdvösség. És ez a másik, a felebarát, az az ember, aki éppen mellettem van. Én nem magamért vagyok keresztény, hanem érte. Mert én Krisztus, azért vagyok keresztény, mert Krisztus követője vagyok. Krisztus engem azért hívott el, mert munkát akar nekem adni. És ha én nem a másik emberért itt élő ember vagyok ezen a világon, akkor én köztem és Isten között nincs semmilyen kapcsolat. Maradnak az Isten tiszteletek, a nem szabadok, meg az illúziók. És ezt nagyon jól kellene érteni. Én a másik emberért vagyok ezen a földön. Isten mindnyájunkra bízott embereket. És ezek nem csak a családtagjaim, hanem néha nagyon nehéz emberek. Én azt hiszem, hogy így végignézek rajtatok, legalább a felét úgy ismerem, hogy ismerem a baráti körét is, és sok minden. Mindnyájatok életében, majdnem biztos vagyok benne, vannak olyan terhek, emberi terhek, akiket rátok bízott az Isten. És én velem együtt ti is nyögtök ezektől az emberi terhektől. Jaj, már megint hív. Telefonon. Jaj. Már megint találkoznom kell vele. Higgyétek el, akkor vagyunk keresztények, hogyha velük kapcsolatban az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Isten azért hívta el az egyházát, hogy gyógyító közösség legyen. A gyülekezet az nem a tökéletesek közössége. Ezt az illúziót lehet csinálni, és van, aki ilyen szalámi politikával akarja, hogy aki szerintem nem tökéletes, azt el kell zavarni. Ezek az emberek, akik így egyedül fognak maradni, mert akkora nagy a tökéletesség bennük, hogy senki nem bírja ki őket. Ilyenek vannak, én csak úgy nézem mindenütt, ehhez nem kell még egyház se, vagy még politikai párt se kell, de mindenütt vannak ilyen emberek, akik ők az arányosak pecsétgyűrűi, amit a sátánról jegyez fel a Szentírás prófétai igéje. Pedig mi akkor vagyunk krisztusi indulattal betöltve, hogyha mi a másik emberért tudunk élni. Ha az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban, akkor vannak rám bízott emberek. Én értük vagyok keresztény. Ez a kereszténység egyszer egye. És lényegében ebben a szakaszban erről olvastunk. A keresztény életnek három fontos elemét említi ez a szakasz. Erre hívja fel a gyülekezet figyelmét ebben a szakaszban Pál. Melyik ez a három? Az első kulcsszó az az engedelmesség. A második kulcsszó a tett, és a harmadik kulcsszó az öröm. Ha most végignézzük az egész kereszténységünket, mérlegre tesszük, akkor három hiányunk van. Az a skorbut, az a hiánybetegség, amivel szenvedünk, az engedelmesség hiányos, tett hiányos, és öröm hiányos, nem? Nézzük, hogy erről a háromról mit mond ez az ige. Engedelmesség. Az engedelmesség az a valami, ami az igén keresztül összekapcsolja az életünket Istennel, és az üdvösséggel, és a másik emberrel, és a világgal. Az engedelmesség egy lejáratott fogalom lett. Még fiatalabb voltam, amikor több időm volt olvasni. Egy időben elhatároztam, hogy az engedelmességről egy tanulmányt fogok írni. Egy etikai tanulmányt szerettem volna írni. Hosszú ideig gyűjtöttem az anyagot. Mai napig is van egy ilyen vastag dosszém az engedelmességről. Már tanulmányt nem hiszem, hogy meg fogom írni rövid és eseménytelen életem során. Ami engem meglepett az anyaggyűjtés közben az az, hogy kerestem nagy etikai lexikonokba ezt a fogalmat, hogy engedelmesség. És a keresztény etikai lexikonokba, ahol minden más etikai fogalomról oldalak voltak, az engedelmességről 3-4 sor. Vagy egyáltalán elő se fordult ez a fogalom. Aztán a kutatkodásaim közben kezembe került egy nagyon híres, amikor én diák voltam, akkor nagyon-nagyon divatos teológusnak, Ethelbert Stauffernek az egyik könyve, amiben az egyik fejezet cím, Jézusról szólt ez a könyv, Jézus etikája, ez volt a címe, és van egy fejezet a közepén, aminek ez volt a címe, hogy morál ohne Gehorsam. Morál engedelmesség nélkül. És ebben a következőt írja le Ethelbert Stauffer. Jézus nem beszél az engedelmességről. Erre rögtön föllázadtam, hogy ez nem igaz. Csomó evangélium ige helyet tudok kapásból mondani, ahol szó van róla. Itt van egy lábjegyzet, megnézem a lábjegyzetet, az van, hogy igaz, hogy ezt a szót, hogy engedelmesség nem használja, de a fogalomat bele lehet érteni ezekbe, meg ezekbe, meg ezekbe a dolgokba, és van egy fél sor, ahol különböző klasszikus ige helyek vannak. Ezt a fogalmat, hogy engedelmesség, mondja tovább, Pál volt az, aki bevezette a teológiába a farizeusi műveltségnek megfelelően. Megint fellázadtam, mert Pált éppen ezért az engedelmesség fogalomért kritizálták a farizeusi irányú emberek, az egész Pálról szóló híradás ennek a tanúja. És utána jön a nagy következtetés, hogy igen, hát a kereszténységben is ez az engedelmességgel rendkívül sok baj lett. Azért lett rendkívül sok baj, mert hát eljutottunk oda, írja ezt, 62-ben írt ezt a könyvet, hogy a nácik például arra hivatkoztak, hogy ők parancsra tették. És ezért hát az engedelmesség nélküli morált kell felállítani. Ekkor volt az a pillanat, amikor földhöz vágtam a könyvet. Ritka könyvet szoktam földhöz vágni, de Ethelbert Stauffer egyesre vizsgázott nála. Tudnélik, ez a derék német teológus egy valamit nem tud. És ez az egy valami nagyon egyszerű. Ti is tudjátok mindnyájan. Az engedelmesség egy viszonyfogalom. Mi a viszonyfogalomnak a lényege? Az, hogy önmagában értelmezhetetlen, nem? Mert hogy engedelmesség jó vagy rossz, ezt nem lehet értelmezni. Mondok egy példát. Kés. Jó szerszám vagy rossz szerszám a kés? Értelmezhetetlen önmagában, mert azt kell rámondani is, és miért? Azért, mert a késnek az értékét az határozza meg, hogy mire használom, nem? Az engedelmesség értékét pedig az határozza meg, hogy kinek vagyok engedelmes, nem? Miben vagyok engedelmes?

különböző kritikusai, úgy látszik, egy későbbi munkában, öregkori munkában ezt helyesbítette, és ezért felmentem a vád alól, de beleesett ebbe a csapdába, hogy elfelejtette azt, hogy az engedelmesség az attól függ, hogy kivel kapcsolódik össze az akaratom. És ezen sokat törtem a fejem, hogy miért került ebbe a csapdába ez a derék, nagyon okos, nagyon sokat tudó ember. Miért került ebbe a csapdába? Miért van itt egy vakság, ami a szemén hájokként ott van? Nagyon egyszerű az ok. A vakság oka az az, hogy elfelejtkezünk arról, hogy az emberi akaratnak nem az a célja, hogy legyőzze a világot, hanem az emberi akaratnak az a célja, hogy aktívan bekapcsolódjon a világba. Az akarat, egy hasonlattal talán jobban meg tudom mondani, hogy egyszerűbb legyen, és ne kelljen idegen szavakat mondanom. Itt ugye szép fény van ebben a teremben. Miért? Hát azért, mert az elektromos áram ezekben a fénycsövekben világosságot gerjeszt. Hogy jut az elektromos áram ezekbe a fénycsövekbe? A dróton keresztül. De a drót világít? Nem. Az elektromos vezetékeken keresztül áramlik az elektromos energia, ami jön valahonnan egy centráléból, talán a Mátra vidékiről, vagy ki tudja, talán Paksról, én nem tudom, hogy honnan. Na de nem mindig világos ez a terem. Hátul van egy doboz, a dobozban vannak kapcsolók. Ha a kapcsoló így felfelé áll, akkor világos van. Ha lefelé, akkor sötét. Kapcsoló világít? Nem. A kapcsoló az akarat. Teszik már úgy érteni, hogy mi az akarat? A kapcsoló az akarat. Isten nem akar én helyettem. Isten akarja azt, hogy én üdvözüljek. Isten akarja azt, hogy én egy teljes életet éljek. Isten akarja azt, hogy én a bűnt legyőzzem, Isten nem akarja azt, hogy én bűnös legyek, és Isten mindent elkövetett, hogy nekem ne kelljen így lenni. Neked készen van a mennybe a helyed, születésed előtt készen volt a napra kidolgozott megváltási terved, a világ megalapítása óta, és Isten még előre is látta, hogy te szabadon hogy fogsz dönteni, de az üdvösség a te akaratod nélkül nem lesz a tied. Neked csak egy dolgod van, akarni kell. De nem az akaratod teremti meg az üdvösséget, nem a villanykapcsoló világít a fénycsőbe, de az akaratod összekapcsol ezzel a tervvel, összekapcsol Istennel, aki a te életedről előre rendelkezett. Aki eleve ismert, így mondja Pál. Eleve ismert. Eleve tudta, hogy te ki leszel, ki vagy. És ez egy fantasztikus dolog, nem? Nem azért fog bárki is elkárhozni, mert rosszat tett. Nem? Mindjárt rosszat teszünk, nem? A bűn megrontott bennünket. Olyanok vagyunk, mintha egy mocsárba fuldoklanák. Csak ez még nem teljes, ez a kép. Mindenki mellett ott van egy mentőv. Neked is van egy mentőved. Istennek van egy megváltási terve rólad. És te akaratod az, hogy te megfogod ezt a mentővet, vagy nem? Nem te építed fel az üdvösségedet,

Az üdvösséget készen van. Elfogadod, vagy nem? Ezért van az, hogy az engedelmesség döntően fontos, mert az engedelmesség az nem más, mint Isten akarata és az én akaratom találkozik egymással, nem? Az engedelmesség az a pont, ahol a villanykapcsolón keresztül a drótokban és a fénycsövekbe eljut az energia, nem? Nem véletlenül mondja ennek a képnek a végén, hogy világítotok, mint a csillagok. Érthető ez? Ez nagyon fontos, mert minden önmegváltási kísérlet. Minden ilyen passzív várakozás, hogy én majd csak valahogy üdvözülök, nem tudom, hogy hogy. Ez azon fordul meg, hogy értjük-e az akarat szerepét. Értjük-e ennek a titkát. Mert enélkül, a titok nélkül értelmetlen az egész evangélium, és értelmetlen Jézus megváltói munkája. Most nézzük csak tovább. Azt mondja a következőkben, hogy a következő szakasz az arról beszél, hogy ez az engedelmesség az olyan valami, amit nem lehet kiérdemelni, de nem is független tőlünk, hanem azt mondja, hogy munkálnunk kell ezt az engedelmességet, vagyis Isten kegyelmét a mi életünkben reálissá kell tenni. Azt mondja itt az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Mit jelent ez, hogy munkálni az üdvösséget? Hát egyszer kész van, miért kell azt munkálni, nem? Azt mondtam, hogy ugye ez az üdvösség készen van. A világ megalapítása óta megépült, Jézus elment és helyet készített nekem, készen van a helyet, nem? Ezt a helyet csak elveszíteni lehet. De akkor mit jelent az, hogy munkálni, méghozzá félelemmel és rettegéssel? Az Isten kegyelme az nem egyszerűen elengedés. És a kegyelemnek a félreértése jön itt, ami rövid zárlatot okoz. Az Isten kegyelme az nem azt jelenti, amit Voltaire úgy mondott, hogy Istennek nincs más dolga, mint hogy megbocsátson. Hogy Isten büntethetne, mert megérdemelnénk, mindenki bűnös, mindenkire lesújtana, aztán egyesekre nem sújt le, másikra meg lesújt. Nem így működik ez. A kegyelem az Isten lehetősége. A bűn az eljátszott lehetőség, és a kegyelem az az, hogy Isten ad egy új lehetőséget. És a kegyelem megragadása, ez ennek a lehetőségnek a megragadása. Tessék csak végig gondolni. Valakit bezárnak 10 évre, valami cégéres gaztettet követett el, és kegyelemből elengedik a felét. Mit jelent ez? Ez egy lehetőséget jelent, de mire lehetőséget? Arra, hogy ez a rabló tovább raboljon? Tökéletesített módszerekkel, mert 5 éves akadémián vett részt a többi rablóval a börtönbe? Mi történik akkor, hogyha a rabló tovább rabol? Akkor az elengedett büntetést plusz még az újat a nyakába varják, nem? Teljesen jogosan. A kegyelem az egy új kezdés lehetősége egy új úton. És most itt érünk el a félelem fogalmához. A félelem az nem az Istenbe vetett hitünknek, bizalmunknak a hiányából fakad, hanem annak a felismeréséből fakad, hogy én nekem a jó végrehajtásához nincs erőm. Én képtelen vagyok önmagamtól a kegyelem szerint élni. Ez gyerekkoromban nagyon sokszor átéltem. Volt az, hogy valami cégéres gaztettet elkövettem, anyámtól megkaptam érte a büntetést, és amikor fájt, akkor mit szokott mondani egy gyerek? Anyukám, soha többet. Ugye? Mondtátok biztos ti is, csak elfelejtettétek gyerekkorotokban. Anyukám, soha többet.
És soha többet? Tényleg? Elmondtuk ezt másnap is, harmadnap is, negyednap is, nem? Akkor úgy érezzük, hogy soha többet. Ez a félelem, az attól való félelem, hogy én rádöbbenek arra, hogy én képtelen vagyok önmagamtól jó lenni. Ez minden etikának, nem csak a keresztény etikának az alapja. Szegény Szókrátész, aki a legnagyobb görög bölcsek egyike volt, talán ő a legnagyobb, tehát ez szubjektív döntés, van, aki Plátót tartja annak, vagy Arisztotelész tartja annak, ez vérmérséklet kérdése. Szegény Szókrátésznek az volt az elve, hogyha az embereket megtanítod arra, hogy mi a jó, akkor az emberek jók is lesznek. Mi is csináljuk ám keresztények, nehogy azt higgyük, hogy Szókrátész meghalt. Igaz, hogy ez a tévedése az életébe került Szókrátésznek, hogy nem akarom elmondani a történetet. De mi keresztények is így gondoljuk, nem? Ha majd predikációkat hallgatunk, felszólítjuk az embereket, menjetek a templomba, ott csupa jót és szépet hallottok, és ez igaz is. Senki nem akar a templomba rosszat mondani, de a jó prédikációtól nem lesznek jobbak az emberek, nem? És erre azt mondjuk, hogy jó, igen, mert nem elég tűzzel prédikáltunk. Nem elég lelkesedéssel prédikáltunk. Nem elég meggyőződéssel prédikáltunk, és ezer ilyent kitalálunk, és nem lesznek jobbak az emberek. Miért nem? Mert az emberek nem kívülről rosszak. Mi a dudvát úgy akarjuk írtani, ha van valakinek kiskertje, akkor elmondom a jó módszert. Hogy mindig a tetejét lecsípjük, ami kilátszik a földből. Ezek a cselekedetek. Ki lehet így írtani a gyomot? Ilyen klassz, stabil gyökerük lesz, nem? Nem így vagyunk mi a bűneinkkel is? Lecsipdessük a tetejét, hogy ne látszon. Nem baj, testvér, hogy gyarlók vagyunk, csak ne látszon. Becsomagoljuk szépen sztaniol papírba, és azt mondjuk, hogy ó, igen, minnyáján bűnösök vagyunk, talán még én is, de hát azért nézd meg, hogy mi sokkal jobban nézünk ki, mint a többi ember. És ne vesszük észre, hogy jó kinézünk. Mert a gyökér az ott van. A félelem az pontosan ez, hogy én rádöbbenek, hogy én képtelen vagyok önmagamtól a jóra. És mi az, hogy rettegés? Ez a felismeréshez az is hozzátartozik, hogy én nem csak azt látom be az én életemben, hogy képtelen vagyok a jóra, hanem engem Isten úgy, ahogy vagyok, elfogadott. Nem? Nem akkor fogadott el az Isten, amikor én kiúztam magam, és azt mondom, most a csúcson vagyok, Uram, most fogadj el engem. Úgy, ahogy Adi mondja, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vitte. Akkor csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. És a rettegés, az tulajdonképpen az az állapot, amikor az ember egyszerre látja a bűneit, és az Isten csodálatos lehetőségét. Nekem készen van a mennybe a hajlékom. Készen van a helyem a mennybe, és ezt elveszhetem. És ebben a stressz állapotban mi a megoldás? Mert, hogy folytatja tovább? Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Istennek tetszik valami. Nagyon szép a régi, csak egy kicsit régies, hogy jó tetszése szerint. Istennek van egy jó tetszése. Mi ez a jó tetszés? Hogy engem belsőleg alakít át.
Mi mindig a cselekedetekre nézünk, hogy ez ezt csinálta jól, ez meg ezt csinálta rosszul. Ezért piros pont, ezért fekete pont. Állandóan így gondolkodunk. És közben Isten valahol belülről alakít engem. Ő az, aki munkálja bennetek. Isten nem csak körülöttem alakítja a világot. Én nagyon sokszor elképzelném azt, hogy Istenem, hát legalább piros kókuszszőnyeget teríts a lábam alá, hogy nehogy megüssem a lábam a kőbe. Istenem, te ezzel meg ezzel áldjál meg, nem baj az, hogyha a mindennapi kalácsomat add meg nékem ma, Uram, ha én ezt kérem, akkor légy szíves, ezt add is meg. Uram, de én beteg ne legyek, meg semmi rossz ne jöjjön az életemben, hanem hát úgy feltett cilinderrel masírozzak a mennybe. És az Úr ezt nem adja meg. Mert Isten nem csak a külső helyzetemet formálja, ezer tapasztalatunk van, hogy formálja a külső helyzetet, de Istennek a munkaterülete az benned van. És még egyszer mondom, Isten munkaterülete benned van. Méghozzá két dolgot munkál az Isten az ő jó tetszéséből. Ő az, aki munkálja benned mind az akarást, mind a cselekedetet. Mind a kettő nagyon fontos. Az akarásnál már elmondtam, hogy ez a villanykapcsoló, ugye? Ő az, aki azt akarja és azt munkálja, hogy én vele legyek kapcsolatban, mert ebben a reménytelen helyzetben, amikor én látom, hogy alkalmatlan vagyok, és látom, hogy Isten mindent megadott nekem, hogy van egy kész hajlékom a mennybe, hogy Isten üdvözíteni akar engem, Isten eddig csodálatosan vezetett engem, és Istennek nem véletlen volt ez a csodálatos vezetése. Akkor észre kell, hogy vegyem, hogy Isten az én külső életemben hoz nehézségeket, meg hoz örömöket. Nem azért, hogy jutalmazom vagy büntessem, nem. Ennél sokkal mélyebb dolgokért teszi ezt az Isten. Mert Isten belülről akar engem alakítani. Az én akaratomat akarja összekapcsolni ő vele, ezért munkálja bennem mind az akarást. Azt akarja, hogy én eszerint az akarat szerint kezdjek az életbe járni. A kereszténység az egy életút. Hogy vele járjak. Én elmenjek haza, és akkor úgy éljek, hogy az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Ugyanazokkal az indítékokkal legyek ott a munkahelyen, a családban, a mindennapi tennivalóim között, a kicsi kis dolgaim között. Krisztussal járjak le a postára, vagy menjek, mit tudom én, vásárolni, vagy Krisztus kísérjen mindig engem. Belülről munkál engem a Krisztus. Ez a kereszténység lényege. Mi mindig szeretünk kívülről nézni mindent. Nem is tudunk belülről látni, azért kívülről nézzük az ember. Ez ezt csinálta, ez meg azt csinálta. Ezt csinálta jól, ezt csinálta rosszul, és mindig csak a gaznak a hegyét látjuk. Meg a jó veteménynek a hegyét látjuk. És nem a gyökeret. Isten az, aki a külső és belső körülményekkel, ami között vezet engem, és ebbe felhasználja épp úgy az érzéseimet, a gondolataimat, az akarati döntéseimet, a csalódásaimat, az, hogy neki megyek a falnak, hogy nagyon nehéz helyzeteket élek meg. És itt most hadd utaljak valamire, ez tulajdonképpen a nagy nyomorúság, mi ne valami külső, mindig van egy ilyen romantikus elképzelés a jövőről. Elképzeljük, a nagy nyomorúság majd az lesz, amikor XY világhatalom szíjat hasít a hátunkból. Higgyük már végre el, hogy a nagy szenvedések, azok nem a külső nyomorúságban vannak. Én kisgyerekkoromban emlékszem például arra, hogy a mi egyházunk, mint honvédelem érdekeit veszélyeztető közösség 1939. december 2 és 41 között 13 hónapig betiltott
felekezet volt, nem lehetett összejönni. Tudom azt, hogy nálunk hárman, négyen összejöttünk péntek este, szüleim, apám nem volt soha otthon, mindig járt, úrvacsorát osztott titokba, és tudom azt, hogy áhítatokat tartottunk. Én kisgyerek voltam, egész kisgyerek voltam, de ezek az áhítatok ma is bennem élnek. A külső elnyomatás valami csodálatos belső lelki gazdagságot hozott bennünk. Nem a külső nyomorúság az igazi nyomorúság, hanem azok a belső kínlódásaink, különben ez a görög szó, hogy klipszis, amit használ a Jézus ebben a beszédben, ez belső nyomorúságot jelent elsősorban. Ezeket a belső nyomorúságokat éljük meg újra és újra. Ebben érik a mi hitünk. De vajon tudom-e, hogy ő van mögötte, mert ugye úgy folytatódik tovább, és ez a keresztény optimizmusnak az alapja, hogy nem én, hanem Isten az, aki munkálja mi bennünk az üdvösséget. Úgyhogy az akarást és a cselekvést munkálja. És Istennek ez a munkája a cselekedeteinkben öltesztet, és ehhez a belső motivumainknak, a belső indítékainknak kell rendbe lenni, mert hogy mondja tovább? Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Mikor lázad fel az akaratom az Isten akarata ellen? Ennek van két jele. Az első a zúgolódás, másik a vonakodás. A vonakodás az a passzív, hogy nem érdekel, fogjátok meg és vigyétek, ugye? Én három lépés távolság, én az Istennel jól vagyok, kínlódjatok vele. Ez a vonakodás, amikor Isten nem tud engem használni a másik emberért. És mi a zúgolódás? A zúgolódás pedig az, hogyha én az életemben nem tudom elfogadni a sorsomban megnyilvánuló isteni akaratot. Isten valamit akar, mert valamiért megengedte azt, ami van. Én nem tudom, hogy miért. De a sátán azt akarja elhitetni, hogy ez azért van, mert az Isten nem ért rá veled foglalkozni. Vagy azért van, mert Isten valami rosszat akar neked. Azért van, mert Isten büntet. Nem. Isten ott van, mert ennek az a bizonyítéka, hogy gondoljátok végig. Megszületésünk előtt készen volt a mi speciális megváltási tervünk. Isten elhívott téged. Nem véletlenül ismerted meg őt, nem? Ezer és ezer tapasztalatod van. És most Isten azt mondja, hogy na jó, ezt most félkészen eldobom? Neked készen van az üdvösséged. Csak te nem vagy kész még az üdvösségre, nem? A lakóhely a tied a mennybe, Jézus elkészítette. Te nem vagy még kész. Most mit tesz Isten? Megenged valamit valamiért az életedbe. Lehet, hogy ez egy szörnyű nagy teher. De nem véletlenül van, mert tudja azt, hogy ebből neked mit kell megtanulni. Ez ellen én nem lázadhatok fel. Ez ellen én nem zúgolódhatok. És sokszor ezt tesszük, nem? Hogy miért engedte meg ezt az Isten? Én sokkal rendesebb ember vagyok, mint az a másik. Jó lehet, az egy gonosz csirkefogó, és annak minden sikerül, nekem meg soha semmi. Hányszor jut ez eszünkbe? És mennél közelebb érünk Jézus visszajöveteléhez, annál inkább így lesz ez. Malakiás könyvét kellene elolvasni ezzel kapcsolatban, a malakiási ígét, ahol arról van szó, hogy keményen szóltatok ellenem,
Azt mondja az Úr az ő népének, és a nép azt kérdezi, hogy mit szóltunk ellened, Uram? És Isten azt mondja, hogy hiába való, azt mondtátok a ti szívetekben, hiába való az Isten szolgálata. Mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregük ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük gonosznak a kevélyeket, noha gyarapodnak, pedig megtagadják az Isten. Ez nagyon sokszor van így ám az Isten népe életében. És ha én észreveszem azt, amiről itt beszélt, hogy ő az, aki az akarást és a munkálást munkálja bennünk, akkor zúgulódás és vonakodás nélkül tudok élni, és így leszek én világító csillag, fedhetetlen a világban. Mert az én életemben nyilvánvalóvá lesz az, hogy jöhet rossz az én életemben, jöhet jó. Minden mögött ott van az Isten. A mai ember nem azért nem látja az Istent, mert nincsenek elég erős teleszkópjai, mivel az eget lehet kémlelni. Nem ott kell felfedezni az Istent. Hanem azért nem látja a mai ember az Istent, mert a Krisztus követői, a keresztények az ő életükben nem e szerint a szabály szerint járnak. Nem azok az indítékok vannak bennük, amik a Krisztus Jézusban vannak. Nem úgy élik meg az életet, hogy emögött Isten ott van, és ezt Isten valamiért megengedi, valamire meg akar tanítani, valahogyan akar vezetni bennünket az Isten. És ezért nem leszünk csillagok. Viszont, hogyha én felfedezem a másik embert, ahova engem Jézus küldött, ha rájövök arra, hogy a keskeny úton egyedül nem lehet járni, csak a széles úton lehet egyedül járni. A keskeny úthoz mindig hozzátartozik egy társ, akiért én vagyok, és aki én értem van. Akkor bármi történik velem, akkor lesz igaz ez a gyönyörű szép záradék, ha italáldozatul kiöntetem is. Ugye ez az italáldozat, amiért kiöntetik, azt mondja, hogy hibátlanul, ez egy áldozati szakkifejezés volt. Az áldozati bárány akkor volt hibátlan, illetve ha hibátlan volt, akkor volt alkalmas arra, hogy bemutattassék áldozatul. És azt mondja, hogy italáldozatul kiöntetem is. Akkor is örülni fogok, mert ami történt velem, az nem véletlenül van. Rájöttem végre, és az én akaratommal teljes egészében ezt elfogadtam, hogy Isten az, aki munkálkodik bennem, nem hiába való volt az életem. Ha italáldozatul kiöntetem is, a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök, együtt örülök mindnyájatokkal, ugyanúgy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Az öröm az nem jó hangulat. Az öröm az a célba érés boldogsága. Hogy értelme volt az életemnek. Most szeretnék körbe menni, és megkérdezni mindenkit, hogy van értelme az életednek? Nagyon kemény kérdés lenne, nem? Ezért nem is teszem meg. Viszont az Isten úgy tud csak örömet adni neked, ha felismered azt, hogy ami történik veled, az nem véletlen van. Az az Isten tervének a megvalósulása. Mert az örök életed már elkezdődött, de azt a hajlékot te csak akkor tudod elfogadni, ha te akaratod maradéktalanul az Isten akaratával forr össze, ha az az indulat lesz benned, ami volt a Krisztus Jézusban. Így valósul meg a Krisztus himnusz. Ez a krisztusi út. Krisztus sem úgy volt, hogy lejött a mennyből, és akkor ő lett a nagy herosz, a nagy eposzi hős. Jézus szolgai formát vett föl, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért mondja, hogy engedelmeskedjetek. Nem csak azért, mert én ott vagyok, mondja Pál. Nem valami hierarchikus engedelmesség ez. Az engedelmesség az, hogy belső közösségben az Istennel. Az én akaratom és az ő akarata összeforr egymással. Hát ezért élünk. Ebből egy kicsikét megértettük ma, akkor, ahogy szoktam volt mondani, nem értem ma se hiába.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megtaláljunk.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

Moldován Vilmos küldetésben. És azt mondta Isten: Fiam, menj el szélese világra az üzenettel. Útszélen, ösvényen, hegyen, völgyeken hirdesd, kiáltsad, hogy van még kegyelem. Én elindultam. Forró volt alattam mindenütt a föld, amerre elhaladtam. Izzott fölöttem a nap, cserzett a szél, évre év, nyárra nyár, s őszre hult a tél. Nem bolyongtam a világon mostohán, jóságos szem kísért nappal, éjszakán. És úgy haladtam a mentővel én, mint apa fiáért árvíz idején. Most is zörgetek sok alvó ablakon, rohanok gyalog, autón, vonaton. A haldoklónak orvosságot viszek, a hunyó mécsesnek életet, tüzet, s a bűnös fülekbe örömmel kiáltom, hogy értük is közben jár megváltóm. Szent küldetésben üzenetet hordok azoknak, kiket megtörtek a gondok. S ha utamon indák tépi kis ruhám, és éles kövek sebeznek mostohán, ha áradat jön, vulkánok ömölnek, az örömhírrel befutom a földet. Ha lábamat az utak lekoptatják, véremmel írom tele az útporát. Emberek, Krisztus jön, ítél az Úr. Istennek csapása Babilonra hull. De kegyelem által megmarad és él, ki bűneit elhagyja és Istenhez tér.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Pál apostol a rómabeliekhez írott levele 15. fejezetének 4. verséből ezt olvasom. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Az elkövetkezendőkben egy ősrégi történet mai üzenetével kívánunk foglalkozni. És ennek a Biblia tanulmánynak a folyamán tesszük fel állandóan a kérdést önmagunknak és egymásnak, hogyan viszonyulok, hogyan viszonyulunk felelősségünkhöz azért a másik emberért, akit a Biblia az én, a mi felebarátunknak nevez. Keresztény misszió jellegű Biblia tanulmányunk alapkönyveként ez alkalommal egy ritkábban idézett bibliai könyvet vettünk tervbe, nevezetesen Jónás könyvét. A könyv első fejezetének első két verse így hangzik. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elémbe. A most kezdett bibliai tanulmányunk nem módszeres írás magyarázat, hanem inkább lelki elmélkedés, meghitt családias együttlét Isten igéjének, a Bibliának társaságában. Tanulmányunk alaptárgya tehát Jónás, az ő története, a nevéről elnevezett bibliai könyv. A könyv alig 48 verse tartalmazza viszont teljes felelősségünket egymásért és a környező világért. Tekintettel arra, hogy a keresztény élet nem az elzárkózottság, nem is a félrevonulás, még kevésbé a bűnös duzzogás élete. Jónás könyve világmissziót állít az egyes keresztény ember és az egyes keresztény gyülekezet elé. Mert Isten szereti az embert. Még azt az embert is szereti, aki nem ismeri őt. Sőt, azt is szereti, aki még nem akarja megismerni az Istent. Jónás könyve bizonyság arra, hogy Isten irgalmas szeretete következetesen kíséri a néki hátat fordító embert is. Hogy kezdődött az ige? És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Ez azt jelenti, hogy az, aki hallja az Úr szavát, az feltétlen kell, hogy kövesse az elhívást. Annak felelőssége van ezért a világért. Úgy, amint nagy költőnk, Babits, ezt megfogalmazza.
1: Mert vétkesek közt szinkos, aki néma. Atya fiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Televíziós elmérkedéseinkhez a Biblia mellett igen nagy haszonnal szolgált White Helene Proféták és királyok című könyve, amelyet az ihletett írónő élete utolsó napjaiban fejezett be. Hasonlóképpen nagy segítség volt, és ezúton mondok ismét köszönetet dr. Szigeti Jenőnek, akinek tollából származik a Két Proféta című könyv, amelyben a szerző gazdag bibliográfiát dolgozott fel. Az elmérkedéseink mai üzenetét nagyon frappánsan vélem felismerni Babits Mihály költőnknek 1937-1938-ban a halálos ágyán megírt nagy versében, amely vers az élettől és a költészettől búcsúzó embernek meggyőző erejű hitvallás tétele. Babits költeményének minden sora rólunk szól, és nekünk szól. A felelősség elől oly gyakran menekülő keresztényekhez. Az ige és a felhasznált forrásmunkák segítsenek most abban, hogy ezt az ősi, több mint 2500 esztendős bibliai könyvet hozzászabjuk életünkhöz, vonatkoztassuk minden napjainkhoz.
1: És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, ördvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvetettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínát szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a mullásból, ó Uram, Istenem!
0: Istennek mindenkor voltak menekülő prófétái. A szolgálat terhe ellen rugodózott Jeremiás is, Illés próféta is, akik akár életük árán is szabadulni kívántak volna szolgálatuktól. A tanítványokat is újra meg újra a halász bárkától és a hálótól kellett Jézusnak elhívnia. Mi sem vagyunk más. Sokszor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk. Hogy kihűl, érdektelenné válik az íge ajtunkon. Nagyon hajlamosak vagyunk hogy felszakadjon lelkünkből és ajkunkról ma is ez az ősrégi keserű panasz.
1: És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr.
0: Sokszor kell bennünket is, mint hajdanán élést, angyalnak költögetni. És nekünk is sokszor mennyei pogácsára van szükségünk, ahhoz, hogy erőt kapjunk felmenni Isten hegyére, a Hórebre. De Istent ma sem tűzben lehet meglátni. Még akkor sem, ha olyan rettenetes ez a tűz, mint amilyen volt a szeptember 11-i tűzvész. Nem is a hegyet tépő szélviharban, vagy a földrengésekben találkozhatunk igazából Istennel. Ő ma is hall, szelíd hangon szól és üzen. Ő ma is ránk kér. Mit csinálsz itt, élés? És erre mit felelünk?
1: Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.
0: Ezek vagyunk. És azért menekülünk, és azért tudunk oly nagyon elkeseredni, mert Isten szemgyógyító írja, még nem gyógyította meg látásunk. Nem tanultuk meg meglátni azokat, akikért küldettünk ebbe a világba. Meglátni azt a másik embert, akit az ige fele barátomnak nevez, és akiért én felelősséggel tartozom. És mivel vakok vagyunk, jónási értetlenséggel és jónási makacssággal állunk Isten előtt. Nem értjük kegyelmét, és újra meg újra hajtogatjuk, hogy jogunk van haragudni, mint halálig. Hogy jogunk van duzzogni, mint a tékozló fiú nagyobbik testvérének, igaz testvérének, aki tökéletes volt, ám mégis volt egy fogyatkozása. Nem tudott atyával együtt örülni az elveszett és megtalált felett. De tudjátok miért? Mert annak idején képtelen volt atyával együtt sírni, amikor testvére elszakadt az atyai háztól. Különös ez a prófétai könyv. Nem hömpölygő ritmusú költemény, nem is a múlt titkait vallató, vagy a jövő reménységéről festett csodálatos történelmi freskó. Nem. A könyv egyszerűen egy prófétáról szól. Jónásról. A te testvéredről. Az én testvéremről. A mi testvérünkről, akit Isten elküldött a bűnös világba, a bűnös városba, az ős régi Ninivébe. Meglepő, de ez a könyv lényegében humoros könyve a Bibliának. A humor alapja az a képtelenség, ahogy Jónás elképzeli, hogy majd el fog menekülni az isteni küldetés előtt. Jónás egy olyan ember, akár csak mi, aki Isten elől akar elszaladni. Bár azok közül, a kevesek közül való, akik, és megint csak akár csak mi, tudhatták azt, hogy Isten előtt nincs lehetetlen, hogy Isten elől menekülni nem lehet. Ez az ember a mindenható Istent imádta. A mindenható Istent szolgálta. És mégis el tudta képzelni, hogy most az egyszer ki fogja játszani az Istent, aki talán most éppen őt nem fogja meglátni, nem fogja észrevenni menekülését. Ugye, testvéreim, hogy ez a jónási kép mennyire humoros előttünk. És olykor talán mosolygásra késztet. Ám hamar arcunkra fagy a mosoly, hamar elmegy a kedvünk a mosolygástól, amikor rádöbbenünk, hogy igazán nincs sok különbség köztünk, meg Jónás a küldetés elől menekülő próféta között. Bennünket is elküldött Isten Ninivébe, ahol sok ember lakik. Jaj, és mi is sokszor olyan nevetségesen menekülünk a küldetés elől, a felelősségünk elől, az Isten elől. Jézus Krisztus szeretetteljes megváltónk elől, akiről nagyon jól tudjuk, hogy nem sokára dicsőségesen eljön megítélni mindenkit az ő cselekedetei szerint. Megítélni ezt a világot, és ebben a világból az előtt le és a megbízatás elől oly sokszor és oly bűnös könnyelműséggel menekülő keresztényeket. Miközben e televíziós sorozat alatt Jónás életének eseményeit fogjuk tanulmányozni. Meglátjuk, hogy abban mindig arra döbbenünk, hogy Jónás tulajdonképpen egy prototípus. De lényegében a történelem mi rólunk szól. A Jónás történetében igenis rólad és rólam, rólunk van szó. Mert ha őszinték vagyunk, be kell látnunk, hogy a mi helyzetünk is a mai keresztény embernek helyzete is. Jaj, de nagyon humoros. Kicsinyes ügyeink, hétköznapi posványában vergődünk, emberi gyarlóságaink, kicsinyes nézeteltéréseink, apró érdekeink, kitervelt bizniszeink, sértett hiúságunk panaszolja.

0: keresztény hallgatói. Arról beszélünk, hogy Jézus hamarosan jön. Csak éppen nekünk minden fontosabb, mint ez, mint felelősségteljes küldetésünk az embervilág felé. Sőt, ha valaki gyermeki lelkülettel és az első szeretet hevében komolyan veszi a küldetését az embervilág felé, hajlamosak vagyunk azt lemosolyogni, vagy pedig szélsőséggel, vagy fanatizmussal megszólni, vagy éppen megvádolni. Jónás könyve azért áll közel hozzánk, mert minket mutat be. Mert a keresztény küldetésünk válságáról ad híradást. Mi is nevetségesek vagyunk. Lapozzuk majd föl a Jelenések könyvét. Laodicea nem szegénysége miatt nevetséges, hanem azért nevetséges, mert szegénysége, nyomorúsága, nyavajái ellenére is gazdagnak hiszi magát. Olyan gazdagnak, mint akinek semmire sincs szüksége.
1: Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen.
0: Nevetségesek vagyunk. Igen, nevetségesek vagyunk. Akár csak a példázatbeli balga szűzek, akik éjt nappallát éve vártak, tiszták is voltak, fehér is volt a ruhájuk, csak éppen, hogy tartalék olajjal nem rendelkeztek, és akkor kezdtek el kapkodni, amikor már nagyon késő volt. Azt hitték, hogy a vőlegény késik, ám mégis ők késtek el. S ez az elkésés jelentette számukra a végső tragédiát. Így tehát, testvéreim, azért választottam Jónás könyvét, mert meggyőződésem, hogy Jónás tragédiája igenis a mi tragédiánk. A menekülő próféta nevetséges története, ami távolról sem nevetséges történetünk. A sorozat az ember testvéreit szeretni nem képes szolgáról szól. És ezúton meghívlak, kövessétek alkalomról alkalomra az előadásokat, hogy az összefüggésében tudjátok megérteni Istennek e mai világhoz, a ma keresztényénhez intézett üzenetét. Ez a sorozat, mint mondottam, a fele barátait szeretni nem képes szolgáról szól. A világért szeretetből felelősséget vállalni nem akaró szolgáról, arról a szolgáról,

0: aki nem tudta, nem akarta a helyes választ megadni magatartásával a minden idők sorsdöntő kérdésére, amely egyben a mai bevezető tanulmányunk címét is képezhetné. Menni vagy nem menni? Ez itt a kérdés. Jónás nem tudta felfogni, amit Babits Mihály a Biblia történet alapján oly szépen, oly kifejezően, oly frappánsan megfogalmazott. Testvéreim, vajon mi megértjük? Képesek vagyunk felmérni? El tudunk-e gondolkodni a mai témánk Babitsi zárójeligéjén?
1: Mert vétkesek közt cinkos, aki néma, atya fiaiért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél.
0: Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szeretetben oly nagyon gazdag mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, Golgotai áldozatának jegyében bátorkodunk megállni a kegyelem királyi széke előtt. Kérve téged, Istenünk, fogadd el bűnbánatunkat, fogadd el bűnbeismerésünket, fogadd el jóra való törekedésünknek kicsiny, erőtelen megnyilatkozását. Köszönjük, Istenünk, hogy meglátogatsz bennünket, alkalomról alkalomra tanítasz minket, ősrégi történetek által üzensz a mai világnak, a mai kereszténynek, a mai embernek. Ó, mindezt köszönjük néked! És most bűnbánó szívvel kérünk bocsánatot tőled, azért a sok menekülésért, azért a sok visszautasításért, amelyet elhívásoddal szemben tanúsítottunk. Bocsáss meg nekünk könnyelműségünket, zúgolódásunkat. Bocsáss meg nekünk haragainkat. Töröld el azokat Jézus Krisztus bűnt eltörlő vérével. Adj nékünk megbocsátást. Fogadj vissza bennünket gyermekeidként, hogy maradjunk te néked háládatos gyermekeid, és bizonyuljunk mindenkor egymás iránt, egymást megbecsülő, tisztelő és nagyon szeretni tudó testvérek. Amen. Amen.

0: és a szívem is elhagyott engem. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. És a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem. Az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén. Csügged nehéz fejem. Ülök. Akár a kő, lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant elszökött, eltűnt, elpárolgott el, hagyott el engem. Az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad. Elfagy. Kihűl. Nem érzem a szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót. Egyszerűt. Tisztát, édest, meleget. Vigasztalót. Kimondom. Koppan. Érctelenül, csináltan, hidegen. Nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De szegett szánként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan, koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet. Ezer annyit adjon. Nem! Csak szívet. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívtelenül, szívért. Szárazon adom Istennek magam. Hát, ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szereszáma nincsen, és útól értek az én bűneim. És bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanószárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet.
1: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát, meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem, meghátrálnak és megszégyenülnek hét.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit a Lépésről lépésre című műsorban, aminek keretében újabb lépést teszünk Jézus megismerése, az ő tanításainak megismerése felé. Abban a reményben tesszük ezt, hogy Jézus elragadó személyisége, az ő tanításainak mélysége befolyásolja mindannyiunk életét. Van egy szebb, egy jobb élet, amit Jézus tanításainak alkalmazása után megtapasztalhatunk, és ezt az életet szeretnénk együtt élni, Istennek áldásával, és erre szeretnénk bátorítani minden kedves hallgatót. Sok szeretettel köszöntöm a meghívottamat, Filip Lukács Istvánt, a Kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztorát. Isten hozott István erre az újabb beszélgetésre.
2: Köszönöm a lehetőséget, szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
1: A János Evangélium a 8. rész 12. versével szeretném indítani a mai beszélgetést. Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Jézus ebben a versben a világosságról beszél, magát világosságnak nevezi. A világosság úgy általában pozitív fényben jelenik meg. Mitől vonzó a világosság? Miért van mindig rossz fényben a sötétség?
2: A Szentírás fejezése szerint Istennek az első megszólalása az, hogy legyen világosság. Ebben a mondatban halljuk megszólalni először Istent, teremtés történetének az első mondata, és ettől kezdve végig a Szentíráson keresztül Istent úgy ismerjük meg, mint a világosságnak az Istenét. Nyilván, hogy a sötétségnek is megvan a szerepe, az éjszakának is. Amikor Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől, akkor ő látta, hogy jó a világosság is fizikai értelemben, és jó a sötétség is a maga helyén. Ennek a kérdésnek, hogy miért jó a világosság, vagy miért csak a világosság jó, nyilván, hogy csak szellemi értelemben tudunk egy értelmes választ adni. Tehát a szellemi sötétség, az ismeretlenség, amikor az ember kilátástalan, nem tudja, hogy egy bizonyos helyzetben hogyan igazodjon el, merre lépjen, nem látja maga előtt a jövőt, akkor ez a fajta sötétség nyilván, hogy nem jó. Ilyen értelemben, szellemi értelemben állandóan a világosságra van az embernek szüksége. Hogy tudja azt, hogy mi veszi őt körül, milyen irányba kell lépnie, ezért jó a világosság, mert vezeti az embert előre az életúton, fényt mutat, hogy merre lépjen a boldogság felé. Tehát a világosság az alapja, feltétele az ember fejlődésének a boldogság útján.
1: Milyen szerepet töltött be a világosság Isten népe Izrael életében és a vallásos rendszerben, amit ők gyakoroltak, esetleg a templomban? Milyen szerepe volt a világosságnak? Volt különleges, nekirendelt szerepe ennek, vagy tanítói jellege?
2: Amikor Jézus elmondja ezt az ígét, tulajdonképpen onnan mondja el, ahol fény ragyogott, Jeruzsálem templomából ugyanis. A sátoros ünnep egy különleges momentumában, ugye a sátoros ünnepről már beszélgettünk korábbi alkalmakkor, az áru ünnep volt az Izrael népe számára. Egyrészt emlékeztette őket arra, hogy a mindenható Jóisten áldást adott nekik az elmúlt esztendőben, másrészt pedig visszaemlékeztette őket arra 40 éves pusztai vándorlásra, amelyet ősatyáik tettek, miután Isten kiszabadított őket Egyiptomból Krisztus előtt 1446-ban. 40 éven keresztül a pusztában vándoroltak, és éjjel tűz oszloppal világította meg a mindenható Isten a zarándok sátrokat, a zarándok tábort. Különleges világosságot adott ő rájuk, azért, hogy éjszaka is el tudjanak igazodni, a világosság védelme alatt lehessenek. Most, amikor Jézus e szavakat elmondja, a zsidó nép épp Jeruzsálemben van, ünnepli ezt az ünnepet, emlékeznek arra, hogy Isten a világosságban vezette őket a fényoszlopban 40 esztendőn keresztül a pusztában. És Jézus ekkor lép elő, és ekkor mondja el ezt a mondatot, hogy én vagyok a világ világossága. Hogyan emlékezett a zsidó nép erre a fényre? Tehát a templom udvarán óriási mécseseket helyeztek el, lámpákat, melyek éjjel-nappal ragyogtak, megvilágították az éjszakai templomot. Igazából egy örömünnep volt, felszabadult örömünnep, kötelező volt, úgymond az ünnep, az öröm a zsidó nép számára, tilos volt a bőjt a sátoros ünnepkor. Tehát, hogyha valakik tudnak igazán ünnepelni, felszabadultan, akár táncolni, akkor a zsidók mindenképpen igen. Volt alkalmunk egy hanukát kifogni, amely a fény ünnepe Jeruzsálemben a zsidók a fény ünnepét ünnepelik, és a hanukában, és akkor is láthattuk, hogy milyen kitörő örömmel örvendeznek. Nos, nyilván, hogy ilyen körülményben mondta el Jézus, amikor a templom meg volt világítva, és emlékeztek arra, hogy Isten a világosság, aki vezette őket.
1: Ha ennyire fontos szerepet töltött be a világosság Izrael életében, és a jelenléte örömöt jelentett számukra, akkor az várható, hogy ha Jézus magát a világossággal azonosítja, akkor őt örömmel fogadják, és örömmel követik, hiszen ő a világosság. Mégis azt látjuk, hogy a János evangéliuma első részében egy nagyon szomorú megállapítást fogalmaz meg János evangélista, hogy Jézust az emberek világosságát nem fogadta be a sötétség. Olvasom az ígét, a János evangéliuma első rész 4., 5., 9. versét. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. Hogyan magyarázható, hogy habár örültek a világosság jelenlétének, akkor amikor Jézus önmagát a világossággal azonosítja, Jézust mégsem fogadják be, mint világosságot?
2: Mert hogy nem mindenki örül a világosságnak. A házura örvend annak, hogyha látja, hogy mi történik a házban. A tolvaj ellenben, hogyha belép a házba, nem örül a világosságnak. A tolvajt meglepi a fény. Ha egy rabló tör be egy házba és lámpát gyújtanak rá, az számára nem jelent örömet. Annak az embernek, aki az igazságban jár, a becsületesség útját követi, neki jó a világosság, hogy lássa mindenki, hogy mi van a szívében, lelkében. Ellenben annak az embernek, akinek rejtegetni valója van, aki kétes útakat jár, annak nem jó a világosság. És Jézus igazából meglepte a világot, hiszen megjelenésével, életpéldájával rámutatott az emberekre. Ha valaki esetleg egy szürke életet élt korábban, és maga körül csak feketeséget látott, akkor még hivalkodhatott az életével, hogy ez milyen tiszta. Viszont amikor a makulátlan fehér tisztaság megjelent a szürke mellett, Jézus élete, a patyola tiszta élet megjelent, akkor rávilágított az emberek hiányosságaira. És ez nyilván, hogy egyetlen embernek sem kellemetes. Tehát amikor a fény megjelenik, egy hirtelen fény az emberre világít, az általában nem szokott kellemes lenni. Kell idő, ameddig a szem hozzászok, az ember hozzászok a fényhez. Ez egy fájdalmas pillanat. És akkor az embernek tulajdonképpen két lehetősége van. Vagy az, hogy ezt a fájdalmat végigküzdi, és végül megszokja a szeme a fényt, világosságban jár, vagy pedig választja a könnyebb utat, elutasítja a világosságot, ezt a fájdalmat, és a sötétségben marad. Tehát ezért utasították el Jézus világosságát, ahogyan ő megjelent ebben a világban.
1: Minél erősebb a fény, annál jobban látunk apró részleteket ugye a környezetünkből. Egy érdekes dolog az, hogy színeket nem látunk csak a fény jelenlétében, sötétségben nem látunk színeket. Valószínű akkor azért utasították el Jézust, mert annyira tele volt életük bűnnel, és nem akarták, annyira, ahogy említetted, annyira megszokták, valóban Isten népe annyira megszokta már azt a sötétséggel jellemzett bűnös életet, hogy nem volt ott senki, aki világosságban élt volna, hogy Jézust elfogadta
2: nem mondanám,
1: volna.
2: Hogy senki nem volt, hiszen Jézust befogadták egyesek. Tehát a szövegben azért azt is találjuk, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy az Isten fiai legyenek. Volt egy kevés maroknyi ember, aki befogadta a világosságot, aki a fényben élt, viszont sajnos a tömegekre akkor is, és ma is, és mindig az a jellemző, hogy inkább választják a tömegek a sötétséget. Kevesen vannak, akik a keskeny úton járnak, amely az örök életre visz, és sokan vannak, akik a széles úton járnak. Ezt most alkalmazhatjuk akár a fényre és a sötétségre. Kevesen járnak a fényben, sokan a sötétségben. Ha a világunkban egy kicsit körülnézünk, sosem döntő, vagy legtöbb esetben nem döntő az, hogy a tömeg mit akar. A tömeg rendszerint téved. A keveseknek van igazuk.
1: Mit tudunk mondani a vallásos vezetőkről? Hiszen azt várnánk el tőlük, hogy ők befogadják, ők ismerik a szentírásokat, ismerik a proféciákat, felismerik azt, hogy Jézus azonosul több ószövetségi utalással, ami előrevetíti a messiás eljövetelét. Velük mi a helyzet? Miért nem fogadták be Jézust, mint világosságot? Hiszen nekik ismerniük kellett volna a világosságot.
2: Nos igen, az emberek általában a vallástól jót vártak, bár van a történelemben néha egy ilyen kiábrándulás, amikor rádöbbenünk arra, hogy a vallásosság önmagában nem jelent jót. Ezt találjuk itt is, hogy a vallásos vezetők, a papok nem a jó úton jártak. Ők felöltöztek ugyan a vallás köntösében, de ez nem jelentette azt, hogy igazából a szívüket is áthatotta a vallás. Lényegében a nagy kérdés az emberiségben ma nem az, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos. Nem itt választható el az emberiség. Hiszen majdnem minden embernek, vagy talán kimondhatjuk azt, hogy minden embernek van egyfajta vallása. Mindenki hisz valamiben. Itt a kérdés inkább az, hogy milyen vallást követünk. És a Szentírás alapján csak két vallásról szerezhetünk tudomást. Az egyik vallás az, amely dicsőíti a teremtményeket, és a teremtmények rendelkezéseit tartja tiszteletben. A másik vallás meg az, amely az Istent, a Teremtő Istent dicsőíti meg, és a Teremtő Istennek a parancsolatait tartja tiszteletben. Most nyilván, hogy a zsidó vallási vezetőség ebben a korban nem ezt a második vallást gyakorolta, amelyben a Teremtő Isten dicsőítették és az ő rendeléseit tartották tiszteletben. Éppen ezért számunkra az a világosság, amelyet a Teremtő hozott, és amely a Teremtő igazságáról szólt, kedvezőtlenül hatott. Isten világossága rávilágít az emberi sötétségre, az emberi gyarlóságra, leleplezi azt, és ez mindig fájdalmas az embernek. És kevesen vállalják fel azt az áldozatot, hogy az Isten világosságára, az Isten akaratára ráadják az életüket. Habár az ígének a záró szakasza, ha megengeded egy pillanatra, azt is kimondja, hogy ez a világosság volt az élet. Vagy az élet az emberek világossága. Felcserélhető akár a két fogalom, vagy egyenlő egységgel tehető a két fogalom közé, tehát élet és világosság ugyanazt jelenti. Ahol világosság van, ott van élet. Ott van örökké valóság, ahol meg sötétség van, ott halál következik.
1: Jézus azt mondja, hogy említetted a szöveg végét, hogy a János evangélium a 8. rész 12. versének végét, azt mondja többek között, hogy aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. De gyakorlatilag mit jelent világosságban járni, és mit jelent sötétségben járni? Próbáljuk napjainkra hozni ezt a képet. Hogyan befolyásolja valakinek az életét, hogyha Jézust követi? A két véglet szempontjából, mint világosság és mint sötétség. Milyen különbségeket tapasztal meg az, aki Jézust követi, mi az, ami látszik, és mi az, ami nem látszik. Minden látszik, hogyha valaki Jézust követi, és semmi sem látszik, vagy mi az, ami látszik abban az esetben, ha nem követi valaki Jézust.
2: Nos, ez egy csodálatos ígéret Jézus részéről. Ő garanciát vállal arra, hogy egy ember járhat a világosságban. Nem csak egy kívánatos dolog a világosság, hanem elmondja azt, hogy aki engem követ, nem járhat sötétségben. Tehát teljesen kizárja a lehetőségét annak, hogy valaki a sötétségben járjon, aki Jézust követi. És amint említetted, hogy a napjainkban is több a kérdés, mint a válasz az emberekben, nyilván. Nem vagyunk biztosak abban a világosságban, amelyet a környezetünk nyújt. Vagy igényt tart arra, hogy világosság. Rengeteg kérdés, társadalmi, egészségügyi kérdés merül fel. A média, hogy mennyire igazságot vagy sötétséget sugároz az emberek felé. És nagyon sok ember érzi azt, hogy nem tud bizonyos lenni afelől, amit kap. És Jézus elmondja az alaptanítást, hogy ő az életnek a világossága, és csak az az ember jut világosságra, aki őt követi, az viszont, aki őt követi, az nem járhat a sötétségbe. Tehát Jézus erre garanciát vállalt, hogy ma is azokban a dolgokban, amelyekben világosságra kell jussunk, amelyek szükségesek, azokban ő garanciát vállalt, hogy világosságot nyújt azoknak az embereknek, akik Jézust követik.
1: Mennyire sikerült Isten népének, Izraelnek az ószövetségi történelem során világosságnak lenni? Mert van egy íge az Ésaiás könyvében, a 49. rész 6. versében, amely azt mondja, kevés az, hogy nékem szolgám légy a Jákob nemzetségének megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Mit jelentett ez a feladat, hogy világosságul adtalak? És mennyire sikerült ezt megvalósítani?
2: Isten munkatársaival fogadja az embert. Kezdte az egyes emberekkel az Ószövetség idején, a bűnbeesés után. Aztán egy embert, egy leszármazottsági nemzetséget, egy nemzetet választott ki magának, népet, mely nemzetté válik, a zsidó népet. És Isten elrendelte azt, hogy ők, miután világosságot kaptak, megvilágosítattak, ezt a fényt továbbadják a környezetükbe. Nagyon sokszor itt történik félreértés a zsidó nép kiválasztása kapcsán. Bár az ige elmondja egyértelműen azt, hogy nem személy válogat az Isten. Zsoltárok könyvében találunk ilyen kifejezéseket, vagy a Róma beliekhez írott levél második fejezetének, a harmadik fejezetének a leírásaiban, hogy nem személyválogató Isten. Vagy különböző bibliai történeteket láthatunk már az Ószövetség idején, amikor a nem zsidó embereket Isten elhív, felkarol, és egészen az, hogy a nemzeteket fenntartotta bűnösségük ellenére az Ószövetségben mind-mind arról beszél, hogy az Isten szereti az embert. A Szentírásnak a legszebb igéje is, melyet sokan a Biblia aranyszövegének tartanak, ezt mondja ki, hogy Isten úgy szerette a világot. Tehát nem azért hívta el a zsidó népet, hogy valami különleges, egyedülálló és kizárólagos áldásban részesítse őket. Nem. Hanem azért, hogy általuk megáldja Isten a világot. És mindaz a fény, amit ők kaptak az Isten igéje által. Arra rendeltetett azért kapták, hogy azt a fényt továbbadják a környezetüknek. És ez nagyon egyértelmű elv. Isten világosságot ad az embernek azzal a küldetéssel, hogy ezt a fényt, a világosságot, ezt az információt, ha úgy tetszik, adja tovább. Ha nem osztja meg az ember ezt az információt, megtartja önmagának, akkor elsötétedik ő benne. Az a világosság, amelyet az ember nem ad tovább, az sötétségé válik. Ez az életnek a törvénye, hogy kapunk és adunk. És amit nem adtunk tovább, az elsötétedik mi bennünk. Itt volt a zsidó népnek a nagy bukása, ahelyett, hogy továbbadták volna az Isten világosságát. Egyrészt információként megosztották volna másokkal, amit kaptak. Másrészt, ami ennél is fontosabb, életükben tükrözték volna mindazt, amit a Jóisten ki akart vitelezni az életükben. Ahelyett, hogy ezt felvállalták volna, bezárták, magukba zárták a világosságot, és sötétség lett belőle.
1: Maga Jézus az Új Szövetségben említi azt a hegyi beszédben, hogy nem azért gyújtanak gyertyát, hogy azt elrejtsék a véka alá. Tehát annak a világosságnak célja, rendeltetése van, mégpedig az, hogy megvilágítsa a sötétségben levőknek az életét, a környezetét. És milyen szomorú, hogy ha bár az egész világ a bűn miatt óriási sötétségben volt, Isten egy mécses gyújtott Izrael által, és letakarták, megtartották maguknak. Ha tovább megyünk a János Evangélium a 8. részében, akkor azt látjuk, hogy Jézus gyakran mondja azt magáról, hogy én vagyok. Elmondja, hogy én vagyok a világosság, ugye? Ebből indultunk ki. Én vagyok a szőlőtő, vagy én vagyok a kapu, én vagyok az út, én vagyok az igazsága és az élet, a világ világossága, ugye? Miért olyan fontos Jézus kiléte? Miért volt fontos az, hogy a világ világossága? Igazából miért volt fontos az, hogy kicsoda Jézus? Nem volt elég az, hogy ő mit tett? Fontos volt az is, hogy ő maga kicsoda? Vagy elválasztható, vagy elválaszthatatlan az ő kiléte az ő tetteitől?
2: Most visszagondolok Jézus nyilvános fellépésére. Az első prédikációját egy zsinagógában tartja meg, olvassa az ígét az Ézsaiás könyvéből, arról, hogy elküldött engem az Isten, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, a foglyoknak szabadulást, a betegeknek gyógyulást, hogy hirdessem az Istennek kedves esztendejét. És miután Jézus ezt a programot, a küldetés programot az ígéből önmagára vonatkoztatta, és ezzel bejelentette a nyilvános szolgálatának a kezdetét, ettől kezdve Jézus többet gyógyított, több jót tett, mint amennyit prédikált. Szóval Jézusnak a tettei beszéltek először is önmagáról. És azt látjuk, hogy a János evangéliuma is úgy van felépítve, hogy a nagy prédikációk, a nagy viták, a beszédek tulajdonképpen egy-egy jó tett nyomán alakulnak ki. Például megsokasítja a kenyeret, és felébred az érdeklődés Jézus felől, és elkezd beszélni arról, hogy ő az életnek a kenyere. Vagy meggyógyítja a betesdai beteget, és elkezd utána arról beszélni, hogy ő az Istennek küldöttje, aki azért jött, hogy az embereket kiszabadítsa, megszabadítsa. Én itt is azt látjuk a következő fejezetben majd, hogy Jézus beszél a világ világosságáról, aki ő maga, de előtte meggyógyít egy vakon született embert. Tehát a Jézus tettei mindig előbb beszélnek, és utána szólal meg Jézus. Hogy melyik a fontosabb, a Jézus tettei, vagy a Jézus kiléte, egyértelműen a Jézus kiléte. Ő az egyházat is ezzel alapítja meg, megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek, hogy ki vagyok. Tehát ezt tisztázni kellett, hogy ki az Isten. Viszont arról, hogy ki az Isten, az ő tettei is tanúbizonyságot tesznek. Vagy legalábbis a tettek kérdéseket vetnek fel az emberekben. És ezeket a kérdéseket Jézusnak felteszik. És Jézus ezután válaszol arra, hogy ő kicsoda. Tehát a János evangéliumában lévő tettek, csodák, szolgálatok mind jelekként szolgálnak. Jelekként, és úgy is fejezi az evangélista könyvet, hogy ezek a jelek azért adattak, hogy megtudjátok, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia, és hogyha ti ezt tudjátok, akkor életetek van. Tehát az örök életünk nem a Jézus tettei által vannak csupán, hanem a hit által, a hit is az Istennek ajándéka, viszont a hitnek van egy olyan dimenziója, hogy az ember kell válaszoljon a hitre. Isten adja a hitet az emberbe, viszont az ember erre dönthet, hogy ezt készséggel fogadja, vagy hitetlenül elveti. Tehát az örök élet, a megmaradás, az a mi válaszunknak is egy függvénye. Most a Jézus tettei azok egyirányúak. Viszont az, hogy kicsoda Jézus, és hogy hiszek-e ő benne, ez nekem is egy részem, és minden egyes embernek. Tehát a meggyőződésem szerint a fontosabb kérdés az, hogy ki Jézus. És nyilván, hogy az ő személyétől elválaszthatatlanak az ő tettei. Mert egy jó tettet azért önmagában az ember nem tud lemérni, hogy az jó vagy rossz. Hiszen nagyon

0: az, hogy Isten nem csak jó tetteket tesz, hanem Isten mindig csak jó tetteket tesz. És ez a folytonosság, ez a következetesség is rávilágít arra, hogy kicsoda Isten.
1: Tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetésünket.

0: A János Evangélium a 8. fejezetében egy újabb téma jelenik meg a 31. 32. versben, amit szeretnék olvasni. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. A szabadság kérdése egy újabb témakör, aminek alapján Jézus vitázik a jelenlevő farizeusokkal, írástudókkal. Mi a szabadság? Ez egy nagy kérdés. Néhány évvel ezelőtt egy megállapítást hallottam, ami úgy szimpatikus volt, visszautalva arra, hogy akkor, amikor Romániában kitört a forradalom, és az emberek életüket adták a szabadságért, lehet nem tudták, hogy mi az, amit szeretnének, mi az, amit el akarnak érni, vagy mi is az a szabadság, ami következik. És erre való utalásban hangzott el a következő mondat, hogy a szabadság nem az, hogy azt csinálok, amit akarok. Ahogyan sokan elképzelték, hogy majd a forradalom után azt csinálnak, amit akarnak. És volt ennek következménye, mert voltak rongálások, voltak lázongások. Azt csináltak az emberek, amit akartak, hogy a korrupció. Ugye a szabadság nem az, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem a szabadság az, hogy szabad emberek szabadon azt teszik, amit szabad. Mit jelent a Biblia fényében a szabadság? Mi az a szabadság, amiről Jézus beszél? Hogyan tesz az igazság szabaddá valakit, és mitől kell megszabadulnia? Mi az, amitől megszabadítja az igazság az illető szemét? És hogyan nyerje el a szabadságát valaki, aki Jézus beszédeit megtartja?
1: Jézus a következő igeversekben rátér arra, hogy aki a bűnt teszi, az szolgálja a bűnnek, és akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz.

0: emberre szolgasága, az igazi szolgasság az emberi életben, a leglényegesebb, az a bűnből adódik. János evangéliumában is, de az ő első levelének 3. fejezet 4. versében egész konkrétan meghatározza azt, hogy mi a bűn pedig a törvénytelenség, tehát amikor az Isten törvényétől eltér egy ember, akkor elveszíti a szabadságát. Amikor valaki az Isten törvénye szerint él, akkor az ember szabad. És felteheti valaki a kérdést, hogy miféle szabadság az, amely a törvény keretei között kivitelezhető csupán. Erre nekem nincs válaszom. És azt hiszem, hogy a Biblia se válaszol erre a kérdésre. Ez egy filozofikus kérdés, amelyről lehet most vitázni, de gyakorlati szempontból azt látjuk, hogy azok az emberek, akik Isten törvénye szerint igyekeznek élni, egyfajta nagyon méretű szabadságot tapasztalnak meg. Azok, akik teljesen befogadják Jézus Krisztust, felszabadul a lelkük a jóra is, és szabadnak érzik magukat, szabad élmény, szabadság élményét élik meg. Ellenben azok, akik elfogadják őt, és elfogadják az Istennek törvényét, sokkal inkább egyfajta rabságban élnek. Tehát a szabadság az Isten törvényeinek a keretében élhető meg. Van egyfajta szabadság, amelyről beszél a Szentírás, és ez a szabadság ez az Isten törvényeinek a keretében élhető meg. És aki ebből a keretből kilép, az rabszolga, az elveszítette a szabadságát. És Jézus azt mondja, hogy mindaz, aki szolgálja a bűnnek, az a szolga, az nem szabad.
1: Jézus szabad volt, vagy nem volt szabad?
0: Természetesen Jézus volt a legszabadabb ember, ha végig gondoljuk, hogy ő mennyire csak Istennek akart tetszeni, mennyire szabad tudott lenni attól a börtöntől, hogy állandóan embereknek tetszedjen, tehát az ő életében ez nem volt. Ő egy valakinek akart tetszeni, az élő Istennek, éppen ezért teljesen szabad volt. Hadd idézek ide be egy példát, Pál apostolnak a példáját, a Galata beliekhez írott levélben különösképpen találkozunk ezzel a szabadsággal, ahogy egy ember életében ez kibontakozik. Elmondja az ő levelének első fejezet 10. versében, hogyha embereknek igyekeznék tetszeni, akkor Krisztus szolgája nem volnék. De mivel, hogy Krisztusnak igyekszem tetszeni, ezért az emberektől szabad vagyok, és Krisztus szolgája vagyok. És ahogy megfigyeljük Pálnak végig az érvelését, hogy ő nem függött emberektől. Még a vallási szervezetektől sem, Pétertől sem, vagy Jakabtól sem, tehát ő annyira szabadnak élte meg az életét, abban a bizonyosságban, hogy az ige alapján, az Isten kinyilatkoztatása alapján a jó úton jár, hogy teljesen megszabadult attól az állandó igyekezettől, amely legtöbb embert jellemez, hogy embereknek igyekezzen tetszeni. Tehát az az ember, aki csak Istennek akar tetszeni, igazából az az ember tud szabad lenni minden emberi követeléstől és nyomástól.
1: Mit mondhatunk Isten népéről, a zsidó népről? A zsidók szabadok voltak Jézus korában, vagy nem voltak szabadok? Hiszen ők azt mondják itt Jézusnak, hogy Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Igazat mondtak ezek az emberek?
0: Hogy szabadok voltak-e vagy sem, elsősorban is vakok voltak. Ugyanis ott volt a római a nyakukon. Minden zsidó tudta azt, hogy ha valamitől szabadulni akarna, akkor a római fennhatóságtól. És a tagadásig mentek. Tehát egy struc politikát folytattak, amikor azt mondják, hogy Ábrahám magva vagyunk, és soha nem szolgáltunk senkinek. Ezen, amikor az ember el tudja veszíteni a józan eszét, tehát valamit tagad, és nevetségessé tud akár válni, hát itt ez történik, hogy a Róma uralta őket meg. Korábban sorban a nemzetek, tehát a görögök, aztán a babilóniaiak, vagy fordított sorrendben nyilván. És perzsa uralom alatt nyögtek, lasszírok alatt, tehát végig rabszolgák voltak. Viszont tagadják, tagadják. És a tagadás az nem egy út, soha nem egy jó út. Jobb az embernek, hogyha elismeri azt, hogy minek a szolgája, ha felismeri, megvallja, és az igazi szabadság után vágyik.
1: A 36. versben mondja Jézus azt, hogy azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Az igazi szabadság akkor valósul meg, hogyha a fiú szabadít meg titeket. Majd azt mondja, tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam, ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Úgy látszik, hogy nagyon feszült beszélgetés képződik a két tábor között, és most azt vitatják, hogy az Ábrahám magva státusz, ez különlegessé tesz valakit, vagy nem? Önmagában attól szabadok lettek volna, hogy Ábrahám leszármazottai, vagy Jézusnak volt igaza, szükségük volt egy különleges szabadításra, amit egyedül a fiú tudott megadni nekik?
0: Nagyon érdekes ez, az, ahogy az ő szabadságukat társítják. Tehát, hogy ők Ábrahámtól születtek, és ez a származás számukra garantálja a szabadságot. És hogy ők kinek a leszármazottai, ugye, és akkor ők bármi történik velük, ők szabadok, mert hogy kitől születtek. Akkor is, hogyha Róma ott van a nyakukon. Akkor is, hogyha nyilvánvaló, hogy elviszik őket a különböző fogságokba, akkor is azt mondják, hogy mi Ábrahám gyermekei vagyunk, és szabadok vagyunk. Hát ezt a józan ész ezt nehezen tudja kiértékelni. Érdekes számomra az, hogy Jézus nem beszél arról, hogy hát itt van Róma a nyakatokon, hanem bár ez is igaz lett volna, és ez is kijózanítólag kellett volna hason rájuk, hanem Jézus rátér a lényegre, és azt mondja, hogy hát a bűn van rajtatok, és ezért nem vagytok szabadok. Igazából, hogyha ma is megfigyeljük az emberiséget, különböző dolgoktól az ember szeretne szabadulni. Szeretne a Covid-tól szabadulni, vagy a társadalmi lezártságoktól, a törvényektől, amelyek az embereket korlátozzák, a korlátozásoktól, nem érzik az emberek szabaduknak magukat jogosan, hiszen megváltozott a világ. Jézus valószínű ma is azt mondaná, amit akkor, hogy nektek nem erre a szabadságra van szükségetek. A bűnből való szabadulásra van szükségetek. Tehát a gyökérig hatol, és azt mondja, hogy ott kell bent megoldódjanak a problémák, a dolgok, mert csak a fiú tud titeket megszabadítani.
1: Jézus azt is elmondja a zsidó népnek, hogy ha valóban Ábrahám gyermekei volnának, akkor az Ábrahám tetteit cselekednék. Ugye a tetteik megmutatnák, hogy valóban Ábrahám fiai. Itt nem csak a vér általi leszármazásra tesz Jézus a hangsúlyt, hanem arra is, hogy jellemben kell hasonlítani Ábrahámhoz, és ez az igazán fontos. Ami pedig a jellemüket illeti, picivel később a 44. versben egy nagyon megrázó megállapítást tesz Jézus, amikor azt mondja, ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ez nagyon megrázó, amit Jézus itt elmond a zsidó népről, hogy igazából nem Ábrahám fiai vagytok, hanem a ti atyátok az ördög, és ezt arról lehet megállapítani, hogy hogyan viselkedtek, hogyan cselekedtek.
0: Igen, hogy válaszoljak még az előző kérdésedre is, meg ehhez is hozzáfűzzek egy-két gondolatot. A Biblia egyik alapigazsága ez, hogy a test nem használ semmit. Az, hogy valaki kinek született, meg hogy milyen felmenői vannak, meg milyen elődei, meg milyen neve van az illetőnek, ez igazából a boldogság útján nem sokat viszi előre az embert. Ami előre viszi az embert, az a saját döntése. És Erre mondja el Jézus azt, hogy Ábrahám gyermekei vagytok, hát ez nem nyom alatban. Az nyomna igazából alatban, hogy ugyanazokat a dolgokat tennétek, amelyeket Ábrahám tett. És Pál apostol kibontja ezt az egész témát a Róma beliekhez írott levél 8. 9. fejezet 10-11. Fejezeteiben, hogy ki a zsidó. Nem az a zsidó, aki külsőképpen az, aki körül van metélve, mint Ábrahám leszármazottai, hanem az a zsidó, aki azzal a hittel rendelkezik, amellyel Ábrahám rendelkezett. És hogyha voltak az egyes népekben olyan emberek, akik inkább hasonlítottak Ábrahámra, mint a saját leszármazottai, akkor Isten egyértelműen tanúságot tett mellettük, hogy ők igazából az Ábrahám fiai, akik azzal a hittel rendelkeznek, melyel Ábrahám rendelkezett, amikor feláldozta az ő fiát, vagyis mindent abban Istennek, akik a bizalommal rendelkeznek, hogy a legjobb út, amelyen haladhatnak, az az út, amelyen Isten vezeti őket, akik a bizalomból az engedelmesség útján indulnak el, és engedelmeskednek az Isten parancsolatainak, azok az Ábrahám fiai. Tehát az, hogy valaki zsidó, nem számít. Az, hogy valaki különböző vallásba beleszületett, édes kevés. Hogy egy bizonyos nemzethez tartozik, Isten szemében ez nem döntő. Az, ami igazán döntő, hogy a hithez hogyan viszonyul az ember. Hogy milyen cselekedetei, milyen hite is, milyen hitből fakadó cselekedetei vannak. Ez az, ami igazán számít, a hit.
1: Úgy tűnik, hogy a zsidók és Jézus közötti beszélgetés egyre feszültebb. Az 51. versben azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Erre azt válaszolják a zsidók nekik, hogy hát hogy lehet, Ábrahám meghalnak a proféták, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké. Avagy nagyobb vagy-e a mi atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A proféták is meghaltak. Hát kinek állított te magadat? Újra a kérdés a körül éleződik, hogy kicsoda Jézus. Mert a Jézus állításából, és ahogy megértették a Jézus tanítását, Jézus többet ad, mint amivel rendelkezett Ábrahám. Hiszen Jézus azt ígéri, hogy az ő beszédeit megtartók nem halnak meg, nem látnak halált, viszont Ábrahám, akinek ők a leszármazottai, és a proféták is, Ábrahám és a proféták is meghaltak. Hát kicsoda vagy te?
0: Jézus erre a kérdésre nem válaszol konkrétan, hogy ő ki, hanem visszautal a mennyei tanúbizonyságra, és azt mondja, hogy én nem teszek dicsőséget magamról, az Atya az, aki dicsőséget tesz rólam. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy nem mondom meg, hogy ki vagyok, mert megmondta az Atya, hogy én ki vagyok. És a keresztségére való visszautalás ez egyértelműen, miután Jézus megkeresztelkedett, a mennyből az égi hang, az Atya hangja mondta ki, hogy ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát Jézus az Istennek fia. És ezt nem ő mondja önmagáról, hanem ezt az Atya Isten állítja ő róla. Igazából nem az a fontos, hogy egy ember mit mond magáról elsősorban, ez másodrangú kérdés. Jó ezt azért tisztázni. A legfontosabb az, hogy mit állít Isten az illető emberről. Jézus Krisztusról az Atya Isten azt mondja, hogy ő az én egyszülött fiam. Vajon mit állít Isten rólunk? Mit mond ő rólunk? Milyen emberként sorol be bennünket? A jobb felén vagy a bal felén vagyunk az Istennek? Ugye, amikor visszajön Jézus, két fele állítja majd a világot, de annak alapján állítja két felé, jobb és bal keze felé, üdvözültek és kárhozandók csoportjába, akik az emberek már ma, illetve Jézus eljövetele előtt, amivé válnak. vajon mit mond az Isten rólam? Vajon hol vagyok? Ezt a kérdést Istennek kellene feltennem, hogy ki is vagyok én Istenem. Csak ő tudja megmondani azt, hogy én ki vagyok. És Jézus valóban elmondja azt, hogy az Atya tesz én rólam bizonyságot, másrészt pedig, ha már Ábrahámról beszélgetünk, Ábrahám is bizonyságot tett rólam. Mert Ábrahám látta az én napomat és örvendezett.
1: Mikor látta Ábrahám a Jézus napját, hogy örvendezzen?
0: Hát, hogyha elemezzük Ábrahámnak az életét, azt teljes bizonyossággal elmondhatjuk, hogy amikor az Ábrahám napja volt, az ő legnagyobb napja, hogy felvitte az ő fiát megáldozni Izsákot a Mória hegyén, és nem kellett végül megáldozza, hanem helyettesítő áldozatot hozott az Isten helyette, Izsák helyett a kosban, a bárányban. És ezt összevetjük azzal, ami a János evangéliumának a nyitánya, hogy Jézus az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit, aki meghal a világ helyett. Akkor én ebből azt értem, hogy Ábrahám, amikor megértette, hogy van egy helyettesítő, némi fogalmat szerzett ő Jézus Krisztusról, a helyettesítőről. Hogy mennyire volt számára ez tiszta, vagy mennyire nem, azt nem tudjuk. De egyet megértett, hogy az Isten talál egy utat arra, hogy ne az ember kelljen meghaljon, hanem helyette meghaljon valaki más. És ebben Jézus azt mondja, hogy Ábrahám tulajdonképpen az én napomat látta. Azt a napot, amikor én megáldoztatom az emberiségért. Tehát Ábrahám is én rólam tett bizonyságot. Az Atya is, és Ábrahám is.
1: És hogy tovább élezze Jézus a beszélgetést, egy olyan kijelentést tesz, aminek a során a zsidók köveket ragadtak azért, hogy reá haigálják, azaz megkövezve megöljék. Az 58. versben azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Milyen különleges dolgot mondott Jézus, hogy így felháborodjon a zsidó nép, a hallgatóság, hogy köveket ragadjon, hogy megölje. Igazából mit mondott olyan nagyot, olyan súlyosat ebben?
0: Az Ószövetségben, amikor találkozunk ezzel a kijelentéssel, a Mózes második könyve 3. fejezetében Isten szájából halljuk ezt a kifejezést. Mózes, amikor a csipkebokornál, az égő csipkebokornál, amely nem hamvad el, rákérdez a hangra, amely megszólította őt, hogy mit mondjak Izrael népének, hogy te melyik Isten vagy, te ki vagy, hogyan mutassalak be téged? Isten akkor azt mondja, hogy mondd Izrael népének, hogy vagyok, aki vagyok, a vagyok küldött el engem, és mondd ezt a fáraónak is, hogy a vagyok Isten az, aki a Jahve, a vagyok az, aki ki akarja szabadítani az ő népét. Úgy gondolták, hogy az Atya hangja volt ez az Ószövetségben a zsidóság. Tehát, hogy az Atya szólalt itt meg, és az Atya mondta azt, hogy én vagyok. Igazából tévedtek. Mert az egész ószövetségi kijelentés Isten és az ő népe között nem egy direkt kijelentés volt, hanem az ő fián keresztül szólalt meg. Tulajdonképpen itt a Jahve az Ószövetségben, aki megszólítja Mózest a csipkebokorban, az Istennek fia, aki ott van az Atya Istennek a trónján, általa beszél az Atya e világhoz, és Jézus mondja azt, hogy a vagyok szólított meg titeket. Természetesen, hogy ez a név az Atyára is ráillik, viszont Jézus az, aki által szól, a fiú az, aki által szól, pontosabban az Atya, itt. És Jézus tulajdonképpen azt mondja el a kijelentésekben, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, meg minden egyes más kijelentésében, hogy én vagyok a világ világossága, én vagyok az életnek kenyere. Itt egyébként a súlypont nem azon van, hogy az élet kenyere, vagy a víze, vagy a feltámadása, ahogy más helyet mondja Jézus, hogy én vagyok az élet feltámadása, hanem a súlypont azon van, hogy én vagyok. Tehát Jézus Krisztus, ő nem volt, ő nem lett, ő van. Ő az örök, élő Isten. Erről a zsidó népnek kellett volna legyen fogalma, hiszen Mikeás könyv 5. fejezetének 2. versében például úgy jelenti ki Isten az eljövendő messiást, mint akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát kellett volna ezt tudniuk, nem akartak erről tudomást venni, hogy közöttük van egy Isten, aki ember is, és az ő emberségében egy tökéletes példa, és az ő emberségében egy alázatos Krisztus, és ők emberként az Isten hatalma által ezt az utat kellene kövessék, a tisztaság útját, mivel hogy az emberi példát nem tudták elfogadni, ezért az isteni üdvözítőt is elvetették Jézus Krisztusban. A változást nem akarta az ember elfogadni, márpedig Isten az embert a változásra hívja. Az élet maga a változás, és a lényege a megváltozás volna.
1: Nagyon szépen köszönöm az értékes gondolatokat és a beszélgetést. Köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét is. Sok szeretettel visszavárjuk a rádiókészülékek közelébe a következő héten is. Isten áldását kívánom mindenki életére. A viszonthallásra.
2: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsőség.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget, és szeretettel köszöntöm azokat is, akik most hallgatnak bennünket, illetve akik a képernyőkön keresztül, az interneten keresztül követnek bennünket. És nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves fiatalt, aki bekapcsolódik a mai adásba, hiszen a mai alkalommal egy ifjúsági témát járunk körbe. A példabeszédek 28. fejezetét tanulmányozzuk. Ez egy rendkívül gyakorlatias és mély lelki igazságokat tartalmazó könyv, a példabeszédek könyve, és amint már megszokhattátok, ezt a könyvet fejezetről fejezetre tanulmányoztuk eddig. A mai fejezetnek a tanulmányozásában segítségünkre lesz Dan Robinson lelkipásztor, akit szeretettel köszöntök a stúdióban, és örülök, hogy együtt fedezhetjük fel a 28. fejezetnek a tartalmát.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Egy átfogó kérdéssel indítom a mai beszélgetést, és rövidre szabom már itt az elejét a beszélgetésünknek, hiszen próbáljuk minél több részét felfedezni ennek a fejezetnek és elemezni, de hogyha nagyjából körül kellene írni azt, hogy miről ír, milyen tematikákat foglal magába a 28. fejezet, akkor mi lenne erre a válaszod?
1: Úgy gondolom, hogy nem csak erkölcsi tanítás, hanem szívdiagnózisról is lenne szó. Azért, mert valahogy az ember belső állapotáról van szó itt, és nagyon fontos, hogy milyen döntéseket hoz az ő életében, milyen döntéseket hoz a vezetésben, ugye, hogyha vezetőként szolgál, pénzkezelésében és kapcsolataiban. Ugye megvan itt említve ebben a fejezetben az igaz és gonosz élet közötti különbség, a vezetők felelőssége, a becsület, az alázat, az istenfélelem, nagyon fontos témák. És ami a legfontosabb szerintem az, hogy az úrfélelme az élet forrása. Valahogy innen indul ki, és ez a legérdekesebb téma, ami fel van vázolva ebben a fejezetben.
0: Részletesebben is fel fogjuk fedezni ezeket az altémákat, amiket most felvázoltál nekünk, de indítom a fejezetnek a tanulmányozását az első 5 verssel, és revidált Károli fordításban olvasom fel. A fejezet így indul, így kezdődik, minden istentelen elfut, még ha nem is üldözik, az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán. Sok fejedelme van az országnak, bűnei miatt, de egy eszes és tudós ember által sokáig fennáll. Ha szegény nyomja el a szegényeket, hasonló az a pusztító esőhöz, amely nem hagy kenyeret. Akik elhagyják a törvényt, a gonoszokat dicsérik, de akik megtartják a törvényt, harcolnak ellenük. A gonoszul élő emberek nem értik meg az igazságot, akik pedig az urat keresik, mindent megértenek. Most itt olvasunk istentelenről, olvasunk igazról, olvasunk fejedelemről, eszes, tudós emberről, szegényről, vezetésről, itt már témába jön ez az altéma. Elég sok mindenről ebben az igeversben, de már itt az elején azt olvassuk, hogy az istentelen elfut, még ha nem is üldözik. Mit jelent pontosan ez, és mi ad bátorságot az igaz embernek, aki ezzel ellentétben áll, hiszen azt írja tovább az ige, hogy az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán.
1: Én úgy érzem, és úgy gondolom, hogy a bűn belső instabilitást okoz. Ugye a félelem nem külső, és tudjuk azt, hogy belső eredetű. Az igaz ember ugye bátorság, vagy az igaz embernek bátorságra van szüksége egy olyan világban, ahol ugye gyakran előfordul az erkölcstelenség, ugye, de tudom azt, hogy nem önbizalomról van itt szó, hanem Isten jelenlét tudatáról. És megemlítném itt az egyik szép gondolatot White Helen írásaiból. Azt mondja, hogy a tiszta lelkiismeret bátorságot ad ott is, ahol nincs emberi támasz. Tehát tulajdonképpen A bűntudat félelmet szül, míg a tiszta lelkiismeret bátorságot ad. És az igaz ember Istenben bízik. És elmondanám úgy, ahogy Pál apostol is elmondta a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetében, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.
0: Aztán olvasunk ugyancsak ebben az igerészben az ország vezetőiről. Sok fejedelme van az országnak bűnei miatt, de egy eszes és tudós ember által sokáig fennáll. Mit vonhatunk le következtetésként ebből a részből? Hogyan befolyásolja az ország állapotát az, hogy milyen a vezetőnek a jelleme?
1: Tehát a vezetők nem csak döntéseket hoznak, ugye, hanem erkölcsi légkört teremtenek. És ha elmondhatnám két-három szóban, a bűn sok vezetőket szül, vagy sok vezetőt szül. Ez az instabilitást jelenti, ugye? De a bölcsesség egyet. Az azt jelenti, hogy rendet, mert erről van szó itt a Salamon írásaiban. Ez ma is igaz, ugye? A káosz egyenlő értékvesztés. És a rend az az Isten félelem. A bűnös vezetés instabilitást hoz, az igaz vezető rendet és békét. És egy gondolatot szeretnék itt is megemlíteni. A nemzet erkölcsi állapota vezetőinek jellemében tükröződik. Tehát ez nagyon fontos. Tehát a nemzet erkölcsi állapota vezetőinek jellemében tükröződik. Tehát, hogyha valami változhat, vagy szükségünk lenne egy változásra, akkor lehet, hogy a vezetőktől lenne jó, hogy induljon az a változás.
0: Úgy értve, hogy először a vezetőkben történjen meg a változás, és ezáltal megtörténik a néppel, az emberekkel, meg a rend megteremtődik, így érted?
1: Elmondhatjuk azt is, hogy az Izrael népe ugye történelem folyamán voltak jó vezetők, és mivel, hogy Isten mellé állt a vezető, akkor a nép is valahogy hajlamosabb volt Isten mellé állni. Ott, ahol rossz vezetők voltak, vagy gonosz vezetők, így mondva, akkor a nép is valahogy könnyebben a Baált, meg a mit tudom én, milyen isteneket imádott. Tehát valahogy nagy befolyása van annak, aki ugye vezeti a népet.
0: És aztán az 5. versben írja az ige, hogy a gonoszul élő emberek nem értik meg az igazságot, ezzel ellentétben, akik pedig keresik az Urat, mindent megértenek. Miért fontos az Úr keresése annak érdekében, hogy az ember megértse, mi az igaz?
1: Az az érdekes és szép ugyanakkor benne, hogy az igazság nem csak információ, hanem kinyilatkoztatás is. Tehát Isten felfedezi nekünk az ő igazságát, az ő akaratát, az ő tervét. És tudjuk azt, hogy az Isten nélkül az ember értelme nagyon aktív, de iránytalan. Nem tudja, hogy milyen irányba menjen. Isten ad neki látást és bölcsességet, és tudom, és biztos vagyok benne, úgy, ahogy a Zsoltár író is elmondja 119. Zsoltárba, a te ígéd lámpás a lábam előtt. Tehát Isten nélkül a mi látásunk torzan történik, vagy torzan látunk, ugye?
0: Elolvasom a következő ige szakaszt is, ami a 6-tól a 11-ig terjedő versekből áll, és itt is felteszek egy néhány kérdést ennek kapcsán. Jobb a szegény, aki fedhetetlenül jár, mint a kétféle sántikáló istentelen, aki gazdag. Aki megőrzi a tanítást, eszes fiú az, aki pedig a topzodókkal tart, az gyalázatot hoz apjára. Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, az annak gyűjti, aki majd könyörül a szegényeken. Aki elfordítja fülét és nem hallgat a tanításra, annak könyörgése is utálatos. Aki pedig az igazakat gonosz útra csábítja, maga esik verembe, a fedhetetlenek pedig öröklik a jót. Saját szemében bölcs a gazdag ember, de az eszes szegény átlát rajta. Itt ezt az ellentét párt fedezzük fel, a szegény és a gazdag között. Miért lehet jobb a becsületes szegény ember, mint a csalárd gazdag ember?
1: Azért, mert Isten szemében az érték nem a birtokolt javak, tehát ez világos a Szentírásban, hanem Isten szemében az érték az a jellem. És a gazdagság, elmondhatjuk azt, hogy egy teszt, az nem bizonyíték. Tehát nem azt jelenti, hogy Isten vezet, vagy Isten velem van, hanem az egy teszt számomra. És az integritás, ugye, örök érték. A gazdagság pedig mullandó. Ezt nagyon jól tudjuk, és mindenki elmondja, és lehet, hogy el is hiszi, de nem gyakorolja mindig az ő életében. Tehát erről lenne szó. Isten a jellemre összpontosít.
0: Ez a rész tanít valamit nekünk arról, hogy hogyan viszonyulunk a törvényhez?
1: Igen, igen. Tulajdonképpen a törvényhez való viszony az egyenlő, és ugyanaz az Istenhez való viszony. Tehát, hogyha mi elutasítjuk, vagy félretesszük a törvényt, ez azt jelenti, hogy nincs szükségünk Istenre. Mert Isten bennünket elvek által szeretne vezetni, nem érzelmek által. Persze fontosak az érzelmek is, de fölöttük kell legyen, vagy fölöttük kell helyezzük ugye a törvényt. És hogyha elutasítjuk a törvényt, ez azt jelenti, hogy szabadságban van részünk. Tehát sokan így gondolják, hogyha nem nincs szükségem a törvényre, akkor szabad vagyok, de ez tulajdonképpen nem szabadság, hanem lázadás. Azt mondom, nekem nincs szükségem Istenre, nincs szükségem a jóra. A törvény tisztelete tulajdonképpen bölcsesség, öröm. Az egy szépséget mutat be számunkra, és hogyha ezt elutasítjuk, akkor persze lassan-lassan a mi életünk romlás fele halad.
0: Amikor az ember pénzről, gazdagságról gondolkozik, tévedésbe kerülhet, mert mondtad, hogy egy teszt igazából ez a téma, és az az élettapasztalat, vagy élethelyzet, amit átélünk ennek kapcsán. De hol történik a tévedés, vagy hogy esik az ember egy csapdába, amikor gazdagságról beszélünk?
1: Igen, a gazdagság illúziót ad, és leggyakrabban az jut eszünkbe, hogy nincs szükségünk Istenre. Hogyha megvan mindenem, van egészségem, van lehetőségem, gazdagság, pénz, stb., akkor nincs szükségem Istenre. Ez az illúzió, amikor valaki nagyon gazdag. De a legnagyobb veszély nem is a pénz, nem a pénz, hanem az, hogy önelégülté válok, és úgy gondolom, hogy én vagyok az, aki mindent meg tud valósítani, mindent el tud érni, és nem kell nekem semmi. És nem kell nekem se Isten, nem kell nekem se elv, nem kell nekem se olyan jó kapcsolat, ugye. Én diktálok, én szabom meg, hogy mi történik, és mi lesz ezentúl.
0: Hát ebben a mai világban, amit élünk, sokan fiatalok, mikor életpályát választanak, akkor nagy befolyásoló tényező az is, hogy mennyi lesz a fizetésem, mennyit fogok nyerni, hogyan tudok megélni ebben az életben. És ezen felül vagyunk olyan fiatalok is, vagy vannak olyan fiatalok is, akik nagyobb álmokkal élnek, tehát szeretnék nagyobb gazdagságra szert tenni. És amikor ebben a kérdéskörben gondolkodik valaki, akkor akár fiatalon, akár már előre haradott korban, hogyan őrizheti meg ebben a helyzetben egy ilyen személy az integritását az anyagi kérdésekben? Tehát mi az egyensúly ebben a témában?
1: Hát hogyha a mi identitásunk nem a vagyonban van, akkor van esélyünk szép és jó dolgokat cselekedni azzal, amivel megáldott a jó Isten. Van egy olyan elv, és ezt el szeretném mondani, használom ugye a pénzt, de nem szolgálom. Tehát ez a lényege az egész fejezetnek, és gondolom, hogyha őszintességgel és Isten félelemmel dolgozunk a mi életünkben, és nem helyezzük, nem tesszük a pénzt az első helyre a mi életünkben, és úgy cselekedünk, ahogy a Szentírás és a Máté evangéliumában javasolja, hogy keressük először Istennek országát, akkor a többiek megadódnak, de nekünk hiányzik sokszor, és lehet, hogy mint fiataloknak is, a fiataloknak is hiányzik ez a hitük. Vajon tényleg bízzak Istenben? Tegyem első helyre Istent, vagy próbáljam meg saját erőm által, lehet, hogy egy jó cégbe fogok dolgozni, akkor jól fogok keresni, sok millió lesz az én bankszámlámban, vagy bankszámlámon, és akkor minden tökéletes, minden szép lesz, minden jó lesz. De Isten azt mondja, keresd az ő országát, keresd engem, és akkor a többi megadatik. Mert nem csak a vagyomból, nem csak a pénzből áll az élet, hanem kapcsolat, család, és így tovább.
0: Aztán a továbbiakban a fejezet foglalkozik újból az igazzal és az istentelennel a 12-től a 14. versekig. Mikor az igazak győznek, nagy dicsőség az, mikor pedig az istentelenek kerülnek fölül, az emberek elrejtőznek. Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga. Aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Boldog ember, aki istenfélő, aki pedig megkeményíti szívét, bajba kerül. Miért így fogalmaz az ige, hogy az igazak győznek, akkor van nagy dicsőség, akkor van öröm igazából? Mit jelent ez a kijelentés?
1: Ugye az igazság nem csak helyes, hanem életet adó, és ezt tudjuk nagyon jól nem csak saját életünkből, hanem azon emberek életéből is, akik tényleg teljesen átadták az ők életüket Istennek. Megemlíteném itt Énokot. Énok olyan közel állt Istenhez, hogy tudott örülni, és ő nem tudott valahogy másképpen, vagy nem tudta másképpen élni azt az életet, csak Istennel. És azt mondja a Szentírás, hogy 300 évet járt Istennel. Nekünk van, amikor nehéz egy napot járni Istennel, vagy egy fél napot, vagy egy órát, ugye, ott megállni Isten mellett. De neki ez volt az ő gyönyör, ezt itt látta az életnek a célját, és a tulajdonképpen mindent, amit ő meg tudott valósítni, ez volt. És Pál apostol is később megemlíti ezt a szép gondolatot, hogyha megismerem Jézus Krisztust, nekem az már elég. És az a legfőbb vágyam, az a legfontosabb célom az én életemben. És persze az, aki az igazságban van, és elfogadja Isten tanácsát, Isten vezetését az ő életében, az biztonságban van, ugye az béke, az békével rendelkezik az ő lelkében, az ő szívében, és ezáltal ugye öröm van az ő életében.
0: Azzal a személlyel mi történik, aki a bűneit próbálja rejtegetni, úgy próbál minden nyomot eltakarni?
1: A Szentírás arról beszél, hogy az ő életében elindul egy érdekes folyamat. A romlás folyamata. Lehet, hogy először nem látszik romlásnak, úgy, mint Ádám és Éva életében sem látszott az első pillanatból, de mi történt? Vagy mi történhet az ember életében? Megkeményedik a szíve, ugye csökken az érzékenység, nem talál békét, a lelki terhe nő, és tulajdonképpen ez történik, amikor az ember nem fogadja el Isten ajánlatát, Isten ajándékát, ugye, hogy én megbocsátok neked, én elfogadlak, és te vagy az én gyermekem.
0: De ezzel ellentétben, aki megvallja és elhagyja a vétkét, irgalmat nyer. Mit jelent ez az irgalom? Miért fontos, hogy a vétkeinket elhagyjuk, megszabaduljunk tőlük?
1: Én úgy gondolom, hogy a megvallás tulajdonképpen megtöri az önigazultságot. Ez történik. És hogyha tényleg az ember elhagyja az ő bűneit, akkor egy nagy és szép változás történik az ő életében. Nem elég beszélni. Ugye a változásról nem elég beszélni csak a megvallásról, hanem én úgy gondolom, és ez egy fontos gondolat, és alá szeretném húzni, hogy irányt kell változtatni. Hogyha nem változik az irány, hogyha nem váltunk irányt, akkor sajnos az csak egy szép beszéd, egy szép gondolat, de nem történik konkrétan semmi a mi életünkben. És olyan szépen mondja János, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz. Tehát a Jóisten alig várja, hogy ő megbocsásson. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy ott az ajta előtt áll és zörget. Nem azért, hogy rosszat gondoljon ránk, vagy rosszat mondjon nekünk, vagy megfedjen, vagy mit tudom. Azért jön, hogy vacsoráljon, azért jön, hogy beszélgessen velünk, hogy bátorítson bennünket. És én erre gondolok, hogy ha megvalljuk bűneinket, és elhagyjuk azokat, akkor tényleg tudunk örülni, és akkor tudunk élni igazából.
0: De mikor őszinte egy fiatal vagy egy ember ebben a folyamatban önmagával kapcsolatosan? Ugyebár, hogyha bűneink vannak, akkor szeretjük dédelgetni önmagunkat, vagy sajnáltatni önmagunkat, vagy találni kifogásokat, de hogy így jutottam oda, és más a hibás, és... hogyha így egy első lépést kellene megfogalmazni, vagy egy lépésrendszert arra, hogy hogyan kerüljön ki valaki ebből az állapotból, és ne hazudjon állandóan önmagának, mert szükséges az őszinteség ahhoz, hogy kikerüljön ebből a helyzetből, akkor milyen lépéseket tanácsolnál?
1: Az első és a legfontosabb lépés az, hogy egy önvizsgálatot tartson. Tehát, hogyha nem tartunk egy önvizsgálatot, akkor... nem is érezzük, hogy szükségünk van egy változásra. Hogyha egy picit a saját életünkben nézünk, és nem mindig a másik életébe, hogy mit csinál és hogy cselekszi a dolgokat, akkor a következő lépés, ugye, hogy legyünk őszinték. Uram, Istenem, elkövettem ezt a bűnt, tudom, biztos vagyok benne, tudom, hogy téved és hogy nem helyes. És persze ezután konkrét döntésekre van szükségünk. Hozzuk meg azt a döntést, Uram, ha megtörtént, és tudom, hogy te segítség vagy, és itt vagy mellettem, és tudsz segíteni rajtam, akkor igen, ezt a döntést hozom az én életemben. És hogyha meghoztam azt a döntést, hogy igen, jó irányba szeretnék haladni, menni, utána szükségem van kitartásra is. Mert... nem lesz könnyű jó irányba menni, haladni egy olyan világba, ahol minden saroknál ugye inkább a gonoszt hallom, vagy a gonoszról hallom a gondolatokat. Persze, még hozzátenni két nagyon fontos dolgot ide. Szükségünk van alázatra, és szükségünk van imára. Hogyha ott van az ima is, ugye, és kérjük a Jóistent, és térdet hajtunk, és azt mondjuk, Urunk, tévedtünk, szükségünk van a te segedelmedre, a te segítségedre, akkor igen, lesz egy változás a mi életünkben.
0: Fontosnak tartod, hogy ebben a folyamatban bevonjunk valakit, olyan értelemben, hogy segítsen rajtunk, hogy megtörténjen ez a változás, hogy tartson minket ezen az úton, amin elhatároltuk magunkat? Egy lelki pásztorról lévén szó, vagy egy barátról, mondjuk egy fiatal életében.
1: Ami nagyon érdekes, és Izrael népében is történt, azok, akik vétkeztek, akik tévedtek, ugye, akik hibáztak azok életükben, Isten bátorította, hogy nem otthon kérjenek bocsánatot, hanem menjenek a templomhoz, ugye, és vigyék az állatot, és ott kérjenek bocsánatot, ott Isten előtt és az emberek előtt. Persze, hogyha valakiben megbízunk, és tudjuk azt, hogy ő jó irányba tanácsol, és jó tanácsokat ad nekünk, akkor persze nagyon jó együtt imádkozni. Tulajdonképpen ezzel a céllal hagyta Isten az egyházat is, a gyülekezetet, ugye, hogy menjünk oda, és egymást bátorítsuk, hogy igen, hogy győzzünk, hogy haladjunk, hogy tudjunk bármilyen kis közösség, egy, kettő, három ember, aki összegyűl és imádkozik, gondolom, hogy nagyon jó dolog ez.
0: Foglalkozunk a 15-től a 18-ig terjedő versekkel, ez újból a vezetőről beszél, és így egy néhány kérdés erejéig még foglalkozhatunk ezzel a témával. Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen. Nagy az elnyomás az értelemben szűkölködő fejedelem alatt, de aki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait. Az ember, akit vérontás terhel, meneküljön egészen haláláig, senki se támogassa őt. Aki fedhetetlenül jár, megmenekül, aki pedig hamis úton jár, egyszer csak elesik. Elég erősen fogalmaz ez a szakasz, ige szakasz. Miért ilyen erősen fogalmaz a gonosz uralkodóról. Miért így írja körül ez a néhány vers?
1: Tudod miért? Mert a hatalom felnagyítja a jellemet. Amikor meg akarod tudni, hogy valaki milyen és milyen jelleme van, adj neki hatalmat, és ott kiderül, hogy milyen ember, miről szól az ő jelleme. Tudjuk azt, hogy ami kicsiben hiba, ugye, a nagyban az pusztítás. És tudjuk, hogy a gonosz, vagy a gonosz uralkodó, mert azt valaki felülről ugye vezeti. Tehát nem csak egy ember dönt és határoz itt meg amott. Tehát két lehetőség van. Vagy megengedem Istennek, hogy ő befolyásoljon és ő vezessen, vagy megengedem a gonosznak, hogy ő vezessen sátánnak, és akkor az ő elveit, az ő gondolatait továbbadom a népnek. De itt úgy látjuk, hogy a gonosz uralkodó, és a Biblia ezt leírja, hogy az, hogyha a vezető is gonosz, akkor nem segít a népen, hanem rombolja. Félelmet kelt, és kizsákmányol mindent, ami jó, és ami megvan ott a társadalomban, vagy abban a nemzetben.
0: Az veszélyes, hogyha egy vezető azzal a jelen tulajdonsággal rendelkezik, hogy kapsi.
1: Hú, hát igen, és nagy igent mondok itt, mert a döntéseit nem az igazság, hanem a haszon irányítja. És amikor a haszon irányítja az én döntéseimet, akkor igazságtalansághoz és bukáshoz vezet. És persze a kapzsi, ha nem is tűnik olyan nagy-nagy bűnnek, de olyan irányba vezethet bennünket, hogy el se képzelhetjük. És csak egy célunk van, hogy ez legyen, az legyen, meg még az, még be tudjam pipálni ezt is, amazt is, de nem érdekel, hogy mi történik az ember életében, az ember szívében, nem érdekel, hogy milyen módszerek által jutok oda, de én meg akarom valósítani azt a célomat.
0: A 18. versben azt olvassuk, hogy aki fedhetetlenül jár, az megmenekül. Nem nagyon használjuk ezt a kifejezést, vagy legalábbis mi fiatalok, hogy fedhetetlenség. Mit jelent fedhetetlenül járni?
1: Egyszerűen, vagy mondjam a mai nyelvezeten, az azt jelenteni, hogy egy egységes élet. Vagyis, amit gondol,

0: tulajdonképpen az, annak tiszta szíve. Az, amit mond, vagy ahogy mondja azt a dolgot, úgy is cselekszi. És ez a szép, mert Isten ilyen módon próbál bennünket vezetni. És a vezetőkre is vonatkozik, és azt mondja, hogy ha nem vagytok őszinték, ne aggódjatok, lehet, hogy az embereket be tudjátok csapni. Vagy kétszínűek lehettek, de Istent soha. És ezért érdemes odafigyelni, mert nagy következtetések, vagy nagy gondokba vezethetjük a népet, hogyha nem azok vagyunk, akik valljuk.
1: Felírnám akkor a listára a fedhetetlenséget, az őszinteséget, de hogyha még volnának jelen tulajdonságok, ami az igaz vezetőt írják körül, akkor mit tennél fel még erre a listára?
0: Sok lenne, és a Biblia olyan szépen felvázolja. Az első gondolom, hogy és a legfontosabb az Isten félelem. Tehát, hogyha valaki Istent féli, az azt jelenti, hogy az igazságban jár. Tehát nem akar becsapni senkit, őszinte, ugye. Gondolom, hogy szüksége van egy ilyen vezetőnek, ugye, bölcsességre is. Szüksége van alázatra is. És hogyha egy vezető nem tud alázatosan vagy alázatban beszélni és viselkedni, akkor gondolom, hogy ott is egy nagy gond van. Persze önzetlenség, ez is nagyon fontos. Akkor igazságosság, és még lehetne folytatni, de még azt is hozzátenném, hogy nagyon érdemes odafigyelni, hogy legyen szolgáló lelkülete. Tehát szeresse azokat, akiket szolgál, akiket vezeti. Mert hogyha csak azért vezető, mert ő ugye ezt ki akarta pipázni, hogy legyen ő is valaki ebben az életben, akkor az egyenlő nullával.
1: Aztán a továbbiakban folytatja a 28. fejezet a szegénység-gazdagság témáját. Nekem mindig azért olyan nehéz megérteni a példabeszédek könyvét, mert egyik témáról ugrik át a másikra, aztán visszatér arra, amiről előzőleg beszélt, és így megszakad a fonal, és teljesen elvesztem azt, hogy mit akar akkor végül is üzenni számomra ez a könyv, vagy ez a fejezet.
0: Csak meg kell említse a szegényt is, a gazdagot megemlített, akkor ott így van a szegény is.
1: Úgyhogy most visszatérünk a szegényre, és úgy ír róla, hogy aki műveli a földjét, jól lakik kenyérrel, de aki hiába valóságok után futkos, annak szegénység jut. A hűséges ember bővölködik áldásokban, de aki hirtelen akar meggazdagodni, az nem marad büntetlen. Nem jó a személyválogatás, mert még egy falat kenyérért is vétkezhet az ember. Ez szerintem egy mély része ennek az ige szakasznak. Vagyonszerzésre siet a kapzsi szemű ember, akiről az előbb is beszéltünk, és nem veszi észre, hogy ínségre jut. Első kérdés itt a szakasz kapcsán, miért vezet szegénységhez a haszontalan dolgoknak a hajszolása?
0: Mert szétszórja a fókuszt. Nincs gyümölcs, nem tudjuk, hogy mire összpontosítsuk. Elveszítjük az időt, ugye az energiát, és nem tudjuk, mi a valódi érték. Mit szeretnénk megvalósítani, hogyan, milyen módon értsük meg ugye ezt az Isten beavatkozását a mi életünkben, mert sokszor azt mondjuk, hogy a szerencsétlen, ugye a szegény, azt még Isten se tartsa szem előtt, vagy nem érdekli az ő sorsa. A gazdag, ott sok áldás Isten részéről, és az érdemes ugye a dicséretre. De a szegényt a Biblia mindig valahogy mellé áll. Isten próbálja ugye a szegényt is valahogy serkenteni, valahogy bátorítani, hogy ő is legyen valaki. De persze meg van említve a negatív része is, tehát aki nem úgy cselekszi, hogy Isten elvárja, vagy hogy Isten parancsolja a dolgokat, akkor abból szegény lesz, vagy nagy szegény lesz.
1: Most így röviden eszembe jut egy másik kérdés is. Említetted a fókuszt. Szerinted ez ember egyszerre az életben, vagy egy életszakaszban, nem tudom én, 6 hónapnak a leforgása alatt, egyszerre hány labdát tud a levegőben tartani? Hány dologra tud fókuszálni?
0: Jó kérdés, nagyon jó kérdés. Tudod, hogy van, Reni? Ez

0: Attól függ. Attól függ. Tehát, hogyha én szerettek valamit, és eltervezek valamit, ezt meg szeretném valósítani, és persze Isten segítségét is kérem, az meg is fog valósulni, és Isten akarata szerint van. Tehát lehet 1, 2, 3, 10 labda is, ugye, egyszerre, és vannak olyan dolgok, amire nem is gondolok, hogy meg tudnám valósítani Isten kegyelme és segítség által. De hogyha mindig csak arra összpontosítok, amit, vagy arra fókuszálok, amit én tudok megvalósítani, megtörténhet, csak egy labdát tudok tartani a két kezemmel, ugye, mert ennyit tudok. De hogyha Istenre és Istent kérem segítségül, akkor lehet, hogy 10 labdát is egyszerre tudok tartani egy kézben.
1: Talán a következő kérdés is válaszol erre, mert az ige említ egy hűséges embert. A hűséges ember bővölködik áldásokban. Mit jelent hűséges embernek lenni? Itt az Istenhez való hűségre utal az ige.
0: Úgy gondolom, hogy Isten hűségére is, mert a Biblia azt mondja, hogyha valaki hűséges Istenhez, és szereti a jó atyát, ugye, hogyan lehet azt látni? Hát úgy, hogy ha gyakorolja az embertársaival kapcsolatban, vagy ugye, közöttük, amikor közöttük jár, hogy viselkedik, az tulajdonképpen elárulja, hogy milyen kapcsolata, vagy milyen szövetségben, vagy milyen jól ismeri a jó atyát. Na most ez a hűség érvényes, ugye, a családban is, érvényes a társadalomban is, érvényes Istennel való kapcsolatunkban is. Tehát nem változik. Aki Istennel, vagy Istennel szemben hűséges, ott az fog látszani a társadalomban is, munkahelyen is, családban is, így tovább. Persze, gyarlók vagyunk, és megtörténik, hogy tévedünk. De a mi célunk az, hogy igen, hűséges emberek legyünk. És mit jelent ez tulajdonképpen? Nem egy olyan valami, vagy valaki, hogy kiírom ide ugye a homlokomra, én hűséges ember vagyok. Nem, ez nem látványos, hanem következetes. Ez egy következetes élet. És gondolom, hogy a hűség hosszú távon az terem gyümölcsöt. Fogják tudni még az állatok is, hogy hűséges vagyok, vagy nem. Hogy szeretek valakit, vagy nem. Vagy megtenném ezt a bizonyos dolgot valakiért, vagy nem. És gondolom, hogy a hűség szinonima, vagy hozzátartozik a kitartás is, ugye? Kitartó vagyok, vagy nem? Kitartok a bizonyos dolog mellett, vagy nem? És a legfontosabb, mint konklúzió itt azt mondanám, hogy ha Istenhez, vagy Istennel való hűségem az valódi és igaz, akkor a többiek magától működnek.
1: Folytatásban ebben az igeversben azt mondja, hogy a hűséges emberrel szemben, aki hirtelen akar meggazdagodni, az nem marad büntetlen. És akkor itt felmerül a kérdés, hogy miért okoz az egy veszélyt, hogyha valaki hirtelen szeretne nagy gazdagságra szert tenni?
0: A kérdés miért szeretne? Hogy segítse az embertársait, hogy jól érezze magát, hogy büszke legyen, hogy tudjon dicsekedni a más emberek előtt. Miért szeretne valaki meggazdagodni? Mert hogyha olvassuk a Bibliát, és például Jobb pátriárkára gondolunk, ő nem volt szegény, egy nagyon gazdag ember volt. De ha olvassuk a Szentírást, ugye észrevehetjük azt, hogy ő az ő vagyonát, ugye, vagy az ő vagyona által szolgált mindazok részére, akik körül voltak mellette. Ugye a szolgái is jól érezték magukat, az embertársai is, a szegényeket is támogatta, a vakokat is, sántákat is, tehát mindenki mellett ott volt, azért, mert ha Isten megáldotta. Ő nem dicsekedett a vagyonával, hanem tulajdonképpen azt akarta, hogy azt a többi emberek áldására tudja azt használni. A gyors meggazdagodás ára sokszor a kompromisszum. Nem mindig, de Van, amikor ez is megtörténik. És ez a kompromisszum tulajdonképpen magába tartalmazza a bűnt is. És hogyha én hamar akarok meggazdagodni, nem Isten elveit követem, hanem itt lehet egy kicsit hazudni, itt lehet egy kicsit lopni is, ugye? De csak most, holnap már nem, csak ma. Akkor mi fog történni? Hát az fog történni, hogy a kisebb kompromisszum, nagyobb kompromisszum, ugye ilyen meg olyan, és akkor a bűn bejön az én életemben, és lassan-lassan nem is veszem észre, hogy ott van, és nem is akarom kiűzni azt az én életemből. És ez a nagy hátránya is, mondjuk nagy átka a gyors meggazdagodásnak.
1: Foglalkozik még ez a fejezet a szülővel való kapcsolattal is, és ez az utolsó részekben található. Foglalkozunk talán ezzel, mert már előre haladt az időnk is. Azt írja a 23-tól a 27-ig terjedő versekben a 28. fejezet, hogy aki megfeddi az embert, az végül kedvesebb lesz, mint a sima nyelvű, aki megrabolja apját és anyját, és ezt mondja, nem bűnez, cinkosa a gonosztevőnek. A telhetetlen lélek viszályt szít, aki pedig bízik az Úrban, megerősödik. Aki magában bízik, az bolond, aki pedig bölcsen él, megmenekül. Aki ad a szegénynek, az nem szenved szükséget, aki azonban elfordítja róla szemét, megsokasodik rajta az átok. Ha fölemelkednek az istentelenek, elrejtőzik az ember, de mikor azok elvesznek, gyarapodnak az igazak. Így is indul ez az ige szakasz a szülőkkel való kapcsolatról, hogy aki megrabolja apját és anyját, és azt mondja, nem bűnez, cinkosa a gonosztevőnek. Valahogy, mintha folytatódik ez a téma, a gazdagságnak a témája, és felmerül így első kérdésként, hogy mit próbál tanítani ez a rész a szülők tiszteletéről, a feddésről?
0: Hát általában az igazság, ugye elmondhatjuk ezt, hogy az fáj. Ha valaki elmondja az igazat, van, amikor zavar. De ugye az igazság az gyógyíthat is, és gyógyít is. Isten, amikor elmondja nekünk az igazságot, olyan céllal mondja el, hogy ő szeretne gyógyítani bennünket. Persze a hízelgés kellemes, és meg van itt említve, de az rombol. A feddés épít. Nem kellemes, de amikor valaki elmondja nekünk, hogy nézd meg, főleg a szülők, vagy jó barátok, ugye elmondják őszintén, nézd meg, itt lehetne egy kicsit javítani, vagy itt jó lenne másképpen csinálni a dolgokat, lehet, hogy nem esik jól. De lehet, hogy nagyon fontos, hogyha azt elfogadjuk, és azon gondolkodunk, mert az egy jó változást hozhat a mi életünkben. Na most, ami illeti a szülőket, van egy parancs. Az 5. parancsolat azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Isten tudta és tudja, hogy a szülők általában hívő szülők jó irányba szeretnék vezetni az ő gyermekeiket. De persze van kivétel is. És hogyha igen, így történik, akkor persze érdemes azokat tisztelni. Mert tulajdonképpen Isten azt mondja, a szülőkben láthatjuk, vagy érezhetjük, vagy tapasztalhatjuk a jó Istent. Tehát az édesanyja, az édesapa által közelebb juthatunk Istenhez, vagy jobban meg tudjuk érteni, hogy milyen a mi Istenünk. Úgyhogy, hogyha szüleinket tiszteljük, akkor Istent is tiszteljük, és hogyha Istent tiszteljük, akkor fogjuk tisztelni a mi szüleinket is.
1: Isten mit ígér azoknak, akik segítik a szegényeket ezáltal az ige szakasz által is?
0: Nagyon érdekes ez a gondolat. Ez nem csak anyagiakról szól, mert Isten azt mondja, hogy itt lelki gazdagság is van. Mindazok, akik segítenek a szegényeken, Isten tulajdonképpen gondot visel nem csak azokról, akik segítenek, hanem azokon is, vagy azok életében is, akiken segítenek. És ez dupla áldás, mert én először elismerem azt, és elmondom, és elfogadom azt, hogy Isten adta azt, amivel rendelkezek, és én szeretettel oda ajándékozom a többieknek is, de ez lelki áldást is, vagy lelki áldással is jár. És olyan szépen elmondja, ugyancsak a példabeszédek könyvében, aki könyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön. Hát tulajdonképpen nekünk nincsen semmink, se életünk semmi, de azt mondja itt az ige, hogy aki könyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön. Ez egy nagyon-nagyon fantasztikus és szép gondolat.
1: Nem, mintha az Úrnak szüksége lenne erre, inkább
0: így
1: az
0: van,
1: embernek van szüksége, hogy ez megtörténjen vele.
0: Elsősorban nekem,
1: igen.
0: Mert úgy gondolom, hogy a másiknak van szüksége az én, ugye, mit tudom én, ruha, vagy élelmiszer, vagy mivel tudok én segíteni, de tulajdonképpen nekem van, ez is egy teszt, ugye, ahogy már említetted, hogy ha Isten megáldott, akkor mit teszek, vagy mit cselekszek azzal, amit ő adott.
1: Személyes tanulmányozásra, vagy elmélkedésre melyik igeverset választanád azokból, amiket elemeztünk, vagy azokból is akár, amire nem tértünk rá részletesebben?
0: Nekem nagyon-nagyon tetszik a 13. vers. Aki elfedezi övétkét, nem lesz jó dolga. Aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Itt bűnvallomásról, kegyelemről, és úgy gondolom, hogy megtérésről is szó van.
1: A mindennapi életben szerinted az ma elhangzott igeversek közül melyik lenne az, ami erősen inspirálhat bennünket arra, hogy egy döntést, egy konkrét döntést hozzunk meg az életben?
0: Minden egyes szöveg szép és fontos, de úgy gondolom, hogy ha Istenre gondolunk, és az ő szentségére, és utána magunkra is gondolunk, vagy magunkra is nézünk, és látjuk ott a sok bűnt, látjuk ott a hibát, olyan szép, mert Isten azt mondja, hogy én meg szeretném tisztítani a te életedet. Nem azért, hogy én dicsekedjek ezzel, nem azért, hogy egy örök életet tudjak biztosítani neked. Lehet, hogy nehéz egy ilyen gyors világban, felgyorsult világban elcsendesedni, félretenni egy kis időt, és Istenre gondolni, de úgy hiszem, hogy ha tiszta szívű emberek szeretnénk lenni, akkor igen, keressük a Jóistent naponta. És ő megsegít, hogy becsületeseknek maradjunk, nem csak ma, holnap is, és holnap után is, minden nap.
1: Hogyha egy mondatban, vagy röviden kellene összefoglald a 28. fejezetet, és ennek tanítását, akkor hogyan fogalmaznál?
0: Hát úgy gondolom, hogy a jellem fontosabb, mint a siker. És az Istennel való kapcsolat határozza meg az ember sorsát. Ha tényleg szeretnék valamit megvalósítani ebben az életben, akkor az a jellem. Mert a Szentírás is nagyon szépen leírja ezt, hogy egyetlen egy dolgot, egyetlen egy valamit vihetünk magunkkal a mennyországban, és az nem se barátunk, se gyermekünk, se családunk, se így tovább, hanem a mi jellemünk.
1: Legyen ez a gondolat számunkra útravaló a mindennapi életben, és mindaz a sok gondolat, amit még megosztottál velünk ma. Köszönöm szépen, hogy segítettél megérteni jobban, hogy mit szeretne üzenni számunkra a 28. fejezet, és amennyiben jól éreztette is magad itt a stúdióban, egy nagyon nagy szeretettel visszavárlak legközelebb is.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm önöknek, köszönöm nektek, hogy figyelemmel követtétek a mai adást. Ebben az adásban ifjúsági témát vettünk elő, és a példabeszédek könyvét tanulmányoztuk tovább. Hogyha érdekel benneteket az, hogy milyen egyéb fontos gondolatokat rejteget ennek a könyvnek a tartalma, Akkor szeretettel meghívlak titeket, hogy vegyetek részt legközelebb is a Reménysugár adásában, csatlakozzatok, nézzétek, és tanulmányozatok velünk közösen, hiszen legközelebb a 29. fejezetre térünk rá. Mindaddig én minden jót és Isten áldását kívánom a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök ma mindazokat, akik újból eljöttek, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Biblia ABC-jét, a Biblia alaptanítását. Foglalkozzunk azokkal az igazságokkal, amelyeket a Szentírásban Isten meghagyott számunkra, amelyek a valóságban nem más, mint drága gyöngyök, reflektorok, világító testek, amelyek megvilágosítják mindannyiunk számára a mennybe vezető utat. Amíg múlt alkalommal az imáról, az Istennel való beszélgetésről tanulmányoztunk, ma egy másik nagyon fontos témakör áll előttünk, ez pedig Isten 10 parancsolata. Az egész Szentírást Istentől ihletett emberek írták, a Szentlélek volt az, aki vezette a gondolatait, a Biblia íróinak gondolatát. Tanultunk arról, hogy Isten hogyan szólt rajtuk keresztül minden emberhez. Azonban a Szentírásban a 10 parancsolat az egy egyedülálló, mert azt nem bízta őszinte istenfélő emberekre, hanem ő maga vette a két kőtáblát, és így találjuk feljegyezve a Mózes második könyvének a 31. részében, és a 31. résznek a 18. versében szeretném szó szerint idézni ezeket a szavakat. Mikor pedig elvégezte vele való beszédét, tehát Isten Mózessel a Sínai hegyen, által adta Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ezek szerint a Szentírásban a legszentebb, ami létezik, az a 10 parancsolat, és mi ma a 10 parancsolatot szeretnénk Isten segítségével tanulmányozni. Mindjárt a bevezetőben szeretném elmondani azt, hogy a keresztény köztudatban kétféle 10 parancsolat forog közkézen. Az, ami a Szentírásban van megírva, amit Isten a saját ujjával írt le, ez kevésbé ismert, és a második úgynevezett Isten 10 parancsolat, amelyen emberek bizonyos változtatást vittek véghez. Amint majd látni fogjuk, a második parancsolatot a kereszténység a századok során teljesen kitörölte, a negyediket átírta, másként fogalmazta meg, mint ahogy a Bibliában Isten leírta, és hogy meglegyen a 10, mivel a másodikat szám szerint kivették, így a 10-ből 2 szerkesztett az ember, és ezt az emberek által megváltoztatott 10 parancsolatot ismeri a keresztény ember inkább. Azonban természetes, mint minden egyes más alkalommal, mi ma is ezt szeretnénk tenni, hogy lássuk az Isten 10 parancsolatát. És ezt találjuk feljegyezve Mózes második könyvének 20. részében, a 2-tól a 17. terjedő versekben. Először szeretném röviden átgondolni mindegyik parancsolatot, majd utána pedig sok a 10 parancsolathoz kötődő, fontos tudnivalót olvasunk a Szentírásból. Így olvasom az első parancsolatot. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Egy nagyon fontos dolgot hadd hangsúlyozzak. Itt először is Isten bemutatkozik, és elmondja azt, hogy én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos kijelentés, a te Istened. Maga ez a kijelentés, hogy én az Úr, a te Istened vagyok, ez arra utal, hogy Isten számára nincs múlt, és nincs jövő. Ő mindig az örök jelenben él. Amikor Jézus Krisztus itt élt a földön, János evangélium a 8. részében, az 50-től az 56. terjedő versekben találjuk feljegyezve azt, hogy Jézus Krisztus beszélget a zsidókkal, és azt mondja Jézus Krisztus, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Zsidók megdöbbennek, és azt mondják, még 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot, aki 2000 évvel ezelőtt élt. És amikor a zsidók megértették, hogy Jézus Krisztus ezt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, azt olvassuk tovább ott az evangéliumban, hogy köveket ragadtak és meg akarták kövezni Jézust. Vajon miért? Azért, mert ez a kifejezés, ez a szó, hogy vagyok, ez Istennek egyik neve. Amikor Isten elhívta Mózest, hogy vezesse ki Izrael népét az egyiptomi fogságból, és megkérdezte Mózes Istentől, ha megkérdezi a nép tőlem, hogy ki az, aki küldött engem, mit mondjak? És Isten azt mondja, hogy a vagyok. A vagyok küldött téged. És ezzel kezdődik a 10 parancsolat. Én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos szó a te istened, nem a ti istenetek. 11-szer találjuk ezt a kifejezést, hogy te istened. Ez azt jelenti, hogy Isten minden emberrel, függetlenül, hogy több mint 6 milliárdan élünk már a Földön, személyes kapcsolatot akar teremteni Isten. És azt mondja, hogy én nem a ti istenetek vagyok, hanem azt mondja, én a te istened vagyok. Majd utána még egy nagyon fontos dolog, aki kihoztalak téged Egyiptom földéből és a szolgálatházából. Isten úgy mutatkozik be, mint egy szabadító Isten. Ott, amikor a 10 parancsolatot kihirdette Isten a zsidó népnek, akkor azt mondja, hogy én benneteket kivezettek az egyiptomi fogságból. De ahogy Isten őket kivezette a rabszolgaság országából, ugyanúgy Isten szeretne bennünket megszabadítani a bűn rabszolgaságából. És mint egy szabadító Isten mutatkozik meg, és azt mondja el mindjárt az első parancsolatban a bemutatkozás után, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ezzel Isten azt mondja, hogy én az első helyet szeretném elfoglalni életetekben. És kedveseim, az első dolog, amit szeretnék nyomba hangsúlyozni az első parancsolatból, az ez. Tegyük fel magunknak a kérdést, hanyadik helyen áll Isten számunkra az életben? Első, ötödik, huszadik, vagy ki tudja, hogy hanyadik? Ha szeretjük az Istent, akkor akár hanyadik helyen állt eddig életünkben ő, tegyük őt az első helyre, mert csak akkor leszünk képesek megtartani az első parancsolatot, és nem csak az elsőt, hanem mind a 10-et. Mert ha az első parancsolatot betartjuk, akkor Isten adni fog nekünk erőt arra, hogy megtartsuk a többit is. Mert itt azt mondja el, hogy ha ti engemet az első helyre tesztek, akkor én majd gondot viselek rólatok. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak kijelentésére, mikor a Földön volt. Keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Hanyadik helyre tegyük az Isten országának a keresését? Az első helyre. És ha oda tesszük azt, akkor először Isten tesszük az első helyre. És hogyha Isten áll életünkben az első helyen, akkor mindenben ő segítségünkre lesz, hogy mi teljes szívből szolgáljuk és szeressük őt. Azonban vessünk fel még egy kérdést. Mi az idegen Isten? Egy mondatban válaszolok, mivel a 10 parancsolatot röviden szeretném átgondolni, áttekinteni ebben a sorozatban. Minden idegen Isten, amit jobban szeretünk Istennél. Lehet az gyermek, szülő, férj, feleség, autó, vagyon, pénz, akármi, amit jobban szeretünk Istennél, az számunkra bálvány, vagyis idegen Isten. És már is elérkeztünk a következő, a második parancsolathoz, amelyet, ahogy említettem, az egyház évszázadok során kitörölt, megsemmisített, teljesen ismeretlenné vált a keresztény ember számára, de olvasom a Szentírásból, is így hangzik. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, Féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Három nagyon fontos dolgot találunk ebben a parancsolatban. Először is találunk három tiltást. Elmondja Isten, mivel ti engemet az első helyre tettetek életetekben, ezért természetes az, hogy nem fogtok semmilyen Isten képet vagy szobrot készíteni, ami előtt leborultok, vagy amelyik leborulva imádtok. Nagyon figyelemre méltó ez a háromas tilalom, és azt mondja, ne imádd, ne tiszteld, és azt is elmondja, hogy ne csinálj. Tehát akkor sorrendbe véve, ne készíts hamis isteneket, bálványokat, ne tiszteld azokat, és ne imádd azokat. Sokszor emberek azt mondják, hogy hát mi csak magunk elé képzeljük azt, aki le van festve, vagy akit ábrázol a szobor. Azonban vessünk fel egy kérdést. Vajon látta valaki azt, hogy nézett ki Jézus Krisztus azok közül, akik lefestették őt? Vegyünk egy nagyon egyszerű történetet. Amikor a híres festő készítette az utolsó vacsora képet, amely közismert, úgy gondolom, valamennyünk számára, készítette a képet hosszú-hosszú éveken keresztül, 18 éven át. És már minden apostolra talált alanyt, modellt, amiről lefestette, például Tamást, Pétert, Jakabot, Jánost, Filipet, Bertalant, és így tovább, de még Júdást nem talált. És a városnak sikáteres, szegény negyedeit kereste fel este, kocsmákat, és ott talált egy zűrött alakot. És megkérte, eljönne-e ennyit és ennyit fizet neki az ő műtermébe, hogy lefesse róla egy arcot. Vállalta. És amikor bement és elkezdte a művész festeni a róla Júdást, és mondta is neki, hogy elkészült már az utolsó vacsora, és most még Júdást festi le róla. A modell, amíg ült, szeméből csorgott a könny. És a festő kérdezte, miért? De 18 évvel ezelőtt rólam festette le Jézus Krisztust. Azért, hogy én elzüllöttem, és most Júdást ábrázolom. Tehát sem Jézus Krisztust, sem az apostolokat, sem nagyon sokat senki nem lát. Például Szűz Máriáról se nincs semmilyen kép. Emberi elmének gyümölcse, emberi művészi alkotás. De ami lényeg ebben a parancsolatban az, hogy Isten azt mondja, hogy ne készítsünk. Miért? Mert csak az Istent is ember formára tudjuk lefesteni, és így az Isten kép lealacsonyul bennünk. Tehát ne készíts, utána ne tiszteld, ne tartsd, sehol sem. Ha már a készítése tiltva van, akkor egyértelmű, hogy ne is tegyünk semmi többet ezzel kapcsolatban. Majd utána azt mondja, hogy ne imádj, ne borulj le előtte. Csak gondoljunk a stációra. Itt látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy semmilyen faragott képet ne készítsünk. Miért? Egyetlen egy példát szeretnék hozni a Szentírásból a 115. Zsoltárban. Egy nagyon elgondolkodható kijelentés van leírva a 4.-től a 8. terjedő versekben. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólnak. Szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak. Orruk van, de nem szagulnak. Kezük van, de nem tapítanak. Lábuk van, de nem járnak. Nem szólnak az ő tolkukkal. Hasonlók legyen azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Óriási kijelentés. Nagyon érdemes elgondolkodni felette. Ha azt akarjuk, hogy az a bizonyos szent kép ne legyen ebben a szobában, ezen a falon, hanem a másik szobában, akkor át kell vinnünk. Ugyanez a helyzet a bálványokkal is. Fülük van, nem hallanak, hiába mondjuk nekik. Szemük van, de nem látnak. És amin nagyon szeretném, hogy mindannyian elgondolkodjunk, azt mondja, hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Mit hangsúlyoz a Szentírás? Milyenek a bálványok? Hol tárgyak? És mit mond Isten? Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, tehát halottak lelkileg, és mindazok, akik bíznak bennük. Azonban Isten még egy dolgot elmond, elmondja nekünk azt, miután beszél arról, hogy ne készítsünk semmit sem, s akár az égben levőkről, akár a földön levőkről, akár a vízben levőkről, tehát ne tegyük. És miért? Azt is elmondja. Mert én féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedik sziklen, akik engem gyűlölnek. Nekem fáj az, amikor ti emberek így viselkedtek. És én megbüntetem a szófogadatlanságot harmad és negyedik sziklen. A bűnnek következménye van. Miért? Mert hogyha a gyermekek látják azt, hogy a szüleik bálványt imádnak, és tisztelnek, és készítenek, hát a gyerek is azt fogja tenni. És ezért nem csak a mi bűnünkért vagyunk felelősek, hanem a gyermekeink bűnéért is. Ez az egyik. De van egy gyönyörű ígéret. De irgalmasságot, és ez a harmadik része is épp olyan fontos a második parancslatnak. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartsák. Kedveseim, melyiket válasszuk? Azt, hogy járunk a bűn útján, tiszteljük azokat a bálványokat, amelyekről Isten azt mondja, hogy ne tiszteljük, és ne készítsük, és ne boruljunk le előttük, és a bűn utolér bennünket, vagy pedig megtartsuk törvényét, mert ezzel fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy törvényét megtartjuk, és Isten irgalmas lesz irántunk az életben. Hiszem, hogy ezt fogjuk választani. Harmadik parancslatra térünk. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Általában emberek azt mondják erre a parancslatra, hogy én nem öltem, én nem loptam, én nem káromkodtam, nekem nincs bűnöm. Itt nem csak a káromkodásról van szó. Nem csak arról van szó, amikor a legarrogánsabb, legfeslettebb vagy súnya módon emlegeti az ember az Istennek a nevét. Nem. Például ide tartozik az is, hogy ja Istenem, és ezt elmondja egy-egy ember ki tudja hányszor naponta. Én nem tudom, hogy hogy éreznénk magunkat, családban élünk, és hogyha valakinek a neve Mária, talán az édesanyának, a családtagok 5-6 naponta elmondanak, hogy Mária, vagy a szomszédok azt mondják, hogy Mária, ezen kívül semmit nem mondanak. Tisztelettel ejtsük ki mindig az Istennek a nevét. Azonban ebbe a parancsolatba ezen kívül is nagyon sok minden beletartozik. Az Istennek a nevét hiába felneved. Én csak a sok közül egyetlen egy dolgot említek meg. Az az egyetlen egy dolog pedig a következő. A legájtatosabb szavak mögött nagyon sokszor gonosz szándék húzódik meg. Ez az egyik, másik. A legnagyobb bűnt egyházi emberek Isten nevében követték el. Itt nem csak a keresztes háborúkra és a mágiákra gondolok, hanem például arra, amikor emberek azt mondják, hogy ezt parancsolja az Isten. De az sehol nincs megírva a Bibliában. Istenre hivatkozunk, vagy hivatkoznak emberek, és Isten nevében szólnak azért, hogy a saját vagy az egyház tanításának tekintélyt adjanak. És az emberek, akik hallgatják, úgy fogadják, mint hogyha Istentől volna. Ez is a hiába való felvétele az Istennek. A legkeményebben megkáromolása az Isten nevének. Negyedik parancsolat következik. Negyedik parancsolat, a leghosszabb parancsolat az 10 parancsolatból, így hangzik. megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteled azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovik. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Mivel a következő előadásban részben fogunk foglalkozni a szombattal, itt most csak röviden fogunk néhány fontos dolgot megemlíteni. Az első így kezdődik, így vezeti be a szombat ünnepléséről szóló rendelkezését Isten a 10 parancsolatban, hogy emlékezzél meg a szombatról. Ez egy nagyon fontos szó. Emlékezzél meg a szombatról, hogy azt megszenteljed. Nem csak, hogy megünneped, megszenteljed. Maga ez a szó, hogy emlékezzél meg, arra oktat bennünket, hogy úgy tervezzük a heti munkánkat, hogy a munka dandárja, munka oroszlán része, a súlyosabb része, amennyire lehet az a hétnek az első felé legyen. Miért? Hogy ne holtfáradtan kezdjük el a szombatot. Igaz, hogy az fizikai megnyugvásnak is adatot. Azonban itt azt mondja el nekünk, hogy emlékezzünk meg, tervezzük úgy, ne péntekre hagyjuk a legtöbb munkát. Ez az egyik dolog. A másik, szenteljük meg. A megszentelni a szombatot annyit jelent, hogy szenteljük oda magunkat Istennek. Az a nap nem a miénk. Ő az Istené volt, Isten nekünk adta, és mi úgy adjuk vissza Istennek a szombatot, hogy megünnepeljük. Következő adásban lesz erről szó, a részletesen, hogy hogyan lehet megünnepelni. Hogyan tanít bennünket Isten arra. Ez az első fontos dolog. A másik, úgy oszd be munkádat. Ugye a 9. versben arról van szó, hat napon át munkálkodj el, és végezd minden dolgodat. Légy bölcs a munka beosztásodban. Utána a 10. versben, a 10 parancsolatban, 10 parancsolat 4. rendelkezésében még egy nagyon fontos dolgot tár elénk Isten. Sokszor emberek azt mondják, hogy ugyan kérem, szombat, hát az zsidó szombat. Nézzük csak meg, mit mond a Szentírásban, mit mond a 10 parancsolatban Isten nekünk. 10. verset olvasom. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Kié a szombat? A zsidóké? Nem. Akkor kié? Az Istené. És Isten annyira szeretett bennünket a teremtéstől fogva, hogy a szombatot is nekünk adta. Hát, kedveseim, milyen csodálatos Istenünk van, és milyen szerető Istenünk nekünk. Azt mondja, az enyém a szombat. Ő jó maga is megünnepelte a szombatot a teremtés 7. napján, és akkor is áldotta meg. De itt azt mondja, hogy az Úrnak, a te Istenednek szombatja, és akkor ne végezz semmilyen munkát. Senki, aki a te kapuidon belül van, legyen a szolgád, vagy fiad, vagy lányod, vagy férjed, vagy feleséged, vagy barmod, vagy például traktorod ma, ne adjunk kölcsönt, szombaton dolgozzon vele más. Nyugodjon minden, ami a miénk. Ahogy egy másik helyen találjuk feljegyezve, hogy a szombati nyugodalom legyen minden ti lakhelyeteken. És hogy miért adta Isten a szombatot? Azért, mert a 10 parancsolat nem csak a földre érvényes, nem csak a föld lakósaira érvényes. A 10 parancsolat érvényes, majd később látni fogjuk, mindenki számára. Más bolygók lakójaira is. És itt azt mondja a 11. versben, mert hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovik. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Isten különösen hangsúlyozza azt, hogy mi emberek mire emlékezzünk akkor, amikor megünnepeljük a szombatot. Vagyis a szombat, mint olyan, a szombat igazsága, mire emlékeztet bennünket? A hatnapi teremtés igazságára, és arra, hogy Isten teremtett bennünket. Szeretnék itt elmondani egy fontos dolgot. Sátán mindig tervszerűen dolgozik, és nagyon hosszú lére engedi a dolgokat. Először megengedte, vagyis rászette az embereket arra, hogy töröljék ki a szombat igazságáról szóló negyedik parancsolatot azért, hogy ne azt a napot ünnepelje az emberiség, amelyet Isten adott, hanem egy másikat, amelyet ember adott, és hogy miután ezt elérte, az emberek tudatából ki legyen törölve az, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és most nem is ember teremtette. Ugye a fejlődéstan félretette ezt az igazságot, mert már félre volt éve különben is. De Isten ezt mondja, és ezt higgyük el, és próbáljuk ki az Istent, hogy mi kezdjük ünnepelni a szombatot, és meglátjuk azt, hogy semmi hátrányunk és semmi hiányunk nem lesz azért, mert megünnepeljük azt a napot, amelyet Isten ünnepnappal adott számunkra. 4 parancsolat volt felírva az első kőtáblára. Most a második kőtáblán levő 6 parancsolattal szeretnék foglalkozni, és így az 5. parancsolathoz értünk. Tiszteld atyadat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Csodálatos megfigyelni. Az első parancsolat, az első kőtáblán, ne legyenek néked idegen Istenéd én előttem. Engemet tegyetek az életetekben az első helyre. A második kőtáblán az első parancsolat, ami sorrendben az 5., de a második kőtáblán az első, tiszteld a te szüleidet. Miért lényeges ez? Miért áll az ember iránti kapcsolatokat meghatározó második kőtáblai 6 parancsolatnak az első helyén azt, hogy mi tiszteljük szüleinket? Azért, mert a szülők iránti tisztelet az Isten iránti tisztelet hőfoka és mértékegysége. Mert ha szeretjük embertársunkat, és a legközelebbi embertársunk a családon belül van, a szülők, ha szeretjük embertársunkat, akkor szeretjük Istent is. De ha nem szeretjük szüleinket, akkor Isten sem szeretjük. Ez a 2 elválaszthatatlan egymástól. Például János levelében, az első levél 4. rész 20. versében azt mondja, ha nem szeretjük azt, akit látunk. És kik azok? Hát először is a szülők. Utána embertársaink, testvéreink, rokonaink, ismerőseink. Ha nem szeretjük azt, akit látunk, hogyan szerethetjük azt, akit nem látunk? És ez igaz. Ez az első parancsolat ígérettel. Így olvassuk Efézusi levélben, mert azt mondja, hogy ha mi tiszteljük szüleinket, akkor hosszú ideig élünk azon a földön, amelyet az Úr, ami Istenünk, ad te néked. Találjuk itt, és Pál apostol pedig azt mondja, hogy ez ígéret. Isten megígérte azt, hogy az az ember fog örök életet kapni, aki tiszteli a szüleit. Mert az, aki tiszteli a szülőt, az tisztelni fogja Istent is, és ha valaki tiszteli Istent, akkor tiszteli fel a barátját is, mert ez a 2 elválaszthatatlan egymástól. A 6. parancsolat, ne ölj. Nagyon rövidek ezek a parancsolatok, de nagyon könnyen megjegyezhetők. Ne ölj kit? Általában az emberek, ugye, az előbb hivatkoztam rá, nem öltem, nem loptam, nem paráználkodtam, nem tettem ezt, nem tettem azt, én nem vagyok bűnös. Itt nem mondja azt, hogy kit nem szabad ölni. Nem szabad a másik embert ölni, de nem szabad magunkat sem ölni. Mi az, hogy magunkat ölni? Olyan táplálékot, ételt és italt fogyasztani, ami káros, amit Isten a Szentírásban megtilt, az bűn. Legalább ebben az időben, korunkban könnyű megérteni ezt, mert az orvostudomány nagyon sok mindent felfedezett. Tudjuk, hogy káros dolgok, mik a káros dolgok. És Isten egyszerűen azt mondja, hogy ha mi azt fogyasztjuk, akkor mi magunkat öljük. Legyen az koffein, vagy nikotin, vagy alkohol, vagy kábítószer, vagy akármi más, vagy pedig késsel, vagy szájjal való ölés. Mi az, hogy szájjal való ölés? Azt mondja, ennek az emberek olyan szúrós a nyelve. Tekintettel is lehet ölni. Hány és hány embert idő előtt elküldtek a sírba azért, mert csípős, szúrós szavakkal illették, és bánatot keltettek annak az embernek a szívében. Hetedik parancslat, ne paráználkodjál. Ne paráználkodjál. Ez nem csak a házasságban levőkre vonatkozik, minden emberre. Legyen az fiatal, középkorú vagy idős. Az, ami a házasságban Isten engedett, és amiért létrehozta a házasságot, az a házasságon kívül tilos. Azonban természetesen a törvényadó nagyon szépen magyarázta ezt, és majd később ki is fogunk erre térni. Nyolcadik parancslat, ne lopj. Ne lopd el másiknak a becsületét, ne lopd meg másnak a szívét, ne csapd be, ne ejtsd át. Legyél egyenes, legyél becsületes. Ne lopd a napot,

Vajon csak az tartozik bele, hogy rossz dolgokat híreztelek, terjesztek arról, aki engemet megsértett? Nem csak ez. Ez is. De nem csak ez. Ebbe beletartozik még az is, hogy én jó dolgokat mondok el embertársamról, de rossz indulatokkal. Mert végső soron Isten nem a szavak, nem a tettek alapján ítél meg bennünket, hanem az ő ítéleti, megítéléséhez hozzátartozik azt, hogy mi milyen indulatból szóltunk, vagy milyen indulatból tettünk, legyen az bármi más. Tehát itt szóba, egy szóval mondjunk igazat. Legyünk egyenes beszédűek, legyünk nyitottak, tiszta szívűek, igazmondóak. Mondjunk igazat, még ha az ég leszakadna akkor is. Vagy pedig legyünk hűségesek a 10 parancsolathoz, az isteni elvekhez úgy, mint a delejtjük a sarkokhoz. Imádkozzunk Istenhez, hogy a 10 parancsolatnak ne csak olvasói, hanem megtartói is legyünk. És az utolsó parancsolat, a 10. parancsolat, amit említettem az emlékedésünk elején, hogy két felé szakítottak azért, hogy szám szerint ki legyen a 10, mert a másodikat kitörölte a kereszténység a 10 parancsolatból. Így hangzik. Ne kívánt a te felebarátod házát, ne kívánt a te felebarátod feleségét, szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Nem könnyű ezt elérni. Nagyon sok ember megkívánja és megkívánta azt, ami a másé. Tragédiát mondok el. Dávid király megkívánta hadvezérének feleségét. És ez olyan messze ment el a király ebben az ő kívánságában. Nem csak azt, hogy feleségévé tette, hanem amikor az teherbe esett, akkor megölette a hadvezérét azért, hogy az ő bűne elsimuljon. Borzalmas dolgok. Emberek sok mindenre képesek. Gondoljunk embereket, akik rabolnak, akik gyilkolnak, akik betörnek, jelen időben is. Elveszik azt, ami a másé. Isten az utolsó parancsolattal a kívánságot is elénk teszi, és azt mondja, hogy ami nem a tiéd, és azt kívánod, az is a 10 parancsolat áthágásához tartozik. Amikor itt Dióhéjban láttuk a 10 parancsolatot, akkor szeretnék közelebbről és megismerkedni, mi minden tartozik még a 10 parancsolathoz. Azt találjuk feljegyezve Máté evangéliumában Jézus Krisztus kijelentése ez, a 22. részben, és a 22. résznek a 37-től a 40-ig terjedő versekben, hogy Jézus Krisztus így foglalja össze. Jézus pedig mondanékik, néki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlót ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, mert e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Sokszor emberek azt mondják, hogy ó, kérem, nincs 10, csak 2. Jézus Krisztus nem beszél 10 parancsolatról. Jézus Krisztus csak 2-ről. Szeresd az Istent és szeresd embertársadat. De azt szeretném feltenni, hogy miért írta Jézus Krisztus két kőtáblára. Tessék csak megfigyelni, ha szeretjük az Istent, az első kőtáblán levő 4 parancsolatot tartsuk meg. Ne legyenek néked idegen Istenéd, én előttem első. Második, ne csinálj faragott képet, ne tiszteld és ne imád. Harmadik, Istenek nevét hiába felneved. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy ezt megszenteljed. Ha szeretjük Istent, akkor azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk az első 4 parancsolatot. Ha szeretjük fel a barátodat, fel a barátunkat, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tégy, fel a barátod ellen, ne kívánd, ami a fel a barátodé. Hát egyértelműen, ha szeretjük fel a barátunkat, megtartjuk a második kőtáblán levő 6 parancsolatot. Jézus Krisztus nem törölte el semmit sem. Hogy valóban ez így van, ezzel majd később fogunk foglalkozni, azonban még arra szeretnék most mindjárt kitérni, hogy Isten a 10 parancsolatot

kapcsolatot, mint egy 2500 évvel a teremtés után adta két kőtáblára írva a sínai hegyen a zsidó népnek. A kérdés most a következő. Vajon a sínai hegy előtt, amikor még nem volt írott formában átadva a népnek a tíz parancsolat, voltak emberek, akik ismerték a tíz parancsolatot? Vagy talán még a teremtés előtt is létezett? Próbáljunk együtt gondolkodni, egy gyönyörű dolgot hadd mondjak el. A bűnnek a definícióját így találjuk feljegyezve János első levelében, hogy a törvény áthágása bűn. Tehát aki letapossa az Isten törvényét, az vétkezik. Ez a bűn. De kedveseim, hol kezdődött a bűn? Itt a földön? Ádám és Éva volt az első bűnös? Vagy már valaki bűnre csábította Ádámot és Évát? Ugye, hogy egyértelmű a válasz, hogy igen. Sátán lázadt fel a mennyben. Hol kezdődött a bűn? A mennyben. Mi a bűn? A törvény áthágása. Hát akkor azt jelenti, hogy a mennyben is már létezett törvény, Isten tíz parancslata? Igen. Mert Isten tíz parancslata örök érvényű, mint maga Isten. Majd utána látni fogjuk, ez milyen gyönyörűen fel van írva a Szentírásban. Őszüleink vétkeztek. Ha nem lett volna tíz parancslat, akkor nem lett volna bűn sem. Tehát egyszerűen nem kellene meghalnunk. Ha őszüleink nem vétkeztek volna, akkor nem vétkeztek volna, ha nem lett volna tíz parancslat, amit áthágtak, és annak következményeként ott van a bűn, a halál. És amikor ezt is láttuk, akkor azt, tehát ismerték az emberek a sínai hegy előtt is. Én csak két példát említek meg, csak kettőt. Kain és Ábel. Amikor Kain látta, hogy Isten nem fogadja el az ő áldozatát, és megharagudott, ezt Isten látta. Senkinek nem mondott még Kain semmit, de Isten olvasta az ő gondolatát. És azt mondta neki, Kain, a bűn az ajtód előtt áll, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tudom, hogy tervezett az a testvérednek a meggyilkolását. Ott van az ajtó előtt a bűn. De te még választhat, te még győzhetsz. Én kész vagyok neked segíteni. Ha te hozzám fordulsz, én veled leszek, és nem fogod megölni a testvéredet. Azonban ő nem fordult Istenhez, hanem megölte a testvérét. Azt jelenti, hogy a törvény áthágása bűn. Ott van a ne ölj parancsolat? Igen. Vagy pedig lapozzuk fel a Szentírásból, szintén Mózes első könyvéből, a 39. részből, amikor Potifár felesége felkínálta magát az ő rabszolgájának, Józsefnek. Így olvassuk. Mit mondott ezután József Potifár feleségének? Mózes első könyve 39.9. Senki nincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? József nem úgy volt, hogy én nem is tudom, hogy a paráznaság bűne vagy nem. Nagyon is jól tudta Istenek ezt a rendelkezését, és nem volt két köz. Ő ezt mondja egyszerűen, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen. Tovább nézve a tíz parancsolattal kapcsolatos dolgokat a Szentírásban, még egy nagyon fontos dolgot el kell mondanunk. Mivel a köztudatban az él, hogy jó, rendben van, a tíz parancsolat és vele együtt természetes a szombat igazsága is érvényes volt Jézus Krisztus golgotai haláláig. Ám Jézus Krisztus, amikor meghalt, akkor mindenek vége. Többé nem kell megtartanunk a tíz parancsolatot, természetesen nem kell megtartanunk a szombatot sem. Taposhatjuk sorba, és mi tehetünk mindent. Miért? Mert Isten a szeretet, és Isten kegyelmes, és Isten nem fog bennünket felelősségre vonni azért, ha mi tapossuk az ő parancsolatait. Szeretnék egy nagyon egyszerű kérdést feltenni. Hát az Isten változik. Ami addig bűn volt, amíg Jézus Krisztus meg nem halt, azután már az nem bűn. Vagy egyszerűen a kereszt után nem is vétkezünk?
Nem is leszünk felelősségre fogva? Nem is leszünk ítélet alá helyezve? Hát akkor miért imádkozzuk a hiszek egyben, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és voltakat? Mit fog tenni? Ítélni. Hát de ahhoz, hogy ítélhessen valaki, legyen az bíróság vagy maga Isten, hát ott törvénynek kell, hogy legyen. No, de az, amit eddig elmondtam, bevezető, ennek a vonatnak a bevezetőben, és azt mondom, hogy sokan így gondolják, csak nem így tanítja a Szentírásban Isten, hanem azt mondja, hogy igenis, a 10 parancslat örök érvényű. Egy gyönyörű kijelentést szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni Timóteushoz írt első levél 6. részének a 13. és 14. verséből. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Tehát meddig? Meddig kell megtartani az Isten 10 parancsolatát? Hogy olvassuk a Szentírásból? Ha elmondja nekünk, tartsd meg a parancsolatokat, hogyan? Mocsoktalanul, fedhetetlenül, és ad egy időpontot is, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Miért? Mert végső soron csak azt fog bejutni a mennybe, aki megtartja Isten parancsolatát. Egyetlen törvénytaposó ember, aki nem veszi komolyan a 10 parancsolatot, vagy becsméreli azt, vagy becsméreli csak egyet a 10 közül, az nem lesz Isten országának örököse. Mivel az előbb említettem, hogy sokan úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus valami változást vitt végbe a 10 parancsolatba, hát akkor nyomba kérdezzük meg őt, és lapozzuk fel Máté evangéliumának az 5. részéből a 17-től a 19-ig terjedő verseket. Jézus Krisztus ezzel a szóval kezdi, hogy ne gondoljátok. Így mondja. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Hát én nem azért jöttem, hogy azt, amit saját ujjammal leírtam, a 10 parancsolatot, azt most érvénytelenítsem. Emberek, mondja a Jézus, erre még ne is gondoljatok. Én nem azért jöttem, és nyomatékot ad, még egyszer a másik mondatot is ezért ezzel kezdi, nem jöttem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Sokan filozófálnak. És azt mondják, hogy igen, Jézus betöltötte a törvényt, és ezért, mivel ő betöltötte a törvényt, nekünk most már szabadok vagyunk, és nekünk nem kell megtartanunk. Az már, kedveseim, nézzük meg a Szentírásban azt, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy betöltötte a törvényt. Rómabeliekhez írott levél 2. részének a 13. versében. Ezt olvassuk. Mert nem azok igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Tehát mit jelent Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy ő nem jött eltörölni, hanem azért jött, hogy betöltse azt? Hogy ő jó maga is éljen, hűségesen, az Isten 10 parancsolata szerint. És itt is azt mondja, hogy azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Kedveseim, szeretjük-e mi annyira jó Istent, hogy kész vagyunk élni a 10 parancsolat szerint? És hatalmas változást vállalunk életünkben azért, hogy mi összhangba hozzuk életünket az ő akaratával, és mi is elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére, hogy mi az életben kifejezzük és tanújelét adjuk annak, hogy mi szeretünk Istenünk téged, és a mi szeretetünket tettekben mutatjuk ki. Azzal mutatjuk ki, hogy mi kérünk tőled naponta erőt, Istenem, adj erőt, hogy mi éljünk a te törvényed szerint, a te rendelkezésed szerint, adj erőt, hogy azt tegyük, ami előtted kedves. De ez a mi szívünk vágya. Nem hajt erre bennünket senki. Istenünk, mi szeretünk téged.
És mivel szeretünk, megtartsuk a te törvényed. Ezzel bizonyítsuk a mi szeretetünket. És amikor ezt látjuk, akkor Jézus Krisztus még egy nagyon fontos dolgot szintén a hegyi beszédben közöl velünk. Máté evangélium a 7. részének a 21. versében ezt olvassuk. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Kedveseim, ki fog bemenni a mennyek országába? Minden ember? Nem. Jézus azt mondja, csak azok fognak bemenni a mennybe, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Engedjék meg, hogy mindenkihez szóljak most. Szeretjük-e az annyira az Istent, hogy mi is készek vagyunk teljesíteni az ő akaratát? Vajon érezünk-e vágyat a mi szívünkben? És elmondjuk-e Istenünknek, Istenem, segíts nekem, és adjad, hogy én mától kezdve ne csak hallgatója legyek a törvénynek, hanem megtartója. Hogy én a te irántad való szeretetemet abban fejezzem ki, hogy az én életemet összhangba hozom a 10 parancsolat elveivel. Bocsáss meg, Istenem, nekem, hogy én olyan sokat közömbös voltam. Talán már eddig is tudtam és ismertem a 10 parancsolatot, de úgy félvárról vettem, nem vettem komolyan. Talán emberekre néztem, és mással törődtem, és nem te veled, Istenem. De köszönöm neked, hogy te ma megszólítottál engem. És köszönöm, hogy elküldted szent lelkedet, hogy ez megvilágosítsa előttem a mennybe vezető útnak 10 lépcsőfokát, és én szeretnék ezen végigjárni. Mert én is szeretnék ott lenni, ahol te vagy, drága jó megváltó Jézus Krisztusom. És még egy gyönyörű dolgot olvassunk Jézus Krisztusnak 10 parancsolat iránti viszonyáról. Van egy jövendőlés Ésaiás próféta könyvében, Ésaiás próféta könyvének a 42. részében, és itt a 42. résznek először csak a 3. és a 4., majd a 21. versét olvassuk. Tehát a 3. és a 4. vers, majd a 21. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, és a törvényt igazán jelenti meg. Mit mond Isten? A törvényt igazán jelenti meg. Senki sem jogosult arra, hogy a 10 parancsolatot magyarázza, csak ő egyedül. És mindjárt szeretném majd olvasni a Szentírásból azt, hogy Jézus Krisztus hogyan magyarázta meg a 10 parancsolatot. Milyen példát hagyott nekünk ebben. De itt azt mondja, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog, és nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Mit tanít Jézus Krisztus a földön? Mi volt Ésaiás próféta által, mint egy 700 évvel Jézus Krisztus földre születése előtt kijelentve? Miért jön Jézus Krisztus a földre? Hogy a törvényt tanítsa, hogy a törvény szerint éljen, és még a 21. vers. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mi volt földre jövetelének célja? Hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mivel valósította meg ezt Jézus Krisztust? Azzal, hogy ő mindvégig hűséges maradt Istenéhez. Ő mindvégig az Isten akaratát cselekedte. Nem azért jöttem, mondja ő, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Hogy amikor a sátán megkísértette, és azt mondja, hogy borulj le, és imádj engem, mindezt a földön, amit látsz, gazdagságot neked adom. Hogy Jézus Krisztus mit mondott? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezt mondta el, ez az igazság, ez az, ahogy ő megdicsőítette, és nagyjátette a 10 parancsolatot.
és erőteljessé, és az embereket tanította a törvényre. Figyeljük meg például Jézus Krisztus hogyan magyarázza meg a 10 parancsolat közül csak az egyikét. Ő többet is magyaráz a hegyi beszédben, azonban itt Máté evangélium 5. részének a 27-28. Versét olvassuk. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságokáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Mit mond Jézus? Magyarázza a törvényt, amíg, ahogy ő leírta, az Ószövetségi Szentírás idején csak a tett volt a parázasság, tett volt a bűn, tett volt a 7. parancsolat áthágása. Jézus Krisztus lejön a földre, és azt mondja, nem csak a tett, ő a törvényadó, neki joga van megmagyarázni a törvényt, hisz ez ma is ugyanígy van, hogy a törvény alkotók, a törvény tudorok, azok magyarázatot adnak, hogy ez a törvény mit jelent. Jézus is ezt tette, és azt mondja, nem csak a tett a paráznaság, hanem azt mondja, hogy aki gonosz kívánsággal tekint az asszonyra, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Milyen különös, és mennyire hálásak lehetünk a jó Istennek. Azonban szeretném tovább fűzni a gondolatmenetét a 10 parancsolattal kapcsolatban, és egy gyönyörű összehasonlítást szeretnék a 10 parancsolat és Isten között tenni. Lapozzuk fel Róma beliekhez írott levélnek a 7. részéből a 12. verset. Itt egy rövid kijelentést találunk a 10 parancsolattal, és azt mondja, 10 parancsolattal kapcsolatban. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Szent, igaz és jó. Hadd kérdezem, a Biblia tanít bennünket Istenre vonatkozóan is, hogy ő Isten is szent, igaz és jó? Igen. Jézus Krisztus például azt mondja, hogy én vagyok az út és az igazság. Tehát ő az igazság. Nem csak a megtestesítője, hanem ő maga lénye az igazság. Amikor pedig a gazdag ifjú utána futott, azt mondta neki, mikor úgy szólította meg a gazdag ifjú, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Akkor Jézus azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. De mielőtt válaszolt volna a kérdésre, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Miért kérdezte ezt a Jézus Krisztus a gazdag ifjútól? Miért beszélt Jézus Krisztus egyáltalán erről, hogy senki sem jó, csak egy az Isten? Azért, mert Jézus Krisztus szerette volna tudni, hogy ez az ember, aki úgy hívja őt, hogy jó mester, ezt a jót, ezt a szót, hogy jó, csak úgy szokásból használja, vagy valóban elismeri Jézus Krisztust Istennek. Mert tessék megfigyelni, Jézus azt mondja, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Ez hogy jó? Ilyen összefüggésben csak Istenre vonatkozik. Elismersz te engemet, hogy én Isten vagyok? Akkor én megmondom neked, hogy mit kell tenned. Tartsd meg a parancsolatokat, ha be akarsz menni az örök életre. Tehát Isten szent, Isten igaz, és Isten jó. Az ő parancsolata szent, igaz és jó. Még két kérdést szeretnék felvetni ebben a témakörben. Az egyik, meg kell-e tartani mind a 10 parancsolatot, vagy 70-80%-át megtartjuk, és hát nem lényeges éppen mindenben ragaszkodni a 10 parancsolathoz, mindegyikéhez. Lapozzuk fel Jakab leveléből az 2. rész 10. versét. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Tehát akkor elég a 10 parancsolat 70-80-90%-át megtartani? Nem. Isten világosan elmondta. Ha egyet megrontasz, az egészet megrontottad. És ez tökéletesen így is van. Ez az egyik nagyon fontos tudnivaló. A másik, hogyan élhetünk az Isten 10 parancsolata szerint? Két nagyon fontos igét szeretnék olvasni. Ha lesz időnk, akkor még egy harmadikat is. Azonban először János leveléből, az első levélből, az 5. rész 3. versében találjuk a választ arra vonatkozóan, hogyan élhetünk a 10 parancsolat szerint. És itt ez áll. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait,
az ő parancsolatai pedig nem nehezek, és ez igaz. Ha szeretjük az Istent, akkor nem nehezek az Istennek a 10 parancsolatai. János apostol szintén, a szeretett tanítvány, feljegyzi az evangéliumának 14. részében, a 15. versben következőt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Keteseim, senki bennünket nem tud ráhajtani, rá kényszeríteni arra, hogy mi éljünk Isten 10 parancsolata szerint. Igaz? Rá tudja önöket valaki hajtani? Senki, engemet sem. De ha szeretjük az Istent, akkor pedig nem élhetünk másként, mint az Isten 10 parancsolata szerint. Vagyis olyan mértékben szeretjük az Istent, amilyen mértékben megtartjuk parancsolatait. És ezért, kedveseim, imádkozzunk Istenhez, hogy a mi szeretetünk hőfoka emelkedjen napról napra. Mert ha mi szeretünk valakit, embertársaink közül, és ha megkér bennünket valamire, akkor örömmel teljesítsük. Sőt, előjognak tartsuk, hogy kérését teljesíthetjük. Ez legyen az Isten iránti viszonyunk is.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: találkozás Jézussal.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném folytatni az előző előadásokat, különösen amit Géza tartott az előbb. Géza arról beszélt, hogy a Biblia mennyire szemléletesen mondja el a mi számunkra azt, hogy azok a jelek, amelyekről Jézus beszélt, azok mennyire pontosan jelzik előre, hogy Jézus mikor fog eljönni, és hogy egy olyan világban élünk, amikor tényleg minden percben azt látjuk, hogy ezek a jelek teljesednek. És Géza is említette azt az igét, amit láthatunk kivetítve, hogy miután Jézus arról beszélt, hogy lesznek ilyen jelek, és lesznek ilyen természeti katasztrófák, problémák, amelyektől az emberek szenvedni fognak, akkor egy figyelmeztetést adott a mi számunkra, hogy de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Én azt hiszem, hogy a legateistább ember is elismeri azt, hogy a részegség és a dobzódás az soha nem vezet semmi jóra. Annak mindig valahol a következménye az, hogy tönkre mennek az emberi kapcsolatok, tönkre megy az embernek a saját egészsége. Mindenhol a saját életében, mások életében mindenütt csak kárt okoz. Úgyhogy a részegséggel és a dobzódással most nem is igazán foglalkoznék. Viszont van egy másik dolog, amire felhívja a figyelmünket Jézus, azt mondja, hogy az élet gondjai miatt megnehezedhet a mi szívünk. Én szeretném, azt nem kérdezem meg, hogy ki az, aki a részegség és a dobzódás miatt szenved, de ki az, aki úgy érzi, hogy az ő életében nincsenek gondok. Tehát nem jelent problémát az, hogy az élet gondjai miatt szenvedne. Köszönöm szépen. Tehát van két ember itt a